예수 예수 예수

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 7. rész. Mert ez a Melkizedek Sálem királya, a felséges Isten papja, aki a királyok leveréséből visszatérő Ábrahámmal találkozva őt megáldotta, akinek tizedet is adott Ábrahám mindenéből, aki elsőképpen magyarázat szerint igazság királya, azután pedig Sálem királya is, azaz békesség királya. Apa nélkül, anya nélkül, nemzetség nélkül való. Sem napjainak kezdete, sem életének vége nincs. De hasonlóvá tétetve az Isten fiához, pap marad mindörökké. Nézzétek meg pedig, mi nagy ez, akinek a zsákmányból tizedet is adott Ábrahám a pátriárka. Bár azoknak, akik a Lévi fiai közül nyerik a papságot, parancsolatuk van, hogy a törvény szerint tizedet szedjenek a néptől, azaz az ő testvéreitől, jól lehet, ők is az Ábrahám ágyékából származtak. De az, akinek nemzetsége nem azok közül való, Ábrahámtól tizedet vett, és az ígéretek birtokosát ő áldotta meg. Pedig minden ellenmondás nélkül való az, hogy a nagyobb áldja meg a kisebbet. Itt halandó emberek szednek tizedet, ott ellenben az, aki minden bizonyság szerint örökké él. És hogy úgy szóljak, Ábrahámnál fogva tizedvétetett Lévitől is a tizedszedőtől. Mert ő még az atya ágyékában volt, amikor annak elébe ment Melkizedek. Ha tehát a levita papság által volna a tökéletesség, mert a nép ez alatt nyerte a törvényt, mi szükség tovább is mondogatnunk, hogy más pap támadjon a Melkizedek rendje szerint, és ne az Áron rendje szerint. Mert a papság megváltozásával szükségképpen a törvény is megváltozik. Mert akiről ezek mondatnak, az más nemzetségből származott, amelyből senki se szolgált az oltár körül. Mert nyilvánvaló, hogy a mi urunk Júdából támadt, amely nemzetségre nézve semmit sem szólt Mózes a papságról. És még inkább nyilvánvaló az, ha a Melkizedek hasonlósága szerint áll elő más pap, aki nem testi parancsolatok törvénye szerint, hanem enyészhetetlen élet ereje szerint lett. Mert ez a bizonyságtevés, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Mert az előbbi parancsolat eltöröltetik, mivel hogy erőtlen és haszontalan. Mivel a törvény semmiben sem szerzett tökéletességet, de beáll a jobb reménység, amely által közeledünk az Istenhez. És amennyiben nem eskü nélkül való, mert amazok esküvés nélkül lettek papokká, de ez esküvel. Azáltal, aki ezt mondta neki, megesküdött az Úr és nem bánja meg, te pap vagy örökké a Melkizedek rendje szerint. Annyiban jobb szövetségnek lett kezesévé Jézus. Amazok jól lehet többen lettek papokká, mert a halál miatt nem maradhattak meg. De ennek, mivel hogy örökké megmarad, a papsága változtathatatlan. Ezért ő mindenképpen üdvözítheti is azokat, akik ő általa járulnak Istenhez, mert mindig él, hogy esedezzen értük. Mert ilyen főpap érintett és illetett minket, szent, ártatlan, szeplőtelen, a bűnösöktől elválasztott, és aki az egeknél magasságosabb lett. Akinek nincs szüksége, mint a főpapoknak, hogy napról napra előbb a saját bűneiért vigyen áldozatot, azután a népéért, mert ezt egyszer megcselekedte, maga magát megáldozva. Mert a törvény gyarló embereket rendel főpapokká, de a törvény után való esküvés beszéde örök, tökéletes fiú.
0: Pál zsidókhoz írt levelének 7. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

give up.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Egy friss üzenet neked.
3: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Majd nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25-23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
4: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a rádió.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 8. rész. Látjátok, nekünk ilyen főpapunk van. Ez a lényege annak, amit eddig mondtunk. Igen, Jézus a mennyben a fenséges Isten trónjának jobb oldalán ül, és főpapként szolgál a mennyei szentek szentjében. De nem az emberek által épített, hanem az igazi, vagyis a mennyei sátorban, amelyet az Úr épített. Minden főpapnak az a dolga, hogy ajándékokat és áldozatokat vigyen Isten elé. A mi főpapunk Jézus sem kivétel. De ha még mindig földön élő ember lenne, nem is lehetne pap, hiszen már megvannak azok, akik a törvény szerint ajándékokat mutassanak be. Az a szolgálat azonban, amit a földi papok végeznek, csak másolata és árnyéka a valódi mennyei dolgoknak. Ez abból is látható, hogy mikor Mózes a szent sátor fölállításához készült, Isten így figyelmeztette. Vigyázz, hogy mindent annak a mintájára készíts, amit a hegyen mutattam neked. Az a szolgálat, amit Isten Jézusra bízott, sokkal magasabb rendű, mint a földi papoké. Ugyanígy az új szövetség, amelyet Jézus hozott létre, sokkal magasabb rendű, mint a régi szövetség, mert sokkal jobb ígéretekre épült. Ha a régi szövetség tökéletes lett volna, nem lett volna szükség helyette másikra. De Isten nem volt megelégedve, ezért így szólt népéhez: eljön az idő, mondja az Úr, amikor új szövetséget kötök Izrael népével és Júda népével. De ez az új nem olyan lesz, mint az a régi, amit őseikkel kötöttem azon a napon, amikor kézen fogva kivezettem őket Egyiptom földjéről. Mivel nem maradtak hűségesek ahhoz a régi szövetséghez, én is elfordultam tőlük, mondja az Úr. Azok után, a napok után majd új szövetséget kötök Izrael népével, mondja az Úr, és az ilyen lesz. Törvényeimet beírom az értelmükbe, és a szívükbe vésem. Istenükké leszek, ők pedig népemmé lesznek. Nem lesz többé szükség rá, hogy valaki a testvérét vagy társát tanítsa, nem fogja ezt mondani neki: ismerd meg az Urat, mert mind ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbakig. Mert megbocsátom a gonoszságaikat, és bűneikre többé nem gondolok vissza. Isten újnak nevezte ezt a szövetséget, ami azt jelenti, hogy a régi szövetség már nem használható. Ami pedig régi és használhatatlan, az hamarosan el is fog tűnni.
4: Pál Zsidókhoz írt levelének 8. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: És most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzser Ország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: A mai napon egy nagyon izgalmas témánk lesz, nem akármilyen, és nem lesz egyszerű, az iskolai erőszakról és iskolai bántalmazásról fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán két vendéget is hoztál a mai napon. Csornó Roland iskola lelkészt köszöntöm itt a stúdióban, örülök, hogy itt vagy.
3: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
1: És Bányik Rolandot is köszöntöm, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik.
4: Én is köszöntök mindenkit. Itt szeretettel köszönöm a meghívást.
1: Feri, nagyon izgalmas, hogy miért pont a két Rolandot invitáltad meg a mai napon, miközben én tudom, hogy te ugye 25 éve tartasz előadásokat iskolákban, és fiatalokkal foglalkozol, és a munkátok összekapcsolódik. Hogyan tudunk a hallgatóknak segíteni a mai napon? Mi a legfontosabb, hogy észrevegyük, hogyha a gyermekünket bántalmazzák az iskolában?
2: Nagyon sokszor a gyermekünk lehet bántalmazó, vagy bántalmazott, de beszélhetünk arról is, hogy szemlélődő, vagy pedig az, aki az egész folyamatot akár rögzíti is. Most már az online bántalmazás kapcsán szinte 0-24-ben kitolódott a bántalmazás időszaka korábban. Ameddig hazaértünk, addig kellett védeni a gyereket, hogy hazaérjen biztonságosan, és az otthon már egy biztonságot adott. Ma sajnos a 24 órás internet lehetőségben ez az aktatási idő átterjed az online világban is. Én magam is megismertem a bántalmazott kategóriát is. Roland megismert Bányik Roland mind a kettőt, volt bántalmazott és bántalmazó is. Az iskola lelkész pedig szeretném egy kicsit a műsorban abban segíteni számunkra, hogy pedagógusként, vagy pedig iskolai szakemberként, akár hitéleti szakemberként mit tehetünk az iskolai erőszaknak a csökkentésében. Most adtak ki egy tanulmányt, a Calvin kiadó kiadott egy tanulmányt, kimondottan egyházi iskolák és az agresszió témában, valamint a Pünkösdi Teológiai Főiskola is kiadott egy tanulmányt, ott pedig a megoldás fókuszú és értelemkeresés az iskolai bántalmazás kezelésében. Ma a teológián is foglalkoznak már ezzel a témával, hogy bullying, de azt gondolom, hogy az átlag rádió hallgató számára, ha azt mondom, hogy szekálás, bántalmazás, akkor egy nagyon fontos témát hozunk be. Annyira fontos, hogy Nick Vujicic több mint 10 000 fiatal előtt is erről a témában beszélt az arénában, és én ott lehettem ezen az előadáson.
1: A kéz és láb nélküli prédikátorról van szó, a bullying pedig az a kifejezés, amit az iskolai erőszakra ugye értünk.
2: Igen, bullying, mobbing és több mindent használunk, és sajnos nem csak iskolai erőszakról beszélünk, hanem ez átjön a felnőtt világban a munkahelyi terrorra, de akár ennek különböző bálfajai vannak, tehát az erőszak a verbalitástól egészen a fizikai bántalmazásig, vagy a különböző kizsákmányolásig is elmehet. Meglátjuk, hogy mi fér bele a mai műsoridőben.
1: Bányik Rolandhoz fordulok, mert hogy börtön misszionáriusként dolgozol, de azt hiszem, hogy rád tett utalást, Feri, hogy bántalmazott voltál gyerekkorodban. Te hogy látod, akit bántalmaztak, abból lesz később bántalmazó, vagy akit bántalmaztak, abból lehet egy védő. Hogy működik ez a történet most?
4: Nem tudom, hogy ez általánosítható-e, hogy egyik vagy másik hogy alakul ki. Én ilyen áldozat típusnak láttam magam. Tehát igazából a probléma az volt, hogy mivel apró voltam, kicsi, és alapvetően szeretetet szerettem volna, megcsináltam mások leckéjét, stb. Ebből lettem egy áldozat típus. A nagyobbak ezt valahogy kihasználták, nem voltunk gazdagok, nem voltak márkás ruháim, úgyhogy nagyon sokszor hallottam, na neked ilyen soha nem lesz, vagy már eleve ettől, hogy nem tudtam megütni esetleg öltözködésben egy szintet fiatalként, tehát főleg általános iskolába, ettől már lejjebb éreztem magam, nem tudtam ügyesen futni, nem voltam jó így különböző sportokban még abban az időben, és egyszer nekem elegem lett ebből. Tehát én meguntam, én nagyon-nagyon nagyon tudatosan kezdtem el birkózni, kezdtem el boxolni.
1: De bántalmazó lett belőled?
4: Belőlem az lett, de én nagyon tudatos voltam abban, most nagyon őszinte leszek itt a rádióban, én bosszút akartam állni. És nem okvetlenül azokon, akik engem bántottak, hanem mindenkin.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha egy olyan fiatal vagy egy olyan gyermekkel találkozunk, akár csak a játszótéren is, szólok itt az anyukákhoz és a nagymamákhoz is, aki erőszakosnak tűnik, akkor lehet, hogy egyébként nem bántani kéne őt, hanem őt bántják, vagy bántották, és ő azért vált ilyen.
4: Nekem nagyon hiányzott egy olyan közeg, ahol elfogadnának. Tehát elképzelhető, hogyha mondjuk olyan családi háttér lett volna mögöttem, ami nem volt. Tehát egy elfogadó, akik úgy szeretnek, ahogy vagyok, ahol azt érzem, hogy tartozok oda, ők szeretnek engem az apróságommal, vagy a esetlenségemmel, vagy bármivel együtt, akkor simán lehet, hogy nem így kezelem. De mivel nem volt ilyen, ezért azt gondoltam, hogy ez volt előttem, hogy az egész világ ilyen.
2: Az iskolában meg nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy akit otthon vernek, az elkezdi verni a társait. Tehát, hogy megváltozott a szerepkör, hogy egyik helyzetben én kapok ki otthon, ahol hatalmi helyzetből valaki engem ural le, és az iskolában meg megpróbálok én egy uralmi pozíciót kivívni, hogy én fogok másokat szekálni.
1: Ki más tudná jobban ezt a témát, mint egy iskola lelkész? Hogy látod, Roland?
3: Hát amit a Feri elmondott, az nyilván igaz, viszont ugye ott osztályon belül is mennek a harcok, hogy ki milyen pozíciót foglaljon el osztályon belül, és ezért képesek őre menni sokszor. Főleg fiúk, ugye tinédzser korba érnek, beindulnak a hormonok is, meg akkor már kezdik azt, hogy terembe járunk, és akkor ki az erősebb. Egy hecből is indul, csak elfajul. Sokszor viccnek indult, nekem is volt sok ilyen osztályi verekedésben részem is, hogy elkezdtünk kakaskodni, és elfajult úgy, hogy vérzett utána mindenki. Túlkapásokig szokott sokszor elmenni, hogyha nem lép közbe időbe az ember. És nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol van ez még, hogy még hagyjam, hogy ezt maguk lerendezik, mert le lehet meccsezni, mert szerintem van, hogy van ez az egészséges lemeccsezés, és mi az, amikor itt már be kell avatkozni, hogy eddig és nem tovább.
1: Bocsáss meg, egy nagyon fontos kérdés hozzád, szerintem sok hallgatóban felmerül az egyik legnagyobb vita téma, hogy a pedagógusnak vagy a szülőknek kell kezelnie a problémás gyereket.
3: Mind a kettő. Összedolgozva.
2: Az iskola lelkésszel együtt.
3: És a szülő összedolgozása, hogy ők a gyerekért vannak mind a ketten. És hogyha szól valamiért esetleg a pedagógus a szülőnek, akkor az nem azért van, mert nem szereti a gyereket, nem pontosan azért, mert szereti. És a szülő is, hogyha szól a pedagógusnak, hogy ez történt a hétvégén otthon, akkor nagyon meg tudja könnyíteni a gyerekének is a dolgát, és a pedagógusnak is a dolgát. Mert akkor nem kell már keresni az okát. A legtöbb idő az ok keresése, hogy miért csinálhatja ezt, elmegy, pedig azzal lehetne foglalkozni, hogy hogyan segítsünk neki abban az elment időben.
2: A lelkész az nagyon sokszor jár, az iskola lelkész egy ilyen hídépítő, vagy pedig egy ilyen ventilációs eszköz, aki a szülőben lévő feszültséget, a pedagógusban lévő feszültséget és a gyermekben lévő feszültséget megpróbálja oldani. Aztán ez néha olyan, mint a viccben, hogy mi a közös a kézigránátban és a nőben, hogyha leveszed a gyűrűt, akkor elviszi a fél házat.
1: Köszönöm ezt a hasonlatot. Nagyon fontos téma az iskolai erőszak és bántalmazás, és ennél a témánál szerintem megígérhetjük a hallgatóknak, hogy még maradunk, és esetleg a következő rovatban is ezzel fogunk foglalkozni. Egy utolsó jó tanácsként mit tudnátok ajánlani? Most elsősorban a szülőknek hogyan tudjuk észrevenni, hogyha a gyermekünk másként viselkedik az iskolában, mint ahogy azt mi tudjuk?
3: Ismerjük a gyerekünket. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ismerjük meg a gyerekünket.
1: Azt pedig gondolom az együtt töltött idő, igen, a beszélgetés.
3: Minőségileg együtt töltött idő és beszélgetés.
1: Roland?
4: Azt gondolom, hogy nálam szorongásban nyilvánult meg, tehát otthon egy ilyen szorongó voltam, majdnem mindig mindentől izgultam, ez olyan szintig elment, hogy ilyen foltok jelentek meg rajtam. És szerintem ezek beszédes jelek, tehát hogy szeret egyedül lenni, nekem a sötétség volt a legjobb barátom, mert akkor egyedül voltam, tudtam, biztonságban vagyok esetleg, szóval ezekre kell odafigyelni, ezekre a jelekre.
1: Feri?
2: Én azt mondanám, hogy az Isten igéje azt mutatja számunkra, hogy ismerd meg a juhaidnak a külsejét. Hát milyen az, amikor, hogyha valakit bántanak, valamiért kék-zöld lesz, vagy netalántán állandóan fél már attól, hogyha azt mondják, hogy iskolába kell menni. Tehát ezek a külső-belső jelek, hogy elestem, hazudozik, eltűnnek otthonról dolgok, mert lehet, hogy zsarolják, és neki pénzt, vagy csokoládét, vagy az uzsonnáját meg kell osztani a többiekkel. Tehát ez mind jelzés lehet a szülőnek, hogy valami elfogy otthonról, hogy a gyerekem másképp viselkedik, vagy másképp néz ki.
1: Ha bántalmazzák a gyermekünket, unokánkat, vagy bántalmazó, akkor utána azt kezelni is kell. Megígérhetjük, hogy a következő rovatban ezzel folytatjuk még?
2: Szerintem természetesen.
1: Köszönöm szépen a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
5: Most következik.
6: Reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé.
6: Ez friss üzenet neked.
5: Egy friss üzenet neked.
7: Jó reggelt kívánok. Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen. Hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás íralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Majd nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
6: Ez volt a reggeli kávé mellé.
5: Reggeli kávé mellé.
6: Ez friss üzenet neked.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 9. rész. A régi szövetségben sok parancs volt az Isten tiszteletről és annak helyéről, a Szent Sátorról, amelyet emberek építettek. Ennek első részében ott volt a hétágú mécses tartó, és az Istennek fölajánlott szent kenyerek asztala. Ezt a helyet szentélynek nevezték. A második, a függöny mögött, ott volt a szentek szentje. Ebben volt az arany füstölő oltár és a szövetség ládája, amelyet mindenhol arany borított. A ládában volt egy aranykorsó, ebben manna, meg áronbottya, amely egyszer leveleket hajtott, és a szövetség kőtáblái is. A láda fölött pedig dicsőséges kerubok, akik beárnyékolták a kegyelem helyét. De most nincs idő arra, hogy ezekről részletesen beszéljünk. A Szent Sátorban úgy volt minden elrendezve, ahogy az előbb elmondtam. A papok naponta bementek az első sátorba, hogy ott imádják Istent, és papi szolgálatukat végezzék. A második sátorba azonban egyedül a főpap mehetett be, ő is csak évente egyszer. Akkor is csak úgy, ha vért vitt magával. Ezt a vért a saját bűneiért és a nép bűneiért kellett bevinnie, hogy fölajánlja Istennek. Ezzel pedig azt mutatja a Szent Szellem, hogy amíg az első sátor áll, addig nem lehet a szentek szentjébe bemenni. Ez a példa a mi korunkra is vonatkozik. Azt jelenti, hogy az Istennek fölajánlott ajándékok és áldozatok nem tudták szellemileg tökéletessé tenni azt az embert, aki az áldozatot bemutatta. Hiszen ezekben a szertartásokban csak ételek, italok, különböző mosakodások, meg más külső dolgok szerepeltek. Ezek csak kívülről érintik az ember testét, de nem változtatnak a szívén, lelkén. Isten arra az időre adta ezeket az embereknek, amíg el nem jött a helyreállítás ideje. Ez az idő pedig most van, hiszen Krisztus, a mi főpapunk, már eljött. Ő azoknak a jó dolgoknak a főpapja, amik már elérkeztek hozzánk, és amelyek még csak ezután fognak eljönni. De nem földi sátorban végzi a papi szolgálatát, mint azok a régi papok, hanem jobb és tökéletesebb sátorban szolgál, amit nem emberek építettek, és nem tartozik a teremtett világhoz. Krisztus nem a kecskék vagy a borjak vérét vitte, hanem a saját vérét, amikor a mennyben bement a szentek szentjébe. Csak egyszer ment be, de örökre bement, és ezzel örökre biztosította számunkra a megmenekülést. A régi időkben a kecskék és a borjak vérét és a tehén hamuját szétszórták az emberekre. Így tették őket, úgymond tisztává, de csak külsőreg. Krisztus vére azonban sokkal-sokkal többre képes. Megtisztítja a lelkiismeretünket a halott dolgoktól, hogy azután az élő Isten szolgálhassuk. Hiszen Jézus Krisztus tökéletes áldozatként ajánlotta föl magát Istennek az örökkévaló szellem által. Krisztus új szövetséget kötött vele.

0: beszélünk. Mert azért halt meg, hogy az embereket megszabadítsa a bűnöktől, amiket a régi szövetség idején elkövettek. És azért is, hogy azok, akiket Isten elhívott, megkapják örökkévaló örökségüket, amit Isten ígért nekik. Mielőtt valaki meghal, végrendeletet készít, amely csak akkor érvényes, ha ez az ember már meghalt. Ha még él, akkor nem ér semmit a végrendelet. Ezért meg kell bizonyosodni arról, hogy az illető valóban meghalt-e. Hasonló a helyzet itt is. Ezért nem volt érvényes a régi szövetség sem a vér, vagyis a halál nélkül. Mózes előbb az egész népnek elmondta a törvény minden rendelkezését. Azután vette a borjak és a kecskék vérét, meg vizet, vörös gyapjút és az izsópot, és ráhintette a vért a törvény könyvére és az egész népre, és azt mondta, ez a vér teszi érvényessé a szövetséget, amit Isten parancsolt nektek. Ugyanígy vérrel hintette be a szent sátrat, és azokat a dolgokat is, amelyeket a papok használtak. A törvény parancsai szerint szinte mindent vérrel kell megtisztítani, és a vér használata nélkül nincs lehetőség a bűnök megbocsátására sem. A szent sátor és a régi szertartások csupán hasonlítanak azokra a valódi dolgokra, amelyek a mennyben vannak. A földön olyan áldozatokra volt szükség, amilyenekről az előbb beszéltünk, hogy megtisztítsák a földi dolgokat. De a valóságos mennyei dolgok ennél különb áldozatot kívánnak. Ezért Krisztus nem a földi, emberek által készített szent sátorba ment be, hanem egyenesen a mennybe. A földi szent sátor ugyanis csak a másolata az igazinak, amely a mennyben van. Jézus Krisztus azért ment föl a mennybe, hogy ott most a mi érdekünkben megjelenjen Isten előtt. De nem azért ment be, hogy újra és újra föláldozza magát. A földi főpapnak valóban minden évben újra és újra be kellett vinnie a vért a szentek szentjébe. Nem a saját vérét vitte, hanem az áldozati állatokét. Ha Krisztus is földi főpap lenne, neki is már sokszor föl kellett volna magát áldoznia a világ teremtése óta. De csak egyetlen egyszer jelent meg, amikor az idő már a vége fele közeledett, hogy önmagát föláldozza. Ez az egyetlen áldozat egyszer és mindenkorra elegendő. Azzal, hogy Jézus Krisztus föláldozta saját magát, véglegesen leszámolt a bűnnel. Minden embernek meg kell halnia egyszer, azután pedig ítéletre kerül. Ez egészen biztos. Ugyanígy egészen biztos, hogy Jézus Krisztus is csak egyszer áldozta föl magát, hogy sok ember bűnét elvegye. Amikor pedig majd másodszor is megjelenik, akkor már nem azért jön, hogy a bűnnel elbánjon, hanem hogy szabadulást hozzon azoknak, akik várva várják őt.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 9. része hangzott el.
2: Most következik
3: Reggeli kávé mellé.
2: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
2: Egy friss üzenet neked.
4: Jó reggelt kívánok! Tyukászné Várnai Hédi vagyok. Ma reggelre a példabeszédek 31 végén lévő leírást hoztam, ami a derékasszonyról szól. Az igazi feleség összegyűjti a gyapjút és a lemfonalat, és jókedvűen maga készít belőle szövetet és vásznat. Élelmet hoz a családnak messziről, mint a kereskedő hajók a tengeren túlról. Fel kell még hajnal előtt, ételt készít a családjának és eligazítja a szolgákat. Eladó földet keres, kiválasztja, megveszi, saját kezével szőlőskertet telepít. Keményen dolgozik, de nem fárad bele. Karját megerősíti, hogy minden munkáját el tudja végezni. Egy barátom ezt a következőképpen foglalta össze. Mindig fejleszteni fog. Nem csak kezére vannak bízva a dolgok, hanem valahogy benne van, hogy mindig kibontakoztasson dolgokat, hogy előre vigye azokat, fejlessze őket. Ez tulajdonképpen a hűség definíciója. Tovább gondolkoztam ezen, hiszen nem csak feleségekre vonatkozik ez. Mindannyiunkra nézve fontos az, hogy legyünk megbízhatóak, kitartóak, szabályszerűek. De mennyivel több a hűség ezeknél? A hűséget az motiválja, hogy ezeken felül törekedjen arra, hogy jobbá is legyenek a dolgok. Istenünk jó példát mutat erre nekünk. A Jeremiás síralmai 3. fejezetének a 24. verse szerint minden reggel megújul nagy a te hűséged. Majd nézzük a Jeremiás 5.3-at. Uram, a te szemeid, avagy nem a hűségre néznek-e? Ő vajon mondhatja majd nekünk, hogy jól vagyon jó és hű szolgám, kevesen voltál hű, sokra bízlak ezután, menj be a te uradnak örömébe. A Máté 25.23-ban találjátok ezt meg. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Viszont hallásra.
3: Ez volt a Reggeli Kávé Mellé.
2: Reggeli Kávé Mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: Ez volt a Szóla Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádiósansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 10. rész. A törvényben csak az árnyéka van meg azoknak a jó dolgoknak, amik majd el fognak jönni. Ezért a törvény nem is adhat tiszta képet ezekről a valóságos dolgokról. Így vannak azok az áldozatok is, amiket a törvény szerint évről évre újra be kell mutatni Istennek. Ezek az áldozatok soha nem tudják tökéletessé tenni azokat, akik ilyen módon közelednek Istenhez. Hiszen ha a törvény tökéletessé tette volna őket, már régen abba hagyták volna az áldozatokat. Akkor ugyanis, akik az áldozatokat bemutatták, egyszer s mindenkorra megtisztultak volna, és nem lenne többé bűntudatuk. De nem ez a helyzet. Az áldozatokat minden évben be kell mutatni, és ezek állandóan a bűnre emlékeztetnek. Mert a borjak és a kecskék vére nem képes végérvényesen eltörölni a bűnöket. Ezért mondta Krisztus, amikor bejött a világba, Istenem, nem kívántad a bűnért való áldozatokat, sem a hála áldozatokat, hanem testet alkottál nekem. Nem lelted örömödet a teljes elégetett áldozatokban és a vétekért való áldozatokban sem. Ezért azt mondtam, itt vagyok én, Istenem. Azért jöttem, hogy véghez vigyem, amit te akarsz. Pontosan úgy, ahogy a könyvtekercsben megvan írva rólam. Tehát először azt mondja, nem akarod a bűnért való áldozatokat, a hála áldozatokat, a teljesen elégetett és a vétekért való áldozatokat, pedig ezek olyan áldozatok, amiket a törvény szerint kell bemutatni. Azután pedig így mondja, itt vagyok, jöttem, hogy teljesítsem az akaratodat. Ez tehát azt jelenti, hogy Isten megszünteti az áldozatok régi rendjét, és ugyanakkor új rendet vezet be. Jézus Krisztus valóban véghez vitte mindazt, amit az Atya akart. Bennünket pedig Istennek ez az akarata tett az ő számára külön választott néppé. Igen, ez Jézus testének egyetlen föláldozása által történt meg, amely mindörökké érvényes. A régi időkben az izraeli papok minden nap szolgálatban álltak és elvégezték a törvény által előírt kötelességüket. Újra és újra bemutatták ugyanazokat az áldozatokat, amelyek soha nem tudták eltörölni a bűnöket. Ezzel ellentétben Krisztus csak egyetlen egy áldozatot mutatott be a bűnökért. Az az egy viszont örökre érvényes. Miután Krisztus ezt befejezte, leült Isten jobb oldalán. Most már csak arra vár, hogy Isten minden ellenségét Krisztus hatalma alá kényszerítse. Mert Krisztus ezzel az egyetlen egy áldozatával örök időkre tökéletessé tette azokat az embereket, akiket Isten számára külön választ és szolgálatára fölkészít. Ugyanezt mondja nekünk a Szent Szellem is, ezt mondja először is, ilyen szövetséget fogok velük kötni, azok után, a napok után, mondja az Úr, törvényeimet a szívükbe vésem, és beírom az értelmükbe. Majd később ezt mondja, és nem fogok soha visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Ha pedig Isten megbocsátja a bűnöket, akkor többé nincs szükség a bűnért való áldozatra. Ezért, testvéreim, félelem nélkül, bizalommal és teljesen szabadon bemehetünk a mennyei szentek szentjébe. Ez Jézus vére miatt lehetséges, hiszen megnyitotta az utat, amely oda vezet. Ez új és élő út, amely bevezet a függönyön keresztül a szentek szentjébe. A függöny pedig nem más, mint Jézus teste. Hatalmas főpapunk van, aki Isten családját kormányozza. Ezért őszinte szívvel és a hit bizonyosságával közeledjünk Istenhez, hiszen a szívünket Jézus vére megtisztította a rossz lelkiismerettől, ahhoz hasonlóan, ahogy a tiszta víz lemossa a testünkről a piszkot. Ragaszkodjunk és kapaszkodjunk bele erősen a reménységbe, és bátran beszéljünk az embereknek arról, amit remélünk, mert Isten, akitől az ígéreteket kaptuk, meg is fogja adni, amit megígért nekünk. Figyeljünk oda egymásra is, azon gondolkozzunk, hogyan tudnánk egymást segíteni és bátorítani, hogy jobban szeressük egymást, és jó dolgokat tegyünk. Ne hagyjuk abba ezt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűjjünk, bár vannak olyanok, akik elhanyagolják ezt. Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos nap. Mert ha szándékosan továbbra is vétkezünk, miután megismertük az igazságot, akkor nincs többé bűnért való áldozat, amely eltörölhetné bűneinket. Nem marad akkor más hátra, mint rettegve várni Isten ítéletére és haragjának pusztító tüzére, amely mindenkit elpusztít, aki ellenkezik vele. Ha valaki Mózes törvények nem engedelmeskedett, és ezt két vagy három ember bizonyította, akkor a bűnöst meg kellett ölni. Nem volt szabad megkönyörülni rajta. Akkor vajon mit érdemel az az ember, aki az Isten fiát tapossa meg? Bizony, az ilyen ember még sokkal súlyosabb büntetést kap. Igen, mert nem tisztelte Jézus vérét, amellyel az új szövetséget megkötötte. Pedig ez az a vér, amely azt az embert egyszer már megtisztította. Az ilyen ember súlyos büntetést érdemel, mert a kegyelem szellemét bántotta meg. Mert ismerjük azt, aki ezt mondta, enyém a bosszú állás, én megfizetek. És ezt is mondta, az Úr fogja megítélni népét. Bizony rettenetes dolog az élő Isten kezébe kerülni. Emlékezzetek azokra az időkre, amikor először megismertétek az igazságot. Milyen sok szenvedést kellett elviselnetek, mégis kitartottatok. Volt, hogy sok ember előtt megszégyenítettek, és gonoszul bántok veletek. Ti pedig segítettétek azokat, akik így szenvedtek. Igen, segítettétek azokat, akiket börtönbe zártak, és együtt szenvedtetek velük. Még azt is jókedvel viseltétek, amikor a vagyonotokat erőszakkal elvették tőletek. Hiszen tudtátok, hogy sokkal értékesebb és örökkévaló kincsetek van. Ezért hát őrizzétek meg ezt a bátorságot és hitet, mert nagy jutalom vár rátok. Legyetek türelmesek és kitartóak. Miután mindent véghez vittetek, amit Isten akar, meg fogjátok tőle kapni, amit ő ígért. Hiszen ő mondja, hamarosan megérkezik, akit várunk, nem fog elkésni. Az igaz pedig hitből él. Aki meghátrál, abban nem gyönyörködik az én szellemem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy elvesszünk, hanem a hit emberei vagyunk, hogy életet nyerjünk, és megmentsük a lelkünket.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 10. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 11. rész. A hit a remélet dolgoknak a valósága, vagy tulajdoni lapja, és a nem látott dolgok felől való meggyőződés, azaz egy perdöntő bizonyíték. Mert ezzel a hit által szereztek jó bizonyságot a régiek is. Hit által értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által lett teremtve, hogy ami látható, az a láthatatlanból állt elő. Hit által vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Káin, ami által bizonyságot is nyert afelől, hogy ő igaz. Bizonyságot tévén az ő ajándékairól Isten, és a hite az még Ábel halála után is beszél. Hitáltal vitetett föl Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten fölvitte őt. Mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy ő kedves Istennek. Hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy Isten létezik, és meg is jutalmazza mindazt, aki őt keresi. Hitáltal tisztelte Isten Noé. Mikor meglett intve a még nem látott dolgok felől, háznépe megtartására bárkát készített, amely által ezt a világot is kárhoztatta, és a hitből való igazságnak az örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívta őt Isten, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet majd örökölni fog, és kiment, nem is tudta, hogy hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakva Izsákkal és Jákobbal, mert várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója maga Isten. Hitáltal nyert erőt Sára is az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, azért, mert hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a homok, amely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerték meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat. Mégis vallást tettek arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóan azt mondják, hogy egy otthont keresnek. És ha eszükbe jutott volna az, amiből kijöttek, lett volna idejük arra is, hogy visszatérjenek. De ők jobb után vágyódtak, vagyis mennyei után. Azért nem szégyelli őket Isten, hogy Istenüknek nevezzék, mert egy várost készített nekik. Hitáltal áldozta meg Ábrahám Izsákot, próbára lett téve, és az egyszülöttet vitte áldozatul ő, aki az ígéreteket nyerte. Akinek meg lett mondva, Izsákban neveztetik neked a mag. De ő úgy gondolkodott, hogy az Isten a halálból is képes föltámasztani majd, amiért is őt példaképpen visszanyerte. Hitáltal áldotta meg a jövőre nézve Izsák, Jákobot és Ézsaut is. Hitáltal áldotta meg a haldokló Jákob, a József fiainak mindegyikét, és botja végére hajolva imádkozott. Hitáltal emlékezett meg élete végén József, az Izrael fiainak kimeneteléről, és az ő csontjairól rendelkezett. Hitáltal rejtegették Mózest az ő szülei születése után 3 hónapig, azért, mert látták, hogy kegyelem van a gyermeken, és a király parancsától se féltek. Hitáltal tiltakozott Mózes, mikor felnövekedett, hogy a fáraó leánya fiának mondják. Inkább választotta az Isten népével való együttnyomorgást, mint a bűnnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erősszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, ünnek ideig óráig való gyönyörűségét. Egyiptom kincseinél nagyobb gazdagságnak tartotta Krisztus gyalázatát, azért, mert a megjutalmazásra nézett. Hitáltal hagyta oda Egyiptomot, nem félve a király haragjától, mert erősszívű volt, mintha látta volna a láthatatlant. Hitáltal rendelte a pászkát és a vér kiontását, hogy az öldöklő ne érintse az ő elsőszülöttjeiket. Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját.

0: Hitáltal keltek át a vörös tengeren, mint valami száraz földön, amit megpróbálva az egyiptomiak mind elvesztek. Hitáltal omlottak le Jerikónak kőfalai, mikor 7 napig körös körül járták. Hitáltal nem veszett el Ráháb, a parázna nő az engedetlenekkel együtt, azért mert befogadta a kémeket békességgel. És mit mondjak még? Hiszen kifogynék az időből, ha szólnék Gedeonról, Bárákról, Sámsonról, Jeftéről, Dávidról, Sámuelről vagy a prófétákról, akik hitáltal országokat győztek le, cselekedték az igazságot, az ígéreteket elnyerték, bedugták az oroszlánok száját, megoltották a tűznek az erejét, megmenekültek a kard élétől, felerősödtek betegségekből, a háborúkban erősek lettek, és megfutamították az ellenségnek táborait. Asszonyok föltámadás útján visszanyerték halottjaikat, mások kínpadra vonattak, visszautasítva a szabadulást, hogy becsesebb föltámadásban részesüljenek. Mások megcsúfoltatások, megostoroztatások próbáját állták ki, sőt, még bilincseket és börtönt is. Megkövesztettek, kínpróbát szenvedtek, szétlettek fűrészelve, kadra hányadtak, juhoknak és kecskéknek bőrébe bújdostak, nélkülözve, nyomorgattatva, gyötörtetve, akikre nem volt méltó ez a világ. Bújdostak pusztákon és hegyekben, meg barlangokban és a földnek hasadékaiban. És mindezek, noha hitáltal jó bizonyságot nyertek, nem kapták meg az ígéreteket. Mivel Isten mi felőlünk valami jobbról gondoskodott, hogy nálunk nélkül ne jussanak tökéletességre.
1: Pál zsidókhoz írt levelének 11. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Szansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Zsidókhoz írt levél, 12. rész. A hit embereinek ilyen nagy serege körülvesz bennünket. Az ő életük mutatja meg igazán, mit is jelent a hit. Ezért hát vessünk le mi is magunkról mindent, ami akadályoz minket. Még a bűnt is, amely körülvesz, és környékez, ami tapad ránk, és el akar gáncsolni. És fussuk meg kitartással azt a versenyt, ami előttünk van. Úgy, hogy közben le ne vegyük szemünket Jézusról, aki elkezdte a hitünket, és be is fejezi. Mert ő elszenvedte a kereszten a halált. De mivel arra az örömre gondolt, ami rávárt, nem törődött a szégyennel, amit a kereszten való kivégzése jelentett. Most pedig elfoglalta a helyét Isten trónjának jobb oldalán. Gondoljatok Jézusra! Türelmesen elviselte, amikor a bűnös emberek gonoszul bántak és makacsul ellenkeztek vele. Ha erre gondoltok, nem fogtok belefáradni a munkátokba, és nem vesztitek el a kedveteket. Mert még végig nem állottatok ellen, és nem tusakodtatok végig a bűn ellen. Isten fiai vagytok, és ő bátorít benneteket. De ezt a bátorítást vajon elfelejtettétek? Fiam, vedd komolyan, ha az Úr nevel téged is, ne veszítsd el a kedved, amikor megfegyelmez. Mert az Úr megneveli azokat, akiket szeret, és megfenyít mindenkit, akit a fiává fogad. Fogadjátok el ti is, és vessétek alá magatokat az ilyen nevelésnek, fenyítésnek. Tekintsétek ezt az édesapátoktól jövő megfegyelmezésként. Mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint a fiaival. Hiszen minden fiút megnevel az apja. Mindenkinek szüksége van fegyelmezésre. Ha soha nem kaptok fegyelmezést, akkor igazából nem is vagytok fiak, hanem csak törvénytelen gyermekek. Ezen kívül mindegyikünket fegyelmeztek és fenyítettek a földi apáink, akiket mégis tiszteltünk. Mennyivel inkább kell engedelmeskednünk a szellemi apánknak, hogy élhessünk. Földi apánk csak rövid ideig fegyelmezett bennünket, úgy, ahogy neki tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmez és nevel. És mindezt abból a célból teszi, hogy mi szentek legyünk, olyanok legyünk, mint ő. A fegyelmezés, a fenyítés ugyan nem tűnik kellemesnek, amikor kapjuk, sőt, inkább keserves és szomorúságot okoz. Később azonban az igazságnak békességes gyümölcsével fizet mindazoknak, akik gyakoroltatnak, aki a fegyelmezés által edződik. Azért a lecsüggesztett kezeket és a lankadt térdeket egyenesítsétek föl, és járjatok egyenesen a lábaitokkal, hogy a sánta ne hajoljon el, sőt inkább meggyógyuljon. Kövessétek mindenki irányában a békességet és a szentséget, amely nélkül senki sem látja meg az Urat. Vigyázzatok közben arra, hogy Isten kegyelmétől senki ne szakadjon el. Nehogy a keserűségnek bármilyen gyökere fölnövekedve megzavarjon, és ezáltal sokan megfertőztessenek. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egy ételért eladta elsőszülöttségi jogát. Mert tudjátok, hogy aztán is, mikor akarta örökölni az áltást, megvettetett, mert nem találta meg a megbánás, a megtérés helyét, noha könnyhullatással kereste. Ti már új helyre érkeztetek, nem úgy, mint Izrael népe akkor régen, amikor megérkeztek a Sion hegyhez. Ti most nem kézzel fogható hegyhez jöttetek, amely tűzben ég, nem sötétséghez, homályhoz, viharhoz, vagy trombita harsogó hangjához, sem a hanghoz, amely rettenetes volt. Olyan félelmetes volt, hogy akik hallották, könyörögtek, hogy ne szóljon hozzájuk többé. Mert nem tudták elviselni a parancsot, amit kaptak. Ha csak egy állat is megérinti a hegyet, meg kell ölni, agyon kell dobálni kövekkel. Olyan rémületes volt a látvány, hogy még Mózes is azt mondta, reszketek a félelemtől. Nem. Ti nem ilyen helyre jöttetek, az az új hely, ahová jöttetek, a Sion hegye. Az élő Isten városához jöttetek, a mennyei Jeruzsálemhez. Ezernyi és ezernyi angyalhoz, akik összegyűltek, hogy együtt örvendezzenek. Az elsőszülöttek összegyűlt seregéhez jöttetek. Igen, azokhoz csatlakoztatok, akiknek a neve föl van írva a mennyben. Magához, Istenhez jöttetek, aki minden ember bírája, és a tökéletes, igaz emberek szellemeihez, és az új szövetség közben járójához, Jézushoz, és a meghintésnek véréhez, amely jobbat beszél, mint az Ábel vére. Vigyázzatok, hogy megnevessétek azt, aki szól, mert ha azok nem menekültek meg, akik a földön szólót megvetették, sokkal kevésbé mi, ha elfordulunk attól, aki a mennyekből van. Akinek szava akkor megrendítette a földet, most pedig ígéretet tesz, és azt mondja, még egyszer megrázom, nem csak a földet, hanem az eget is. Az a még egyszer pedig azt jelenti, hogy az álhatatlan dolgoknak, mint a teremtett dolgoknak a megváltozását jelenti, hogy a rendíthetetlen, azaz örökké való dolgok, azok megmaradjanak. Azért mi is mozdíthatatlan és örökké való királyságot nyertünk, és így legyünk hálások, és ennél fogva szolgáljunk az Istennek tetsző módon tisztelettel és félelemmel. Mert a mi Istenünk megemésztő tűz.
4: Pál zsidókhoz írt levelének 12. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Neked szól.
1: Aktuális bibliai tanítások következnek. Ez a Rádió Zsansz.
2: A következő percekben Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: Most of you met me last night and you realize that I don't talk long.
4: Tegnap este már sokan találkoztatok velem is, tudjátok, hogy nem beszélek hosszan.
3: So this is merely an introduction.
4: Tehát ez csak egy bevezetés.
3: But what I say is powerful.
4: De amit elmondok, az erőteljes.
3: So if you don't listen to anything Amanda says.
4: Tehát ha nem figyeltek oda semmire, amit Amanda majd mond.
3: Remember this short word.
4: Ezt a rövid üzenetet azért ne felejtsétek el.
3: God is a family man.
4: Isten családos ember, a család embere, család istene.
3: Many of us read the Bible.
4: Sokan olvassuk a Bibliát.
3: And every now and then we come to a passage.
4: És időnként rákadunk egy olyan szakaszra.
3: And when we see it come,
4: és amikor látjuk az ilyen szakaszokat,
3: we tend to page past it.
4: Lapozunk egyet általában.
3: Because it starts like this.
4: Mert így kezdődik.
3: Noah begat Shem.
4: Noah nemzette Shemet.
3: Shem begat someone.
4: Shem nemzette Salmon. Salmon nemzette XY-t.
3: And we forget about it.
4: És ezt el is felejtjük.
3: And we don't realize that God is teaching us something very important.
4: És nem tudjuk, hogy Isten ezzel valami nagyon fontosat tanít nekünk.
3: He says it's vital to know who your family is.
4: Azt mondja, hogy létfontosságú tudnod, hogy ki a családod.
3: For a father, it's critical to know where your children are.
4: Az apáknak döntő fontosságú tudni, hogy hol vannak a gyerekeik.
3: There is no one in the Bible that God can't trace a history for.
4: Nincs olyan, olyan ember a Bibliában, akinek a múltját Isten nem tudja felgöngyölíteni.
3: And so the most awesome job you have as a parent.
4: Tehát nektek szülőknek a legfantasztikusabb feladatotok az,
3: is to take that little bag of potential.
4: Hogy fogjátok azt a kis lehetőségekkel teli tasakot.
3: Whether it's a boy or a girl.
4: Akár lány, akár fiú.
3: And determine its purpose.
4: És meghatározzátok a célját.
3: And make sure you get to test.
4: És gondoskodjatok arra, hogy a legjobbat kihozzátok belőle.
3: You have to achieve your child's destiny.
4: El kell érnetek a gyereketek rendeltetését.
3: And if your child doesn't get to where God wants him to be.
4: És hogyha a gyermeketek nem jut el oda, ahol Isten látni akarja.
3: You have an amazing lesson to learn.
4: Akkor óriási leckét kell megtanulnatok.
3: And you have an awesome task to fulfill.
4: És óriási feladatot kell elvégeznetek.
3: And God will come back and ask you why you didn't.
4: Mert Isten visszatér hozzátok és megkérdezi, hogy miért nem tettétek meg.
3: And many of us are going to say I was busy with the work.
4: És sokan azt fogják erre mondani, hogy elfoglalt nagyon a munkám.
3: I was building a business.
4: Egy vállalkozást építettem fel.
3: I was building a farm.
4: Egy farmot építettem ki.
3: I was building a ministry.
4: Vagy egy szolgálatot építettem fel.
3: And God's going to look past that. He's going to ask you, what did you do with your children?
4: De Isten elmegy emellett és azt mondja, hogy mit tettél a gyerekeiddel.
3: For some reason the pastor chose the wrong song.
4: Valamilyen okból a pásztor nem a megfelelő dalt választotta.
3: And the one he should have read was 126.
4: A 26. Zsoltárt kellett volna. Igen, Zsoltárt választotta, a 26-at kellett volna.
3: And it says, restore our fortune, O God.
4: Azt mondja ez, hogy Istenem, állítsd helyre a mi jó szerencsénket.
3: Like the streams in the Negev.
4: Like mint the a Negev folyamait.
3: Those who sow in tears.
4: Akik könnyekkel vetnek.
3: Will reap in joy.
4: Azok örömmel fognak aratni.
3: You need to sow in tears for the purpose of your child.
4: Könnyekkel kell vetnetek a gyermeketek céljaiba.
3: So that you can reap the full potential that God has for you.
4: Úgyhogy mikor Isten válaszol, akkor a lehetőségek teljességét arathassátok le.
3: Amen. I suggest you stand for a minute.
4: Azt javaslom, hogy egy pillanatra álljunk fel.
3: Because when you sit down.
4: Mert amikor majd leültök.
3: You're going to sit down for a long time.
4: Sokáig fogtok majd ülni.
3: All right, my wife wants me to explain the circle, the purpose that we're coming to talk to.
4: Tehát milyen céllal is jöttünk össze most?
3: Is raising godly families.
4: Isten szerinti családokat akarunk felnevelni.
3: And so we want to leave this picture with you.
4: Úgyhogy ezt a képet szeretnénk feltenni.
3: And this is the picture. We first start off to have a godly child, to have a godly home. You need to have a godly marriage.
4: Tehát először is ahhoz, hogy legyenek Isten szerinti gyermekek, egy Isten szerinti otthonra, házas párra van szükség.
3: And so we're going to talk about what the principles of that marriage are.
4: Tehát meg fogjuk beszélni az ilyen házasságnak az alapelvei.
3: And the second thing you need to have is you need to have a family. You need to recognize your God, your job is to have a family.
4: A második az, hogy kell, hogy legyen családunk. Fel kell ismernünk, hogy Isten azt a feladatot adta nekünk, hogy családunk legyen.
3: And the third session we're going to talk to you about the difference between rules.
4: A harmadik tanításon a különbségről fogunk beszélni, a szabályok
3: and values.
4: És az értékek között.
3: And then we're going to talk to you about discipline to build godly character.
4: Utána beszélni fogunk arról, hogyan kell úgy nevelni a gyerekeket, hogy Isten szerinti jellemük legyen.
3: And then we're going to talk about being grounded in the word, understanding what the word is and understanding what the world is.
4: Utána meg kell majd beszélnünk, hogy hogyan kell megalapozni a Szentírásban a gyerekeket, hogy hogyan tudják meg, hogy mit is mond a Biblia.
3: And finally to have godly children in the middle of the circle.
4: Végül is pedig ahhoz, hogy a kör közepén látható Isten szerinti gyerekeink legyenek,
3: we want to teach you the principle of blessing.
4: Meg kell tanítanunk nekik az áldás alapelvét.
3: And God says, my words have power.
4: Isten azt mondja, hogy az én szavaimnak ereje van.
3: And so the words you choose to declare over your children.
4: Tehát azok a szavak, amikről úgy döntöttök, hogy ezeket mondjátok el a gyerekeitek
3: föl, determine their futures.
4: Ezek meghatározzák a jövőjüket.
3: The rabbis, the sages in Israel.
4: A rabbik, Izrael bölcsei.
3: Have a powerful saying.
4: Egy ilyen nagyon erőteljes mondást tartanak.
3: They say the words of a father.
4: Azt mondják, hogy az apa szavai.
3: God takes and he makes into a key.
4: Tehát az apa szavait Isten egy kulcsá teszi.
3: That opens the door to the destiny of the child.
4: Amely megnyitja az ajtót a gyerek rendeltetése előtt.
3: And so if your words are life,
4: tehát ha a szavaid élet,
3: and they power,
4: és erő,
3: your child is going to prosper.
4: Akkor a gyermekednek jó dolga lesz.
3: But if your words are distress and a lack of success,
4: de hogyha a siker hiányáról mondasz és ilyen gyötrő szavakat mondasz a gyereknek,
3: your child will go nowhere.
4: Akkor a gyereket sehova nem fog eljutni. Amen.
0: Okay. Well, good morning to those people that we haven't seen yet.
4: Hát jó reggelt mindazoknak, akiket még nem láttunk.
0: We had a good evening last night with the couples.
4: Tegnap este nagyon jó esténk volt a házaspárokkal.
0: And I trust everybody went home and did their homework.
4: Bízom abban, hogy mindenki hazament és elvégezte a házi feladatot.
0: Okay, you will understand what I meant by that.
4: Majd értitek, hogy mire gondolok, ugye?
0: Okay. So the next step in a family after the couples come together.
4: Tehát a következő lépés egy család életében, miután a házaspár jól összejött egymással.
0: God says, he blesses Adam and Eve, and he says, be fruitful and multiply.
4: Isten ugye megáldotta Ádámot és Évát, és azt mondta nekik, hogy sokasodjatok és szaporodjatok.
0: And so, as Roly was sharing, everything is going to be about the children and a godly family.
4: És ahogy Roli is elmondta, utána minden a gyerekekről és az Isten szerinti családról szól.
0: Many of us grew up in homes where we had broken parents.
4: Sokan olyan otthonban nőttünk fel, ahol a szüleink összetört emberek voltak.
0: And where our parents didn't know the Bible.
4: Nem ismerték a szüleink a Bibliát.
0: And you see, you can't give something to your children that you never received.
4: És tudjátok, a gyerekeiteknek nem tudtok olyan valamit átadni, ami nektek sose volt.
0: And so for generations we pass on brokenness to the next generation.
4: A nemzedékeken keresztül az egyik nemzedék összetörtséget ad át a másik nemzedéknek.
0: Because we don't know what the right way is.
4: Mert nem tudjuk, mi a helyes út.
0: We just carry on making the mistakes.
4: Ezért ugyanúgy folytatjuk és követjük el ugyanazokat a hibákat.
0: And so we want to use this weekend.
4: És ezt a hétvégét szeretnénk arra használni.
0: Like a plumb line.
4: Szeretnénk, hogy ez egy ilyen függő ón legyen.
0: You know when you build a building.
4: Tudjátok, amikor egy házat építetek.
0: Then you have to have a plumb line.
4: Akkor kell egy függő ón.
0: To make sure that the walls are straight.
4: Hogy a falakat feltétlenül függőlegesen tudjátok építeni.
0: And that the house will stand.
4: És így megálljon a ház.
0: And so God has given us his Bible.
4: Tehát Isten nekünk adta a Bibliát.
0: That is the plumb line.
4: ez a zsinórmérték, ez a függő
0: the standard,
4: ez a minta,
0: whereby we should live our lives.
4: Ami szerint élnünk kell.
0: And so we will check today.
4: Tehát ma leellenőrizzük.
0: As we see the standard, the plumb line of God's word.
4: Ahogy látjuk Isten beszédének a függő ónyát,
0: we will measure it against our own lives.
4: Oda tesszük az életünk mellé.
0: And we can see how skew our walls and our house has been built.
4: És majd meglátjuk, hogy mennyire ferdére sikerült építeni a házunkat.
0: You know, it's not that you want to be bad.
4: Tudjátok, nem arról van szó, hogy rosszul akarjátok csinálni.
0: You want to be good parents. All of us want that.
4: Mindannyian jó szülők akarunk lenni.
0: But if you don't know what to do,
4: de ha nem tudod, hogy kell ezt,
0: how can you change?
4: Akkor hogyan változhatsz meg?
0: And so for the young people that are here today.
4: Tehát az itt jelenlévő fiataloknak mondom.
0: This is such good news.
4: Ez annyira jó hír.
0: Because you are the ones that can change what happened in the past.
4: Mert ti megváltoztathatjátok azt, ami a múltban történt.
0: For the older generation,
4: az idősebb nemzedék számára,
0: we can repent for our mistakes.
4: Mi pedig megtérhetünk a hibáinkból.
0: And we can then pray for our children.
4: És utána imádkozhatunk a gyerekeinkért.
0: And our grandchildren.
4: És unokáinkért.
0: And what Rolly shared, this last scripture that he spoke about.
4: És amit Rolly elmondott, ez az utolsó Biblia vers, amit mondott.
0: In Psalm 126.
4: A 126. Zsoltárban.
0: That you will sow in tears.
4: Hogy könnyek között vettek.
0: When you see the mistakes.
4: Amikor látjátok a hibákat.
0: Of where I went wrong.
4: Hogy hol rontottátok el.
0: And how I hurt my children.
4: És hogyan bántottátok a gyerekeiteket.
0: Because I did not know the right way.
4: De hát az volt, hogy nem tudtátok, mi a jó út.
0: But it is never too late with God.
4: De Istennél soha nincs túl késő.
0: You can correct things.
4: Helyrehozhatjátok a dolgokat.
0: And you can ask forgiveness.
4: És bocsánatot kérhettek.
0: So we understand that family structures are very complex.
4: Tudjuk, hogy a családok nagyon bonyolult összeállításúak lehetnek.
0: And every family is unique.
4: Minden család egyedi.
0: With unique problems.
4: Egyedi problémákkal.
0: And especially if there's been a divorce.
4: Különösen, ha válás volt a családban.
0: And now two divorced couples get married.
4: És aztán ketten, akik elváltak már, azok összeházasodnak egymással.
0: And so it's his children and her children.
4: És akkor vannak a nőgyerekei meg a apa gyerekei.
0: And now they're trying to live a godly life.
4: És most megpróbálnak Isten szerinti módon élni.
0: It's more complicated.
4: Ez még bonyolultabb.
0: It's not impossible.
4: Nem lehetetlen ugyan.
0: Because with God all things are possible.
4: Mert Istennel minden lehetséges.
0: But you will need extra grace.
4: De plusz kegyelemre van szükségehez.
0: And understanding.
4: És meg kell értenetek a dolgokat.
0: How do we make our family work?
4: Hogyan kell működtetni a családunkat?
0: And so we want to lay the foundations.
4: Tehát szeretnénk az alapokat lefektetni.
0: So that you can test with your plumb line, you can test.
4: Hogy megvizsgálhassátok az életeteket a függő ónnal.
0: What is going on in your family?
4: Mi zajlik a családotokban?
0: And how God must help us raise godly families.
4: És miben kell segítenie Istennek nekünk az ő akarata szerinti család felnevelésében?
0: Okay, so the first lesson this morning.
4: Tehát az első lecke ma reggel.
0: I just want to say to you that there is a little book that has been written for this weekend.
4: Szeretném, ha tudnátok, hogy írtunk egy könyvecskét erre a hétvégére.
0: It is already available in English.
4: Angolul már megvan, készen.
0: That you can download.
4: Azt le lehet majd tölteni.
0: Hallelujah! That is awesome!
4: Ez fantasztikus.
0: I am so excited about the translations.
4: Nagyon lelkes vagyok a fordítások miatt.
0: And Chilla and her team, they've been working very hard.
4: Tehát az ugószeresek elég keményen dolgoztak ezen.
0: And there's a course that we do called Journey to Freedom.
4: Tehát van egy ilyen tanfolyamunk, az a címe, hogy Út a szabadsághoz.
0: And it takes you by the hand.
4: Ez kézzel fog titeket.
0: And it leads you step by step by step.
4: És lépésenként vezet.
0: To deal with your own problems from your childhood.
4: Hogy le tudjatok számolni a gyerekkorotok problémáival.
0: And then to be able to correct things in your life.
4: Helyre tudjátok hozni az életetekben a dolgokat.
0: And so we have now the Chilla has gone right up to 11 and 12
4: DVD. Tehát most már a 12. DVD-ig van kész a kiadvány erről. Ez egy 40 DVD, és 12. van kész magyarul.
0: And last year we played you a little piece so that you can see the quality.
4: Tehát tavaly kicsit lejátszottuk belőle, hogy lássátok a minőségét.
0: It is excellent.
4: Kiváló.
0: I am so excited about this teaching going out in Hungary.
4: Annyira lelkesít az, hogy ez a tanítás eljut Magyarországhoz.
0: And it's a lot of work.
4: És nagyon sok munka kell hozzá.
0: So when you see me speaking,
4: tehát amikor látjátok, hogy beszélek,
0: I speak Hungarian.
4: Akkor ott magyarul beszélek a DVD-n.
0: Okay, so that is just, these DVDs are tools to help you deal with the things of the past.
4: Ezek a DVD-k eszközök, amelyek segítenek a múlt dolgainak a rendezésében.
0: So this weekend it is additional.
4: Ez a hétvége ez egy plusz dolog.
0: Specifically with a focus on children.
4: Konkrétan a gyerekekre koncentrálunk most.
0: So we're going to look how do we nurture our children.
4: Tehát megnézzük, hogy hogyan kell gondoznunk a gyerekeinket, táplálnunk.
0: How do we raise them in a godly family?
4: Hogyan neveljük fel őket Isten szerinti családban?
0: And how will children grow up so that they will look more and more like Jesus?
4: És hogyan növekedjenek úgy fel a gyerekek, hogy egyre hasonlóbbak legyenek Jézushoz?
0: And so God comes and in the beginning of the Bible he speaks about seed.
4: Tehát amikor Isten a Biblia elején odajön az emberhez, akkor a magról beszél.
0: And he says that if you sow seed, it will produce after its own kind.
4: Azt mondja, hogy ha magot ültetünk el, akkor az a maga neme, maga fajtája szerinti dolgot hoz létre.
0: And so we know that, you know, an apple tree will produce an apple tree.
4: Tehát tudjuk, hogy az alma magból almafa lesz.
0: And so a child is what will come forth from you, from your seed.
4: Tehát a gyermeked, aki ugye a te magodból nő ki.
0: And your child will look and do exactly what you are doing.
4: A gyereked úgy fog kinézni, mint te, és pontosan azt fogja csinálni, amit te.
0: Because a child doesn't listen always to what you say.
4: Mert a gyereked nem mindig figyel arra oda, amit mondasz.
0: But they always do what you do.
4: De mindig azt csinálja, amit te.
0: That is how a child learns.
4: Így tanulnak a gyerekek.
0: And so you are going to produce seed after your own kind.
4: Tehát a te magodból a te fajtád szerinti termés lesz.
0: And so we were made in the image of God.
4: Isten minket az ő képmására teremtett.
0: And so as parents, we are to raise children that look like God.
4: Tehát nekünk, szülőknek olyan gyerekeket kell felnevelnünk, akik úgy néznek ki, mint Isten.
0: And so we see that children are, it's like what you leave behind one day will be your children.
4: Egy nap, ami utánad maradni fog, az a gyerekeid.
0: And of course, last night we spoke a lot about the Garden of Eden.
4: Természetesen tegnap este sokat beszéltünk az Édenkertről.
0: And so in the Garden of Eden,
4: tehát az Édenkertben,
0: God told Adam and Eve, you must now be fruitful and multiply.
4: Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy most szaporodnotok kell és sokasodnotok.
0: And we know that they were kicked out of the garden through sin.
4: Aztán tudjuk, hogy a bűn miatt kilettek parancsolva az Édenből.
0: And our whole purpose is to get back into the garden.
4: És most az egész célunk az, hogy visszakerüljünk a kertbe.
0: Through Jesus it is possible.
4: És Jézus által ez lehetséges.
0: That we are able to live a godly life.
4: Tudunk Isten szerinti életet élni.
0: And we are able to have communion with God, fellowship with the Father.
4: És közösségünk lehet Istennel, az Atyával.
0: And so we need to give that picture to our children.
4: És ezt a képet kell továbbadnunk a gyerekeinknek.
0: Okay, and so we see in the opening chapters right there in Genesis.
4: Tehát látjuk, hogy az egy a Mózes első könyvének az első fejezeteiben.
0: We see God tell us there's two things we need to do to raise up godly children.
4: Isten két alapvető követelményt mond nekünk ahhoz, hogy az ő szerinte való gyerekeket tudjunk nevelni.
0: Okay, the first one was a lot of what we shared last night.
4: az első, sok mindent elmondtunk róla tegnap este.
0: Where the couples are unashamed with each other.
4: Amikor a házaspár tagjai nem szégyenkeznek egymás előtt.
0: They can freely express their love towards one another.
4: Hanem szabadon ki tudják fejezni a szeretetüket egymásra.
0: We know that they were kicked out of the garden through sin.
4: Aztán tudjuk, hogy a bűn miatt kilettek parancsolva az Édenből.
0: And our whole purpose is to get back into the garden.
4: És most az egész célunk az, hogy visszakerüljünk a kertbe.
0: Through Jesus it is possible.
4: És Jézus által ez lehetséges.
0: That we are able to live a godly life.
4: Tudunk Isten szerinti életet élni.
0: And we are able to have communion with God, fellowship with the Father.
4: És közösségünk lehet Istennel, az Atyával.
0: And so we need to give that picture to our children.
4: És ezt a képet kell továbbadnunk a gyerekeinknek.
0: Okay, and so we see in the opening chapters right there in Genesis.
4: Tehát látjuk, hogy a Mózes első könyvének az első fejezeteiben.
0: We see God tell us there's two things we need to do to raise up godly children.
4: Isten két alapvető követelmény pont nekünk ahhoz, hogy az ő szerinte való gyerekeket tudjunk nevelni.
0: Okay, the first one was a lot of what we shared last night.
4: Az első, sok mindent elmondtunk róla tegnap este.
0: Where the couples are unashamed with each other.
4: Amikor a házaspár tagjai nem szégyenkeznek egymás előtt.
0: They can freely express their love towards one another.
4: Hanem szabadon ki tudják fejezni a szeretetüket egymás iránt.

0: gyerekeinknek.
1: Okay, and so we see in the opening chapters right there in Genesis.
0: Tehát látjuk, hogy a Mózes első könyvének az első fejezeteiben.
1: We see God tell us there's two things we need to do to raise up godly children.
0: Isten két alapvető követelmény mond nekünk ahhoz, hogy az ő szerinte való gyerekeket tudjunk nevelni.
1: Okay, the first one was a lot of what we shared last night.
0: Az első, sok mindent elmondtunk róla tegnap este.
1: Where the couples are unashamed with each other.
0: Amikor a házaspár tagjai nem szégyenkeznek egymás előtt.
1: They can freely express their love towards one another.
0: Hanem szabadon ki tudják fejezni a szeretetüket egymás iránt.
1: And in that union they reflect the glory of God.
0: És ebben az egységben Isten dicsőségét tükrözik.
1: Last night we spoke, you know, that God and Jesus and the Holy Spirit is like a power source.
0: Azt mondtuk tegnap este, hogy Isten, Jézus, a Szent Szellem olyan, mint egy erőforrás.
1: They like the sun that shines.
0: Olyanok, mint a nap, ami süt.
1: And the moon only reflects back to the sun.
0: És ugye a hold csak visszaveri a napnak a fényét.
1: The moon has no light of its own.
0: A holdnak nincs saját fénye.
1: Because the sun is the power source.
0: Mert a nap az erőforrás.
1: And so the same in the family.
0: A családban ugyanígy van.
1: We have the husband who is the power source.
0: A férj az erőforrás.
1: Because from his side the woman was taken.
0: Mert az ő oldalából vette ki Isten a nőt.
1: And so as the husband shines his love on his wife.
0: Tehát amikor a férj rá ragyogja a szeretetét a feleségére.
1: She reflects back the love.
0: A feleség visszatükrözi a szeretetet.
1: Isn't that a beautiful picture?
0: Nem gyönyörű kép ez?
1: And so the children need to see that.
0: És a gyerekeknek látniuk kell ezt.
1: As the husband loves his wife.
0: Ahogy a férj szereti a feleségét.
1: And he treats her with honor and respect.
0: És tisztelettel bánik vele, megbecsüli.
1: So she will respond.
0: Erre reagál a feleség.
1: And shine her smiling face back to him.
0: És visszamosolyog az arcával, visszaragyogja a mosolyt a férjére.
1: And you have little children watching.
0: És a kisgyerekek meg ott figyelnek.
1: Have you looked at their faces?
0: Ránéztél már így az arcukra a gyerekeknek ilyenkor?
1: We do it with our little grandchildren.
0: Mi a kis unokáinkkal csináljuk ezt.
1: When they are visiting me.
0: Amikor meglátogatnak.
1: And Roland comes home from work.
0: És Roli hazajön a munkából.
1: Then I say to him, come, don't I get a kiss and a hug?
0: És akkor szólok neki, hogy akkor egy kis csók, egy kis ölelés.
1: And then we look at their little faces.
0: És aztán megnézzük az unokáink kis arcát.
1: And they watch us.
0: És figyelnek minket.
1: And grandpa comes and he gives me a kiss and he gives me a hug.
0: És akkor nagypapa jön és átölel engem és megpuszil.
1: And then they come and they say, me too, me too.
0: És aztán jönnek jelentkezni, hogy engem is.
1: And so that's children.
0: Hát a gyerekek ilyenek.
1: They watch us so closely.
0: Annyira közelről figyelnek minket.
1: And that is the first requirement for a godly family.
0: És ez az első követelmény ahhoz, hogy Isten szerinti családunk legyen.
1: How do we treat each other?
0: Hogy hogyan bánunk egymással?
1: And what picture do the children see?
0: Milyen képet látnak a gyerekek?
1: And in the second requirement that we see in the Bible.
0: A második követelmény, amit a Bibliában látunk.
1: That the couple need to look after the garden.
0: Az, hogy a házaspárnak művelnie kell a kertet.
1: They are both assigned by God.
0: Isten mind a kettőjüknek azt a feladatot adta.
1: To be like watchmen.
0: Hogy olyanok legyenek, mint az őrök.
1: To guard and protect their family.
0: Hogy őrizzék és védjék a családjukat.
1: Okay, so let's see where does this job description come from.
0: Na nézzük meg, honnan jön ez a munkaköri leírás.
1: In Genesis 2 verse 15.
0: Az 1 Mózes 2:15-ben
1: God took the man.
0: Isten fogta az embert.
1: And so a better translate, I don't know what the Hungarian Bible says.
0: Nem tudom, a magyar Bibliában mi van az ember, ugye?
1: But a better translation would be that he took the mankind.
0: Az lenne a jobb fordítás, hogy fogta az emberi nemet.
1: In other words, when God created, first of all, he created mankind.

0: Tehát Isten, amikor ugye először megteremtette az emberiséget,
1: Adam and Eve in one,
0: Ádámot és Évát egyben,
1: and only later he separated them.
0: Tehát egy személyben voltak, és csak később szedte őket ketté.
1: And so when he made mankind,
0: tehát amikor Isten megteremtette az embert,
1: God spoke to both of them, akkor, inside both,
0: akkor mindkettőjükhöz, tehát egy személyben mindkettőjükhöz szólt, aki később lett férfi és nő.
1: And he said, you must both look after God, the garden.
0: És azt mondta, hogy mindkettőtöknek gondoznotok kell a kertet Isten számára.
1: Okay, Genesis 2 verse 15.
0: Tehát 1 Mózes 2:15.
1: So the Lord God took man.
0: Tehát az Úristen fogta az embert.
1: He put him in the garden.
0: Elhelyezte a kertbe.
1: And he told him, guard and protect this garden.
0: És azt mondta neki, hogy őrizd ezt a kertet és vigyázz rá.
1: The word for tend the garden,
0: az a szó, hogy műveld a kertet.
1: In Hebrew,
0: héberül,
1: it means work.
0: Munkát jelent, hogy műveld, tehát dolgozz benne, műveld.
1: So to make a marriage and a family work, it's you have to work at it.
0: Tehát ahhoz, hogy egy házasság és egy család működjön, ahhoz dolgozni kell rajta.
1: It's not something that will just be automatic.
0: Úgy magától nem fog működni.
1: You will have to put in some effort.
0: Erőfeszítést kell belefektetni.
1: And the fact that you are here on a Saturday.
0: És az, hogy ti most itt vagytok egy szombaton.
1: It speaks, you are putting in effort.
0: Ez azt jelenti, hogy erőfeszítést fektettek bele.
1: Because you could choose to be anywhere else today.
0: Mert dönthettetek volna bármilyen más hely mellett is, ahol lenni akartok ma.
1: But you've chosen to be here.
0: De ti úgy döntöttetek, hogy itt lesztek.
1: Because you have questions in your hearts.
0: Mert kérdések vannak a szívetekben.
1: To say I need to learn about a family.
0: Ami azt mondja, hogy tanulnom kell a családról.
1: How must I correct things in my family?
0: Hogyan kell helyrehoznom a dolgokat a családomban?
1: And so I salute you.
0: Úgyhogy tisztelgek előttetek.
1: That you have come here on a Saturday.
0: Mert ide jöttetek egy szombaton.
1: Where you could still be sleeping.
0: Pedig még alhatnátok.
1: Or shopping.
0: Vagy vásárolhatnátok.
1: Or doing whatever you normally do.
0: Vagy akármit csinálhatnátok, amit szombaton szoktatok.
1: But you see, you've come because God says, for a godly family, you have to put in some effort.
0: De ide jöttetek, mert Isten azt mondja, hogyha őszerinte való családot akartok, akkor azon dolgozni kell.
1: And so I have to work in my garden.
0: Tehát dolgoznom kell a kertemben.
1: And I have to guard and protect.
0: És utána védenem, őriznem kell a kertet.
1: I must be on the watch the whole time for the enemy that wants to attack.
0: Állandóan figyelnem kell, hogy ez hol az ellenség, aki támadni akar.
1: So this is the foundation of a godly family.
0: Tehát ez az Isten szerinti család alapja.
1: And this will determine where your children are going.
0: És ez határozza meg, hogy hova jutnak majd a gyerekeitek.
1: Number one.
0: Először is.
1: The relationship between the husband and the wife.
0: A férj és feleség közötti kapcsolat.
1: That they will reflect God's glory.
0: Hogy ők visszatükrözzék Isten dicsőségét.
1: Number two.
0: Másodszor.
1: The fact that you are prepared to work at your family.
0: Az a tény, hogy készen álltok dolgozni a családotokért.
1: And that you will be a watchman.
0: És őrállók lesztek.
1: Foundations for a godly family.
0: Ezek az Isten szerinti család alapjai.
1: Okay, so what would you expect that God will do for you or for your children? What is in your heart?
0: Tehát mit vársz el Istentől, hogy mit tegyen a gyerekeidért, meg a családotokért? Mit szeretnétek Istentől?
1: You know, there's a program that I, when I'm at home, I'm able to watch.
0: Tudjátok, van egy műsor, amit ha otthon vagyok, meg tudok nézni.
1: It's called The Nanny.
0: Az a címe, hogy Nagyi.
1: And it's from England.
0: Angliából jött ez a műsor.
1: And it's about this lady who is a nanny.
0: Tehát egy hölgyről szól, aki egy nagyi.
1: And then she goes to families that have the most difficult, impossible children.
0: És olyan családokhoz megy el, akiknek a gyerekei a leglehetetlenebb, legfalnak menesztőbb helyzetekben vannak, vagy állapotokban.
1: The family is in chaos.
0: Teljes káosz van a családban.
1: And you just think, how is she going to solve this problem?
0: És akkor úgy eszedbe jut, hogy hogy fogja ez a néni megoldani ezt a problémát?
1: There is no discipline.
0: Nincs fegyelem.
1: The children scream and fight the whole time.
0: A gyerekek állandóan ordibálnak egymással, meg verekszenek.
1: And the child will not sleep in their own bed.
0: Nem hajlandóak a saját ágyukban aludni.
1: Oh, it is like impossible.
0: Tehát lehetetlen helyzetek.
1: And sometimes I don't think she's going to solve this problem.
0: És néha arra gondolok, hogy hát szerintem ezt a helyzetet nem tudja megoldani.
1: And then you watch the wisdom.
0: És utána figyeled a bölcsességét.
1: How she starts to train these little children.
0: Hogy kezdi el ezeket a gyerekeket edzeni, tanítani?
1: And she starts putting in principles.
0: Elkezd alapelveket beléjük építeni.
1: And she teaches them discipline.
0: És fegyelemre tanítja őket.
1: And sometimes just watching it wants to make you go crazy.
0: Tehát az ember már majdnem attól bezsong, hogy nézi ezt a műsort.
1: When that little child screams and screams.
0: Amikor az kisgyerek csak ordít.
1: And mommy puts the child back in the bed.
0: Anyukája visszateszi az ágyba.
1: And then he jumps out of the bed.
0: Aztán ő meg kimászik az ágyból.
1: And he screams.
0: És ordít.
1: And mommy puts him back in the bed.
0: Aztán az anyukája újra visszateszi az ágyba.
1: Over and over and over and over.
0: És ezt újra és újra és megint és újra.
1: 1 hour.
0: Egy órán át.
1: 2 hours.
0: 2 órán át.
1: This child doesn't stop.
0: És a gyerek nem hagyja abba.
1: You think, oh, Lord, I start to intercede.
0: Elkezdek közben járni komolyan.
1: And you know, eventually the child gets so tired.
0: És tudjátok, végül az a gyerek úgy elfárad.
1: And the mommy is crying.
0: Az anyukája sír.
1: Because she doesn't know what to do anymore.
0: Mert ő se tudja már, hogy mit csináljon vele.
1: But the nanny says, carry on.
0: És aztán azt mondja a nagyi, hogy folytasd.
1: Until the child will learn the lesson.
0: Amíg a gyerek meg nem tanulja a leckét.
1: And there is no hitting of the shaking, no abuse.
0: De nem rázzák a gyereket, nem verik meg, semmilyen bántalmazás nem történik.
1: But very strict boundaries.
0: De nagyon szigorúan föl vannak állítva a határok.
1: And eventually the child learns the lesson.
0: És végül a gyerek megtanulja a leckét.
1: In the beginning it's very hard.
0: Először nagyon nehéz ez.
1: But it's parents that are broken.
0: De hát a szülők is, ezek a szülők is összetört emberek.
1: It's parents that are immature themselves.
0: Ők maguk is éretlen emberek még.
1: And they don't know how to raise these children.
0: És nem tudják, hogyan kell nevelni a gyerekeiket.
1: And the children get totally impossible.
0: És ezek a gyerekek teljesen zabolátlanná válnak.
1: And so there's, you know, and this is secular training.
0: És ez egy világi nevelés, tehát világi műsor ez.
1: So how much more do we have when we have God on our side?
0: Tehát mennyivel több lehetőségünk van nekünk, amikor Isten mellettünk van?
1: So what is your cry in your heart this morning?
0: Tehát ma reggel, ma délelőtt miért sír a szíved?
1: Why did you come with what cry, with what prayer in your heart did you come here?
0: Amikor idejöttél ma reggel, milyen ima, milyen kiáltás volt a szívedben?
1: Okay, so we want to just run through the basis of how do we love each other that our children must see God in our lives.
0: Tehát most először is azt fogjuk áttekinteni, hogy a házaspáron belül hogyan szeressük egymást, úgy, hogy a gyerekek Istent lássák meg bennünk.
1: Now, this is very interesting.
0: Ez nagyon érdekes.
1: I don't know if you realize that God wants us to love each other according to the Ten Commandments.
0: Nem tudom, hogy rájöttetek-e már arra, hogy Isten azt akarja, hogy mi a 10 parancsolat tükrében szeressük egymást.
1: What?
0: Tessék!
1: We're going to see this morning.
0: Ma délelőtt meglátjuk.
1: Why did God give us the Ten Commandments?
0: Hogy miért adta Isten nekünk a 10 parancsolatot?
1: And how do I apply it today in my marriage?
0: És ezt ma hogyan alkalmazhatom a házasságomra?
1: You see, at Mount Sinai,
0: tudjátok, a Sínai hegyen,
1: God called his bride Israel.
0: Isten Oda hívta az ő menyasszonyát, Izraelt.
1: And he made the first marriage proposal was at Mount Sinai.
0: És a Sínai hegynél elmondta nekik az első házassági ajánlatot.
1: And he said to his people, he said to his bride Israel, will you marry me?
0: És azt mondta az ő népének, az ő menyasszonyának, Izraelnek, hogy hozzám jössz?
1: And the people said, I do.
0: És azt mondta a nép, hogy igen.
1: So now, if that is the first marriage proposal in the Bible,
0: hogyha ez a Bibliában az első ilyen házassági ajánlat,
1: then surely we must learn from that.
0: Akkor biztos, hogy tanulnunk kell belőle.
1: You see, God's word starts with a marriage.
0: Tudjátok, Isten beszéde egy házassággal kezdődik.
1: The first miracle took place at a marriage, at the wedding.
0: Jézusnak az első csodája egy menyegzőn történt.
1: And it ends with a marriage.
0: És a Biblia egy menyegzővel is ér véget.
1: So, do you know that God loves marriages?
0: Tehát ebből tudhatjuk, hogy Isten szereti a menyegzőket.
1: And the whole Bible is full of marriage.
0: A Biblia tele van házasságokkal, házasodásokkal.
1: So when God gives the Ten Commandments,
0: tehát amikor Isten odaadja a tíz parancsolatot,
1: he says, this is the way I want you to marry me.
0: Ezzel azt elmondja, hogy hogyan szeretné, hogy hozzá menjen a nép feleségül.
1: And so we need to study that this morning.
0: Tehát ma délelőtt ezt fogjuk tanulmányozni.
1: Because that whole marriage proposal had to do with a covenant.
0: Mert az egész házassági ajánlat egy szövetséghez kapcsolódik.
1: When God proposed to Israel,
0: amikor Isten feleségül kérte Izraelt,
1: said, Israel, will you marry me?
0: Azt mondta, Izrael, hozzám jössz feleségül?
1: He gave them conditions.
0: Adott ezzel együtt feltételeket is.
1: Which they call a ketubah.
0: Ezeket ketubának nevezik.
1: Which is the Ten Commandments.
0: Ez pedig a tíz parancsolat.
1: And so through these commandments, which is not law and legalism,
0: tehát a tíz parancsolat által, ami nem igazán törvény és nem törvénykezés,
1: because we choose to obey these commandments,
0: hiszen mi önként döntjük el, hogy engedelmeskedni fogunk a parancsoknak.
1: Because we love him.
0: Azért, mert szeretjük őt.
1: I will obey you, Lord.
0: Uram, engedelmeskedni fogok neked.
1: Because I love you.
0: Mert szeretlek.
1: Not because I'm forced to.
0: Nem azért, mert muszáj, mert erre kényszerítenek.
1: That's not love.
0: Az nem lenne szeretet.
1: But I obey because I love you, Lord.
0: Uram, én azért engedelmeskedek neked, mert szeretlek.
1: So when we get married,
0: tehát amikor összeházasodunk,
1: we have to start to think.
0: El kell kezdenünk így gondolkodni.
1: If we both belong to God,
0: ha mindketten Istenhez tartozunk,
1: and he gave us his example,
0: és ő példát adott nekünk,
1: by saying, this is the way I want you to love each other.
0: Azáltal, hogy elmondta, hogy szeretném, ha így és így szeretnétek egymást.
1: Because I, as the Almighty God,
0: mert én, mint mindenható Isten,
1: this is how I choose to love my bride.
0: Én úgy döntöttem, hogy ilyen módon szeretem a feleségemet, menyasszonyomat.
1: I make a covenant with you.
0: Szövetséget kötök veled.
1: And I ask you to love me back.
0: És azt kérem, hogy szeress viszont.
1: Okay, so this is foundational work for us.
0: Tehát ez alapvető üzenet a számunkra.
1: And I want you to check your hearts this morning.
0: És szeretném, hogyha megvizsgálnátok a szíveteket ma délelőtt.
1: Do you love each other according to the Ten Commandments?
0: A tíz parancsolat szerint szeretitek egymást?
1: Okay, Exodus 20, verse 2 and 3.
0: Tehát 2 Mózes 20, 2-3.
1: Have you ever heard a sermon like this one before?
0: Hallottatok már ilyen prédikációt?
1: How to love each other according to the Ten Commandments.
0: Hogyan szeressük egymást a tíz parancsolatnak megfelelően?
1: Okay. So, what does God say?
0: Tehát mit mond Isten?
1: He says, I am the Lord your God.
0: Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened.
1: I brought you out of Egypt.
0: Kihoztalak Egyiptomból.
1: Out of the house of bondage.
0: A rabszolgaság házából.
1: And then he says,
0: aztán azt mondja,
1: you must have no other gods.
0: Nem szabad, hogy más isteneid legyenek.
1: He alone must be God in your life.
0: Egyedül ő lehet Isten az életedben.
1: Okay, so what is God saying to you and me in our marriages?
0: Tehát mit mond Isten nektek és nekem és a házasságainknak?
1: The first thing where we should decide as a couple.
0: Az első dolog, amit nekünk házaspárnak el kell dönteni.
1: When we get married.
0: Amikor összeházasodunk,
1: is that my partner, my spouse that I choose.
0: Az, hogy a házastársam, akit kiválasztok.
1: Must be number one.
0: Neki kell az első számúnak lenni
1: there
0: a számomra.
1: There must be nobody else in my life.
0: Nem lehet az életemben senki más.
1: No old boyfriends, no old girlfriends.
0: Nem lehetnek régi szerelmek, udvarlók.
1: Just my partner.
0: Csak a házastársa.
1: My spouse, the one that I choose to love.
0: A hitvesem, akiről úgy döntöttem, hogy őt fogom szeretni.
1: So primacy must be priority.
0: Tehát nagyon fontosnak kell tekintenünk az elsődlegességet.
1: Nobody else.
0: Senki más.
1: I only have eyes for my partner.
0: Én nekem csak a hitvesebb meglátására van szemem.
1: And then God says he wants us to give ourselves completely to him, 100%, everything.
0: Aztán Isten azt mondja, hogy teljesen át kell adni magunkat neki 100%-ig, maradéktalanul.
1: Every breath you take.
0: Minden lélegzetvételed.
1: Every heartbeat.
0: Minden szívdobbanásod.
1: You give to God.
0: Mindent átadsz Istennek.
1: In marriage.
0: A házasságban.
1: That's what you give to your partner.
0: Ezt adod a társadnak.
1: You give 100% of yourself to your partner.
0: Önmagad 100%-át adod át a házastársadnak.
1: You must show each other you want to spend time with each other.
0: Ki kell fejeznetek egymásnak, hogy időt akartok együtt tölteni.
1: There mustn't be any other distraction.
0: És nem szabad, hogy bármi más elterelje a figyelmeteket.
1: We really need to give the message to one another.
0: Komolyan ezt az üzenetet kell egymáshoz eljuttatnunk.
1: Doesn't matter how many years you've been married.
0: Teljesen mindegy, hány éve vagytok már házasok.
1: You still stay my number one.
0: Akkor is te maradsz az első a számomra.
1: If I need to choose again.
0: Ha újra választanom kell.
1: I will choose you.
0: Akkor téged választalak újra.
1: I will not look at anyone else.
0: Nem nézek senki másra.
1: You are my number one choice.
0: Te vagy az első választásom.
1: I will respect you.
0: Tisztelni foglak.
1: And I will love you.
0: És szeretlek.
1: Because I am in a covenant with you.
0: Mert szövetségben vagyok veled.
1: Isn't that good?
0: Nem jó dolog ez?
1: So can you see how we bring our relationship with God into our marriage?
0: Tehát látjátok, hogy hogyan hozzuk be az Istennel való kapcsolatunkat a házasságunkba?
1: Now God says, remember, I've brought you out of Egypt.
0: Isten azt mondja, hogy emlékezzetek, hogy kihoztalak titeket Egyiptomból.
1: So if you have any old birthday cards or jewelry or presents from an old boyfriend or girlfriend.
0: Tehát, hogyha van a birtokodban még valamelyik régi szerelmettől születésnapi képeslap, ékszer vagy bármi ajándék.
1: Or photographs.
0: Vagy fényképek róla.
1: God says, get rid of that.
0: Isten azt mondja, szabadulj meg ettől.
1: Leave the old relationships behind.
0: Hagyd magad mögött a régi kapcsolatokat.
1: You are now moving into the promised land.
0: Hiszen most éppen belépsz az ígéret földjére.
1: Don't bring any of the old lovers with you.
0: Ne hozd magaddal a régi szerelmeidet, egyiket se.
1: Sometimes out of sentimental thoughts we keep a box of mementos.
0: Néha ilyen érzelgőségből megtartunk egy ilyen kis emlékeket tartalmazó dobozt.
1: Oh, this is the picture of my old boyfriend.
0: Ó, ez a régi barátom fényképe.
1: And we did this together and we did that together.
0: Ezt csináltuk együtt, meg azt csináltuk.
1: And this is a love letter he wrote me.
0: És ez egy szerelmes levél tőle
1: nekem. Look at the picture.
0: Nézd meg ezt a képet.
1: No.
0: Nem.
1: God says, destroy
0: Isten azt
1: that
0: mondja,
1: from the past.
0: Pusztíts el mindent, ami a múlthoz köt.
1: Ha ha, you've got some cleaning up to do.
0: Van egy kis takarítani valótok.
1: Okay, and so we need to rejoice in the new beginning with this partner I've decided to live with for my whole life.
0: Tehát örülnünk kell ennek az új kezdetnek az életünkben, ami azt jelenti, hogy azzal a társammal, akit egész életemre választottam, most elkezdem az életemet.
1: Okay, now the second commandment.
0: Na most akkor a második parancsolat.
1: Exclusivity.
0: Kizárólagosság.
1: You see, and this goes hand in hand with the first commandment.
0: Látjátok, ez kéz a kézben jár az elsővel.
1: Where God says, I am the Lord your God.
0: Amikor Isten azt mondta, hogy én vagyok az Úr a te Istened.
1: And so I am Amanda.
0: Tehát én vagyok Amanda.
1: The wife of Roland.
0: Rolandnak a felesége.
1: Nobody else.
0: Senki más, én.
1: Okay, so that is so, it's so powerful.
0: Ez annyira erőteljes dolog.
1: All right, let's see. It says you mustn't make any graven image.
0: Rendben, azt írja a Biblia, hogy nem szabad semmilyen faragott képet készíteni.
1: So that's the second commandment.
0: Ez a második parancsolat.
1: Don't bow down to these images.
0: Ne borulj le az ilyen képmások előtt.
1: Because God says he's a jealous God.
0: Mert Isten azt mondja, hogy ő féltékeny Isten.
1: Aha. So, if somebody comes to stand too close to Amanda,
0: tehát ha valaki túl közel oda áldogál Amanda mellé,
1: then God's word says that Roland is allowed to be godly jealous.
0: Akkor Isten beszéde azt mondja, hogy Roland lehet igazságos, helyes módon féltékeny.
1: And he will come and stand with me.
0: És ő odaáll, ő is odaáll mellém.
1: And put his arm around me.
0: És átkarol a karjával.
1: And says she's my wife.
0: És azt mondja az illetőnek, hogy ő az én feleségem.
1: Doesn't that make you feel good?
0: Nem jó érzést kelt ez a feleségben?
1: That's the second commandment.
0: Ez a második parancsolat.
1: Okay, that's godly jealousy.
0: Ez az Isten szerinti féltékenység.
1: Because even God is jealous.
0: Mert még Isten is féltékeny.
1: This is not a destroying negative jealousy. This is a godly jealousy.
0: Ez nem egy pusztító, negatív, rossz féltékenység, hanem egy Isten szerinti féltékenység.
1: And it means that I love you so much.
0: Ez azt jelenti, hogy annyira szeretlek.
1: I will not share you with anyone else.
0: Hogy nem osztozom rajtad senkivel.
1: Because this is what God is saying.
0: Mert ezt mondja Isten.
1: So we need to be careful of this image building.
0: Tehát vigyáznunk kell az ilyen képmáskészítéssel.
1: In other words, me, me, me.
0: Más szóval, én.
1: Or you build your partner up on a pedestal higher than God.
0: Vagy a társadat emeled magasabb talapzatra, mint Istent.
1: So we both realize that we are dependent on God. God is God.
0: Mindketten belátjuk, hogy Istentől függünk, és Isten az Isten.
1: And there's no image building in marriage.
0: És a házasságban nem készítünk képmásokat.
1: Because many times when we are broken,
0: mert sokszor, amikor összetörtek vagyunk,
1: we go into competition with each other.
0: Elkezdünk versengni egymással.
1: Where the man is negatively, he feels threatened by his wife, or the wife is threatened with her husband.
0: Amikor a férj úgy érzi helytelen módon, hogy fenyegetést jelent számára a feleség, vagy a feleség érzi úgy, hogy fenyegetést jelent számára a férje.
1: And you feel you have to push them down.
0: És úgy érzed, hogy a másikat így le kell nyomni.
1: So you can look good.
0: Hogy te jó színben tűnhess fel.
1: And God says, no, don't do that.
0: És Isten azt mondja, ne tegyed ezt.
1: He says, no self-worship, no building of your own images.
0: Azt mondja, ne légy önimádó, és ne építgedd a saját képedet.
1: And it is quite okay to express a godly jealousy towards one another.
0: És teljesen helyévaló, hogyha Isten szerinti féltékenységgel viseltettek egymás iránt.
1: That we've made a covenant together.
0: Hiszen szövetséget kötöttünk.
1: And we belong with each other.
0: És egymáshoz tartozunk.
1: And so it's exclusive. Your wife, your husband, it is exclusive.
0: Tehát egy kizárólagos kapcsolatod van a férjeddel, férnek a feleségével.
1: Okay, do we say that enough to each other in marriage?
0: A házasságban vajon elégszer elmondjuk ezt egymásnak?
1: You are my partner.
0: Hogy te vagy az én társam.
1: I will not look at anyone else.
0: Nem nézek senki másra.
1: And I watch over you.
0: És figyelek rád.
1: I won't let another woman come too close to you.
0: Nem engedem, hogy egy másik nő túl közel jöjjön hozzád.
1: I will say, no, that's my place. I'm
0: azt
1: his
0: mondom
1: wife.
0: Majd, hogy ne, ez az én helyem, én vagyok az ő felesége.
1: A godly jealousy.
0: Isten szerinti féltékenység.
1: Not one that destroys.
0: Ez nem pusztít.
1: but a positive godly jealousy like God is jealous for our love.
0: Hanem egy pozitív Isten szerinti féltékenység, ahogy Isten is féltékeny a mi szerelmünkre.
1: Okay, third commandment.
0: Rendben, harmadik parancs.
1: And this is about confidence.
0: Ez a bizalomról szól.
1: Okay, Exodus 20 verse 7.
0: 2 Mózes 27.
1: This is interesting. Do not use the name of God in vain.
0: Ez érdekes, ne használd Isten nevét hiába való módon.
1: Because if you do, God says you'll be guilty.
0: Mert ha ezt teszed, akkor Isten azt mondja, hogy ez bűn neked.
1: So how do we apply that in our marriage?
0: Hogyan alkalmazzuk ezt a házasságunkban?
1: You need to be as good as your word. Your yes is your yes.
0: Tehát szavatartónak kell lenned, ha igent mondasz, az legyen igen.
1: If you've made a promise,
0: ha ígértél valamit,
1: you stick to that promise.
0: Akkor tartsd be.
1: You see, that brings a safety.
0: Tudjátok, ez biztonságot hoz be.
1: That I can trust my partner.
0: Tudom, hogy bízhatom a házastársamban.
1: And that gives me confidence.
0: És ettől magabiztos leszek.
1: That if he's given his word,
0: bízom abban, hogyha a szavát adta,
1: he will do everything to try and keep it.
0: Akkor minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy be is tartsa.
1: Now we know the importance for a child.
0: Tudjuk, hogy a gyerek számára
1: if you have made a promise to a child,
0: nagyon fontos, hogyha ígértél neki valamit,
1: they watch and see if you will keep it.
0: Akkor a gyerek nagyon figyel, hogy betartod vagy nem.
1: Now, with my dad being an alcoholic,
0: mivel az én apukám alkoholista volt,
1: when he was drunk, he'd say things and make promises.
0: Amikor részeg volt, akkor mondott mindenfélét, meg ígért mindenfélét.
1: As a little child, I believed him.
0: És kisgyerekként hittem neki.
1: And then tomorrow morning, when he's sober,
0: és aztán másnap reggel, amikor kijózanodott,
1: and I expect he's now promised me something,
0: és számítottam arra, hogy mivel ígért valamit, az meg lesz.
1: He can't remember.
0: De nem is emlékezett rá.
1: And I started to learn something.
0: És elkezdtem tanulni valamit.
1: A father you can never trust.
0: Egy apában soha nem lehet bízni.
1: So when I became a Christian,
0: tehát amikor keresztény lettem,
1: I struggled with believing God.
0: Akkor küzdködtem azzal, hogy higgyek Istennek.
1: How can I believe him?
0: Hogyan hihetnék neki?
1: When my father didn't show me what God's faithfulness is like.
0: Amikor az apám nem mutatta be nekem, hogy milyen Isten hűsége.
1: And so the God is telling us with this third commandment.
0: Tehát Isten azt mondja nekünk a harmadik parancsolatban,
1: that when we say things,
0: hogy amikor mondunk valamit,
1: we make commitments,
0: amikor elkötelezzük magunkat valamire,
1: we keep our word,
0: akkor tartsuk be a szavunkat.
1: The second thing about using God's name in vain,
0: a másik dolog Isten nevének a hiába való használatával,
1: is to tell your partner some other thing that happened to you.
0: Az az, amikor a házastársadnak elmesélsz valamit, ami történt veled.
1: And then you stretch the story. You add to it.
0: Kicsit úgy teszel hozzá, szépítesz rajta a történeten.
1: So you don't say the full truth.
0: Tehát nem a teljes igazságot mondod el.
1: I caught a fish this big.
0: Ekkora halat fogtam.
1: This big.
0: Ekkorát.
1: This big.
0: Ekkorát.
1: And so God is saying that we must be truthful with one another.
0: Tehát Isten azt mondja, hogy az igazságot kell mondanunk egymásnak.
1: And we need to respect each other's differences.
0: És tisztelnünk kell egymás különbözőségét.
1: That is, it's so interesting to see how these commandments get applied in our marriage.
0: Nagyon érdekes látni, hogy a parancsolatokat alkalmazzuk a házasságban.
1: And we mustn't go and tell stories behind our husband's back.
0: És aztán nem szabad a házastársunk, mondjuk férjünk háta mögött mindenféléket mesélni.
1: You know, women get together.
0: Tudjátok, nők összejönnek egymással.
1: And they say, oh, my husband.
0: És azt mondja, oh, hát az én férjem.
1: You know what he did this morning again?
0: Tudjátok, mit csinált megint ma reggel?
1: God is saying, no, don't do that.
0: Isten azt mondja, nem, ilyet ne csinálj.
1: You're breaking the third commandment.
0: Mert ezzel megszeged a harmadik parancsolatot.
1: You're talking behind your husband's back.
0: A férjed háta mögött beszélsz róla.
1: And you're breaking him down.
0: És ezzel letöröd őt, tehát kicsinyíted őt.
1: Isn't that interesting?
0: Nem érdekes?
1: Third commandment.
0: A harmadik parancs.
1: Okay, and so you must always remember God is watching.
0: Mindig emlékezned kell arra, hogy Isten figyel.
1: And whatever I do, I stand accountable before God towards my partner.
0: És Isten előtt felelős vagyok a házastársammal szemben is azokért a dolgokért, amiket teszek és mondok.
1: Also this thing about, you know, not using God's name in vain.
0: Szintén az Isten nevének hiába a felvételéhez tartozik.
1: Don't keep on looking for a fight, always finding something wrong all the time.
0: Hogy ne próbálj mindig találni valami rosszat vagy hibát, ami miatt veszekedhettek.
1: Believe in yourself.
0: Higgy magadban.
1: That which you say,
0: amit mondasz,
1: you will do.
0: Azt tedd meg.
1: And that which your partner tells you,
0: és amit a házastársad mond neked,
1: they will keep their word.
0: Ő is be fogja tartani, hidd ezt.
1: That brings confidence and safety into the family.
0: Ez bizalmat és biztonságot ad a családba.
1: All right, the fourth command.
0: Na akkor a negyedik parancs.
1: Now this is interesting. God makes a bit of a shift in gears.
0: Ez érdekes, itt Isten sebességet vált.
1: And so the first set of commandments deals vertically with our relationship with God.
0: Az első három parancsolat az Istennel való kapcsolatunkra, tehát a függőleges kapcsolatunkra vonatkozik.
1: So now it's about you know, just husband and wife. That's the first three commandments.
0: Tehát ebben az alkalmazásban az első három parancsolat a férj és a feleség közötti kapcsolatra vonatkozik.
1: But now we come to the fourth one.
0: De most jön a negyedik.
1: Now it speaks about the Sabbath.
0: Ami a szombatról szól.
1: So it speaks about a very important principle for couples.
0: Ez egy nagyon fontos alapelv a házaspárok számára.
1: It says 6 days you must work.
0: Azt mondja, dolgozzatok 6 napon.
1: But the seventh day you must rest.
0: De a hetedik napon pihenni kell.
1: And so God rested on the seventh day.
0: Isten is megpihent a hetedik napon.
1: The Lord blessed the seventh day.
0: És az Úr megáldotta a hetedik napot.
1: And he declared it holy.
0: És szentnek nevezte ki.
1: Okay, what does that mean for us in our marriage?
0: Mit jelent ez számunkra a házasságban?
1: And so this is the first three commandments was how we treat each other.
0: Tehát az első három parancs arról szólt, hogy hogyan bánunk egymással.
1: And our relationship with God.
0: És az Istennel való kapcsolatunkról szólt.
1: Now the Sabbath is making a bridge to move to the next lot of 5 commandments that's left.
0: Ez a negyedik parancsolat, ez olyan, mint egy híd, ez a szombatról szóló parancs, a híd az első három meg a maradék 5 parancs között.
1: The Sabbath teaches us about the gift of time.
0: A szombat az idő ajándékáról beszél.
1: You know, I minister in prison.
0: Tudjátok, én szolgálok börtönben is.
1: And I say to the guys in prison,
0: azt mondom ott a bentlakóknak,
1: you guys have something that we don't have.
0: Nektek van valamitek, fiúk, amik nekünk nincs.
1: And they look at me.
0: Rám néznek.
1: They behind bars, they locks and keys.
0: Ott vannak rácsok mögött, és zárakkal zárják be őket, kulcsok vannak a zárakon.
1: What is Amanda saying?
0: És azt mondják, mit akar Amanda mondani ezzel?
1: I say, you have something that we don't have.
0: Azt mondom tehát, hogy nektek van valamitek, ami nekünk nincs.
1: You have time.
0: Van időtök.
1: What do you do in prison? You sit.
0: Mit csináltok a börtönben? Csücsültök.
1: And you have to, there's programs that they try and keep them busy.
0: Vannak programok, megpróbálják lekötni a foglyokat.
1: But I said, use your time.
0: Én azt mondom, hogy használjátok az időtöket.
1: So that you can train in the word.
0: Arra, hogy tanuljátok a Bibliát.
1: Because when you're out back in the world, when you've been released.
0: Mert amikor majd kiengednek titeket, és kijöttök újra a világba.
1: There's no time.
0: Akkor nem lesz időtök.
1: You're back in the rat race. You're running.
0: Mert visszatértek a mókus kerékbe, és futtok.
1: Sure, I heard that your country wants you to start working, was it 14 hours now?
0: Azt hallottam, hogy itt az országba be akarják vezetni a 14 órás munkaidőt.
1: Hey, that's heavy.
0: Ez súlyos.
1: No time.
0: Nem lesz az embereknek idejük.
1: So this commandment God is trying to speak to us.
0: Isten próbál hozzánk szólni ezen a parancson keresztül.
1: He says if you want a godly marriage.
0: Azt mondja, hogyha Isten szerinti házasságot akartok,
1: have to buy out the time.
0: Akkor meg kell vennetek az időt.
1: You have to take the time.
0: Időt kell szánni rá.
1: To spend time together.
0: Hogy együtt töltsetek időt egymással.
1: You must have special moments that you together.
0: Kell, hogy legyenek különleges pillanatok, amikor együtt vagytok.
1: Because the work is chasing us.
0: Mert a világ meg a munka hajszol minket.
1: We are busy, busy, busy all the time.
0: Állandóan teljesen el vagyunk foglalva.
1: And so God is speaking to us. We have to check the time we spend with each other.
0: És Isten azt mondja, hogy oda kell figyelnünk, hogy legyen időnk egymással.
1: We need to determine what is important and what is urgent.
0: El kell döntenünk, hogy mi a fontos és mi a sürgős.
1: And you need to, when you make time for each other, have the time of your life.
0: És amikor időt különítetek el egymás számára, ez legyen a legjobb idő az életetekben.
1: And where you have quality time together.
0: Minőségi időt töltsetek együtt.
1: Because out of all the 6 days you can do whatever you want to.
0: Mert az összes 6 napon csinálhatok, amit akartok.
1: But God says there's one day in the week.
0: De azt mondja Isten, hogy van egy hét a nap, egy nap a héten.
1: He needs us to spend time with him.
0: Mert szüksége van arra Istennek is, hogy időt töltsünk vele.
1: Because he knows if we don't do that.
0: Mert tudja, hogyha ezt nem tesszük,
1: then our relationship is going to die.
0: Akkor a kapcsolatunk elhal.
1: Our love will grow cold.
0: Meghidegül a szeretetünk.
1: And the same in marriage.
0: A házasságban ugyanígy van.
1: We have to learn to look at our values.
0: Meg kell tanulnunk, hogy figyelembe vegyük az értékeket, az értékrendünket.
1: We need to really see, you know, how are we missing each other?
0: Fel kell figyelnünk arra, hogy hogyan hiányzunk egymásnak, hogyan hiányoljuk egymást.
1: Misunderstandings in the week.
0: Félreértések történnek köztünk hétközben.
1: Because when it comes to this day of rest, this time together.
0: Mert amikor a nyugalom napja eljön, az együttlét ideje.
1: We now will make peace if we've had a fight in the week.
0: Akkor megbékülünk egymással, hogyha vitánk volt a hétközben.
1: We will forgive one another.
0: Megbocsátunk egymásnak.
1: We will bless one another.
0: Megáldjuk egymást.
1: This is a time that we need to have fun together.
0: Ez a nap az időszak, amikor jól kell éreznünk magunkat együtt, és jól kell szórakoznunk.
1: You see, there was this couple that came for marriage counseling.
0: Volt egy házaspár, aki eljött ilyen házassági lelki gondozásra.
1: They'd been married 25 years.
0: Körülbelül 25 éve házasok.
1: And the wife was crying and crying.
0: És a feleség csak sírt és sírt.
1: And she said, Amanda, I can't remember when my husband Lars said he loves me.
0: És azt mondja, Amanda, én már nem emlékszem, hogy mikor mondta a férjem utoljára, hogy szeret.
1: And the husband looked at her.
0: És a férje csak nézett rá.
1: He said, what do you mean?
0: És azt mondja, hogy érted ezt?
1: The day we got married.
0: Amikor összeházasodtunk,
1: I said to you, I love you.
0: Akkor megmondtam, hogy szeretlek.
1: And I have not changed my mind.
0: Azóta nem gondoltam meg magam.
1: What's your problem?
0: Akkor mi a gondod?
1: You see, that's what happens if we don't understand the principle of the Shabbat.
0: Tudjátok, ez történik, amikor nem értjük a sabbatnak, a szombatnak az elvét.
1: We need to learn what God is saying to us.
0: Meg kell tanulnunk, mit mond Isten nekünk ezzel.
1: Now what the rabbis teach the people.
0: A rabbik azt tanítják az embereknek.
1: We know the Hebrew family is our example.
0: Tudjuk ugye, hogy a héber család a minta.
1: As a light, God has chosen them.
0: Isten világosságnak választotta őket.
1: To shine to all the other nations.
0: Hogy bele ragyogjanak a többi nemzetbe.
1: Who the God of Israel is.
0: Bele ragyogják, hogy kicsoda Izrael istene.
1: And so they teach their people.
0: Tehát a rabbik azt tanítják az embereknek.
1: When it's Shabbat.
0: Hogy sabbatkor.
1: It's time for pudding.
0: Az a pudding ideje.
1: So that is the time to take time to be intimate.
0: Tehát ez az az időszak, amikor időt kell szánni a meghittségre.
1: So you see every Friday afternoon.
0: Tehát tudjátok, minden péntek délután.
1: When the husband goes home,
0: amikor a férj hazamegy,
1: he can't wait to get home.
0: Már alig várja, hogy otthon legyen.
1: Because he knows he's in for a good night.
0: Mert tudja, hogy nagyon jó éjszakája lesz.
1: He buys flowers for his wife every week.
0: Minden héten vesz virágot a feleségének.
1: And then on Friday nights they have a big celebration.
0: És ugye tudjátok, péntek este nagy ünneplés van.
1: Bless the family.
0: Megáldja a családot.
1: And when everybody goes to bed.
0: És amikor már mindenki lefeküdt.
1: And the husband is very happy.
0: Akkor a férj már nagyon boldog.
1: Because now it's his turn.
0: Mert most rajta van a sor.
1: To have the marital intimacy and pleasure with his wife.
0: Hogy a feleségével átélje a házasság örömeit.
1: You see, sometimes we get so busy.
0: Tudjátok, néha annyira elfoglaltak vagyunk.
1: We don't make time for each other.
0: Hogy nem szánunk időt egymásra.
1: Even in intimacy.
0: Még a meghittségben sem.
1: It's just quick, many times.
0: Nagyon sokszor csak gyorsan lezavarjuk.
1: It's just a biological release.
0: Csak egy biológiai megkönnyebbülésre van szó.
1: And no true intimacy.
0: És nincs igazi meghittség.
1: And really finding each other's hearts.
0: Egymás szívének az igazi megtalálása.
1: So part of this fourth covenant.
0: Tehát a negyedik parancsolat része.
1: Is enjoy one another.
0: Az is, hogy élvezzétek egymást.
1: Have family time.
0: Legyen ez egy családi időszak.
1: Show your children you have time for each other.
0: Mutassátok meg a gyerekeiteknek, hogy van időtök egymásra.
1: Okay, fifth commandment.
0: Rendben, ötödik parancs.
1: And this speaks about gratitude.
0: Ez a háláról szól.
1: Where I learn to say thank you.
0: Amikor megtanulunk köszönetet mondani.
1: It's feelings of honor and respect.
0: A megbecsülés és a tisztelet érzései.
1: And gratitude.
0: És a hála.
1: It's something that you have to be taught.
0: Ezeket a dolgokat meg kell tanulnunk.
1: It's not something that comes naturally.
0: Ezek nem jönnek ösztönösen a számunkra.
1: Because we have a sinful nature.
0: A bűnös természetünk miatt.
1: And so as you live this kind of example.
0: Tehát ahogy ilyen módon példamutatóan éltek.
1: This fifth commandment.
0: Ez az ötödik parancs.
1: This speaks about honor your father and mother.
0: Ez arról szól, hogy tiszteld apádat és anyádat.
1: That you may have a long life.
0: Hogy hosszú életed lehessen.
1: Oh, sometimes it's hard.
0: Néha ez nehéz.
1: Like with my father and his drinking.
0: Ahogy az én apámmal és az ő ivásával is az volt.
1: You know, you think, how can I honor this man?
0: Tudjátok, az embernek az jut az eszébe, hogy hogyan tisztelthetem ezt az embert.
1: I have no respect for him.
0: Én nem tiszteltem őt.
1: He's always so drunk.
0: Mindig annyira részeg volt.
1: And I said, Father, teach me. I don't know how to obey this commandment.
0: És azt mondtam a mennyei atyának, hogy tanítson engem meg, hogy hogyan engedelmeskedhetek ennek a parancsnak.
1: And I realized that honoring my father.
0: És aztán rájöttem, hogy apám tisztelése
1: wasn't about what he was doing.
0: Nem arról szól, amit ő megtett, vagy nem.
1: But it was who he was.
0: Hanem arról, hogy ki ő.
1: He stayed my father.
0: Ő mindentől függetlenül az apám volt.
1: And for that I had to honor him.
0: És ezért kellett tisztelnem.
1: And so you need to keep in mind that there are things that we need to forgive our parents for.
0: Tehát emlékeznünk kell arra, hogy bizonyos dolgokat meg kell bocsátanunk a szüleinknek.
1: Our parents aren't perfect.
0: Hiszen a szüleink nem tökéletesek.
1: We all make mistakes.
0: Mindannyian hibáznak.
1: And so we have problems, you know, and understanding this commandment, this fifth commandment.
0: Tehát problémák van, nehézségünk van ennek az ötödik parancsnak a megértésével.
1: And so as you as a parent live this towards your parents.
0: Tehát ahogy te mint szülő így viszonyulsz a saját szüleidhez.
1: And especially if you've been through a divorce.
0: Különösen, hogyha elváltatok.
1: And now it's you know, your children and my children.
0: Tudjátok, van az én gyerekeim, meg a te gyerekeid.
1: And now we have the other mother and the other father.
0: És akkor van ugye a én gyerekemnek az apja, meg a te gyerekednek az anyja.
1: It just makes things so much more complicated.
0: Ez olyan nagyon megbonyolítja az egész helyzetet.
1: But you have to teach your children.
0: De meg kell tanítanod a gyerekeidnek.
1: That woman or that man still stays your mommy and your daddy.
0: Hogy az a férfi, illetve az a nő továbbra is az apukád marad, illetve az anyukád marad.
1: And maybe they did hurt you.
0: És talán bántottak, vagy megbántottak téged.
1: But you still have to, you've got to honor them. God says we need to honor our parents.
0: De ennek ellenére tisztelet kell őt, és Isten is azt mondja, hogy tisztelnünk kell a szüleinket.
1: So you teach them through your example.
0: Tehát a példáddal tanítsd meg őket,
1: how to live this commandment.
0: Hogy hogyan kell megélni ezt a parancsot.
1: So you teach them to be grateful for little things.
0: Tehát tanítsd meg őket, hogy apróságokért is legyenek hálásak.
1: How do you do that?
0: Hogy lehet ezt megtenni?
1: You take them and you show them people in hospitals that are very sick.
0: Például beviheted a kórházba a gyermekedet, és ott megnézheti a betegeket, akik nagyon betegek.
1: And you say, let us say thank you to Jesus that we are healthy.
0: És mondhatod, hogy köszönjük meg Jézusnak, hogy mi egészségesek vagyunk.
1: That we not in a hospital bed.
0: Hogy nem fekszünk kórházi ágyban.
1: You take them to where poor people are.
0: Minden olyan helyekre, ahol szegény emberek vannak.
1: And you say, let us thank Jesus.
0: És mondd azt, hogy köszönjük meg Jézusnak.
1: That we have some bread to eat.
0: Hogy van kenyerünk, van mit ennünk.
1: We have toilet paper.
0: Van WC-papírunk.
1: Make them see the little things in life.
0: Hadd lássák meg a kis dolgokat az életben.
1: That we take for granted.
0: Amelyeket természetesnek tekintünk.
1: Toothpaste on your toothbrush.
0: Hogy van fogkrém a fogkeféden.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram.
1: So you teach them to be grateful.
0: De tanítsd meg őket a hálára.
1: And you see, but mommy and daddy, they give me these good things.
0: És tudjátok, a papa és mama az, akik ezeket a jó dolgokat megadják nekem.
1: You teach them how to share with other children.
0: Tanítsátok meg, hogyan ossza meg a dolgait más gyerekekkel.
1: And you give them guidance.
0: Adj neki vezetést ebben.
1: And this is all part of honoring your parents.
0: Mindez része szüleink tisztelésének.
1: And so your children must see how as couples we honor and respect each other.
0: Tehát a gyermekeiteknek látniuk kell, hogy ti, a házaspár tagjai, hogyan tisztelitek és becsülitek egymást.
1: Okay, now the sixth commandment.
0: Na most akkor jön a hatodik parancs.
1: And it speaks about do not murder.
0: Ez ugye azt mondja, hogy ne ölj.
1: You think, okay, I'm not going to murder anybody in my family.
0: Mire azt mondjátok, rendben van, senkit nem fogok a családomban megölni.
1: All right, let's see what does God mean about murder within the family.
0: Lássuk hát, mit gondol Isten a családon belüli gyilkosságról.
1: It's with my words I can murder my spouse.
0: A szavaimmal megölhetem a házastársamat.
1: And my children.
0: És a gyermekeimet.
1: Because life and death is in the power of the tongue.
0: Mert az élet és a halál a nyelv hatalmában van.
1: So it doesn't mean I take a knife to murder.
0: Ez nem azt jelenti, hogy egy késsel ledöföm.
1: But what it does do is with my mouth I can murder someone.
0: De a számmal is, az ajkammal is meg tudok ölni valakit.
1: Okay, this commandment is in Exodus 20 verse 13.
0: Ez a 2 Mózes 20:13-ban van ez a parancs.
1: When I judge someone.
0: Amikor megítélek valakit.
1: And I say, you know, you are so stupid.
0: És azt mondom, hogy tudod, annyira ostoba vagy.
1: Why do you do something like that?
0: Miért csinálsz ilyesmit?
1: That is like murder.
0: Ez olyan, mint a gyilkosság.
1: You are busy destroying the inside of that person.
0: Hiszen ilyenkor az illetőnek a lénye belsejét teszed tönkre.
1: If you carry anger in your heart,
0: hogyha szívedben haragot hordozol,
1: this is the biggest murderer.
0: Ez a legnagyobb gyilkos.
1: Okay, words can last till eternity.
0: A szavak az örökkévalóságig megmaradhatnak.
1: You know that once you've spoken the word into the atmosphere.
0: Tudjátok, hogy miután kimondtatok valamit a légkörbe,
1: it keeps on going and going, it's sound waves.
0: Az a hanghullámokon megy tovább.
1: And so How do we cancel if we've spoken the words? How do we cancel those words?
0: Tehát hogyan törölhetjük el az ilyen szavak erejét, ha már kimondtuk őket?
1: Because if I've spoken death,
0: mert ha én halált mondtam,
1: it means that there are demons that immediately assign to my words.
0: Ez azt jelenti, hogy azonnal démonok kerülnek kirendelésre a szavaim mellé.
1: And they make sure that my words come to pass.
0: És ezek gondoskodnak arról, hogy megvalósuljon, amit mondtam.
1: But if I then repent,
0: de utána én megtérek,
1: and I say, Father, forgive me.
0: És azt mondom, Atyám, bocsáss meg.
1: I've just spoken words of death over my children and my spouse.
0: Most mondtam ki a halál szavait a gyermekeimre vagy a házastársamra.
1: Father, please, I want to cancel the power of those words.
0: Atyám, kérlek, én el akarom törölni ezeknek a szavaknak az erejét.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: I want to capture those words.
0: Meg akarom ragadni ezeket a szavakat.
1: And render them powerless.
0: És erőtlenné teszem.
1: And I bind the demons that have been assigned to my words.
0: És megkötözöm azokat a démonokat, akiket a szavaim mellé kirendeltek.
1: And I decommission them.
0: És visszavonom a megbízásukat.
1: I send them to the feet of Jesus.
0: És Jézus lábai elé küldöm őket.
1: And Father, let my words hurt no more.
0: És Atyám, ne okozzanak több bajt a szavaim.
1: I take those words and I nail them to the cross.
0: Fogom ezeket a szavakat és a kereszthez szegezem.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: That they will hurt no more.
0: Hogy több kárt ne okozhassanak.
1: You know, for many of us,
0: tudjátok, sokan,
1: if we think back to our own families,
0: ha visszagondolunk a saját családunkra,
1: think back to your mother and your father,
0: gondolj vissza édesapádra, édesanyádra,
1: what were the words that they spoke over you?
0: Miket mondtak rólad vagy rád?
1: When you think of their eyes,
0: amikor a szemükre gondolsz,
1: what do you remember?
0: Mire emlékszel?
1: Did they look at you with love?
0: Hogy szeretettel néztek rád?
1: Or were they angry?
0: Vagy haragosak voltak?
1: Did you see hatred in their eyes for you?
0: Irántad való gyűlöletet láttál a szemükben?
1: What came out of their mouth?
0: Mi jött ki a szájukon?
1: You know, Rolly shared things with me as we journeyed together in our marriage.
0: Tudjátok, Rolly elmond nekem dolgokat házasságunk során.
1: His mother was a very hard woman.
0: Az ő édesanyja egy nagyon kemény asszony volt.
1: And there was a law in our country that the young men had to go and fight on the border of South Africa.
0: És akkor hoztak egy törvényt az országunkban, Dél-Afrikában, hogy a fiatal férfiaknak el kellett menni a határra harcolni.
1: So when they finished their school year,
0: tehát amikor a tanévnek vége lett Rolyéknál,
1: all the young men had to go to army.
0: Minden fiatal embernek be kellett menni a seregbe.
1: It was compulsory.
0: És kötelező volt.
1: And so Roland went to army.
0: Tehát Roland is ment a seregbe.
1: And he tells the story of standing in the train.
0: És elmondja azt, hogy amikor ott állt a vonatnál,
1: we all the young men that are now finished school, they are all standing in the train.
0: Minden fiatalember ott volt a vonaton már, aki éppen befejezte az iskola évet.
1: And he's looking around at the families come to say goodbye.
0: És Roy körülnézett, látta, hogy a családok jönnek elköszönni a fiaiktól.
1: And the mothers were crying.
0: Az anyák sírtak.
1: And the girlfriends were crying.
0: A barátnők is sírtak.
1: And the sisters were crying.
0: És a húgok is sírtak.
1: They're saying goodbye to the young boys now going off to army.
0: Hiszen elbúcsúzkodtak azoktól a fiatal emberektől, akik mentek a harcba.
1: And then he looked at his mother.
0: És utána ő ránézett az anyjára.
1: And she just stood.
0: Aki csak ott állt.
1: And then she said, bye.
0: És utána mondtam, szia.
1: No emotion.
0: Nem voltak érzelmek.
1: No tears.
0: Nem voltak könnyek.
1: And that made a big impression on his heart.
0: És ez nagy hatást gyakorolt a Roland szívére.
1: The hardness.
0: A keménység.
1: That I don't care, you go.
0: Hogy engem nem zavar, hogy elmész.
1: So I'm asking you, what do you remember about your family?
0: Ezért kérdezem, hogy ti mire emlékeztek a családotokról?
1: What words do you remember were spoken to you?
0: Milyen szavakra emlékeztek, amiket rátok mondtak?
1: Was it words of murder?
0: Gyilkos szavak voltak?
1: That maybe caused a lot of destruction inside of your heart.
0: Amelyek talán sok pusztítást okoztak a szívetek mélyén.
1: And sometimes, you know, we get so angry, we decide, I'll never go home again.
0: És tudjátok, néha annyira megharagszunk, hogy úgy döntünk, hogy többet nem megyünk haza.
1: I remember it was my dad's drinking.
0: Emlékszem apámra, meg az ő ivására.
1: When I left home, I went to a university far away from home.
0: Amikor elmentem otthonról a családi házból, mert messze utaztam egyetemre.
1: I couldn't wait to leave home.
0: Már alig vártam, hogy elmehessek otthonról.
1: I was so ashamed of my father.
0: Annyira szégyeltem az apámat.
1: I had no respect or love for him.
0: És egyáltalán nem tiszteltem.
1: And so when I went away,
0: tehát amikor elmentem,
1: I was so happy to get away from home.
0: Nagyon örültem, hogy megszabadulok otthonról.
1: And I said to my mother, I never want to come back again.
0: És azt mondtam az anyukámnak, hogy nem akarok többet hazajönni.
1: I would miss my mother, yes.
0: Igen, édesanyámat hiányolni fogom.
1: But not my father.
0: De apámat nem.
1: There was such hatred in my heart.
0: Olyan gyűlölet volt a szívemben.
1: Because of the murder that was done to me.
0: A gyilkosság miatt, amit rajtam elkövettek ilyen módon.
1: So can you understand how this commandment works?
0: Tehát értitek, hogyan működik ez a parancs?
1: Even in marriage.
0: Még a házasságban is.
1: We say when we angry, we say hard things to each other.
0: Amikor haragszunk, haragosak vagyunk, akkor kemény dolgokat mondunk egymásnak.
1: And we cause deep wounds.
0: És mély sebeket okozunk.
1: So God is saying, be careful with this commandment. Be careful.
0: És azt mondja Isten, hogy legyél, nagyon vigyázz ezzel a parancsolattal.
1: Listen to each other.
0: Hallgassátok meg egymást.
1: And protect each other.
0: És védjétek egymást.
1: Against the weapons of attacks of words, people's words.
0: Az emberek szavainak a támadásai ellen.
1: Okay, that's the sixth commandment.
0: Hát ez volt a hatodik parancsolat.
1: Number seven.
0: Hetedik.
1: This speaks about adultery.
0: Ez a házasságtörésről szól.
1: Now this is much more than just physical get away from home.
0: Nagyon örültem, hogy megszabadulok otthonról.
1: And I said to my mother, I never want to come back again.
0: És azt mondtam az anyukámnak, hogy nem akarok többet hazajönni.
1: I would miss my mother, yes.
0: Igen, édesanyámat hiányolni fogom.
1: But not my father.
0: De apámat nem.
1: There was such hatred in my heart.
0: Olyan gyűlölet volt a szívemben.
1: Because of the murder that was done to me.
0: A gyilkosság miatt, amit rajtam elkövettek ilyen módon.
1: So can you understand how this commandment works?
0: Tehát értitek, hogyan működik ez a parancs?
1: Even in marriage.
0: Még a házasságban is.
1: We say when we angry, we say hard things to each other.
0: Amikor haragszunk, haragosak vagyunk, akkor kemény dolgokat mondunk egymásnak.
1: And we cause deep wounds.
0: És mély sebeket okozunk.
1: So God is saying, be careful with this commandment. Be careful.
0: És azt mondja Isten, hogy legyél, nagyon vigyázz ezzel a parancsolattal.
1: Listen to each other.
0: Hallgassátok meg egymást.
1: And protect each other.
0: És védjétek egymást.
1: Against the weapons of attacks of words, people's words.
0: Az emberek szavainak a támadásai ellen.
1: Okay, that's the sixth commandment.
0: Hát ez volt a hatodik parancsolat.
1: Number seven.
0: Hetedik.
1: This speaks about adultery.
0: Ez a házasságtörésről szól.
1: Now this is much more

0: hard things to each other.
1: Amikor haragszunk, haragosak vagyunk, akkor kemény dolgokat mondunk egymásnak.
0: And we cause deep wounds.
1: És mély sebeket okozunk.
0: So God is saying, be careful with this commandment. Be careful.
1: És azt mondja Isten, hogy legyél, nagyon vigyázz ezzel a parancsolattal.
0: Listen to each other.
1: Hallgassátok meg egymást.
0: And protect each other.
1: És védjétek egymást.
0: Against the weapons of attacks of words, people's words.
1: Az emberek szavainak a támadásai ellen.
0: Okay, that's the sixth commandment.
1: Hát ez volt a hatodik parancsolat.
0: Number seven.
1: Hetedik.
0: This speaks about adultery.
1: Ez a házasságtörésről szól.
0: Now this is much more than just physical adultery.
1: Ez sokkal több, mint a testi házasságtörés, fizikai házasságtörés.
0: It also includes how we misuse our intimacy.
1: Az is benne van, hogy hogyan használjuk helytelen módon a meghitt kapcsolatunkat.
0: So Exodus 20 verse 14.
1: Tehát 2 Mózes 20:14.
0: You shall not commit adultery.
1: Ne törj házasságot.
0: So, if I think of the sexual intimacy,
1: tehát amikor a szexuális meghittségről beszélek,
0: just to have sex,
1: csak az, hogy szexeljünk.
0: It doesn't mean that I'm going to be intimate now.
1: Ez még nem jelenti azt, hogy meghitt kapcsolatban leszünk egymással.
0: It can be just a biological release.
1: Ez lehet egyszerűen egy biológiai megkönnyebbülés.
0: You see, intimacy is much more than that.
1: Tudjátok, a meghittség sokkal több ennél.
0: It is a journey where the two of us truly become one.
1: Ez egy utazás, amelynek során mi ketten valóban egyé válunk.
0: And sometimes if we've been married for a while,
1: néha, amikor már egy ideje házasok vagyunk,
0: we lose the romance.
1: Elveszítjük a románcot,
0: and the excitement,
1: a lelkesedést, az izgalmat.
0: And so we need to bring fresh things back into our relationship.
1: És ilyenkor friss dolgokat kell behoznunk a kapcsolatunkba.
0: So that there is a fresh love for each other. I need to keep on growing that love.
1: Hogy legyen egy friss szeretet, szerelem egymás iránt bennünk, növelnünk, fejlesztenünk kell ezt a szeretetet.
0: And it's important to surprise your spouse.
1: Fontos, hogy meg tud lepni a házastársadat.
0: When it comes to, you know, the little things we do for each other.
1: Amikor azokról az apróságokról van szó, amiket egymásért megteszünk.
0: And so when you see, adultery doesn't begin immediately and are now commit adultery.
1: Tudjátok, házasságtörést nem úgy követünk el, hogy egyik pillanatban eszünkbe jut, hogy most ezt fogjuk csinálni.
0: It's a process.
1: Ez egy folyamat.
0: I start to, you know, grow apart. I start to lose my partner. I start to lose that intimacy with my spouse.
1: Amikor elkezdünk távolodni egymástól, elveszítem a valódi közeli bensőséges kapcsolatot a házastársammal.
0: And there comes confusion between the two of us.
1: És aztán zűrzavar jön be kettőnk közé.
0: Misunderstandings.
1: Félreértések.
0: Unforgiveness.
1: Meg nem bocsátás.
0: Bitterness.
1: Keserűség.
0: I start to focus on my partner's problems, just all the mistakes.
1: Kezdek a másiknak a hibáira koncentrálni.
0: And I don't make right.
1: És nem hozom helyre a kapcsolatot.
0: I don't obey the fourth commandment of Shabbat.
1: Nem engedelmeskedek a negyedik parancsnak a szombatról.
0: Because I don't spend time.
1: Mert nem töltök időt a másikkal.
0: And I don't celebrate our time together.
1: És nem ünneplem az együtt töltött időt.
0: And then somebody at work comes.
1: És aztán jön valaki a munkahelyemen.
0: And says, oh, you look so good today.
1: És azt mondja, ó, milyen jól nézel ki ma.
0: And then you think, when last did my husband say that to me?
1: És aztán arra gondolsz, hogy legutóbb mikor mondta ugyanezt a férjem?
0: Or the husband goes to work.
1: Vagy a férje megy dolgozni.
0: And there's a pretty young lady.
1: S van ott egy fiatal csinos lány.
0: And she tells him, "Wow, you're doing such a good job."
1: Aki azt mondja a férjemnek, hogy haj, annyira jól végzed a munkádat.
0: Wow, I wish my husband, you know, was doing such a good job.
1: Bárcsak az én férjem ilyen jól dolgozna.
0: And then something happens between them.
1: És aztán történik köztük valami.
0: And first it's just emotional.
1: Először ez csak érzelmi dolog.
0: But it doesn't stay there.
1: De nem áll meg ott a dolog.
0: And you start to see even more and more mistakes in your own spouse.
1: Amikor a saját házastársadban elkezdesz egyre több hibát meglátni.
0: And it's not long and there's a relationship.
1: Elég hamar bejöhet egy másik kapcsolat.
0: And you commit adultery.
1: És akkor elköveted a házasságtörést.

0: So can you understand these commandments?
1: Tehát értitek ezeket a parancsokat?
0: That these are foundations for our marriage?
1: Hogy ezek a házasságunk alapjai?
0: So this is so important.
1: Ez annyira fontos.
0: We need to be transparent and honest with each other.
1: Átlátszólag őszintének kell lennünk egymáshoz.
0: Because if we have secrets from each other, we hide things.
1: Mert hogyha elrejtünk dolgokat egymástól, hogyha titkaink vannak,
0: then that starts to breed distance.
1: Akkor ez elkezdi növelni a távolságot köztünk.
0: And then you don't share everything with your partner.
1: És akkor már nem mondasz el mindent a házastársadnak.
0: And you start to really grow apart.
1: Akkor valóban kezdtek távolodni egymástól.
0: And so we've got to be transparent. We must be honest with each other.
1: Tehát átlátszónak kell lennünk, őszintének kell lennünk egymáshoz.
0: If you know the young people are so challenged today.
1: Tudjátok, a fiatalok előtt nagyon komoly kihívás van ma.
0: Because sexuality is right in your face.
1: Mert a szexualitás mindenütt ott ütközik velünk szembe.
0: You know, one little button you press and you're into porn sites.
1: Tudjátok, csak egy gombot kell megnyomni, és már is valami pornó honlapon vagy.
0: And so it's so easy to get addicted to pornography.
1: Nagyon könnyű függésbe kerülni a pornótól.
0: And then of course the next step is masturbation.
1: Aztán a következő lépés természetesen az önkielégítés.
0: Because you feel it's such an effort to try and get my wife, you know, in the right mood.
1: Mert tudjátok, azt gondolja a férj, hogy hát annyira nehéz a feleségemet a megfelelő hangulatba hozni.
0: So I just help myself.
1: Úgyhogy kiszolgálom magam inkább.
0: And we have secrets from each other.
1: És akkor titkaink vannak egymás előtt.
0: I'm not transparent.
1: Nem vagyok átlátszó.
0: I'm not honest.
1: Nem vagyok őszinte.
0: And that means I will then move. The next steps will be adultery.
1: És ez azt jelenti, hogy tovább megyek majd még egy lépéssel előbb-utóbb, és jön a házasságtörés.
0: And then you think, you know, if somebody in the partner in the marriage has now committed adultery.
1: És azt gondolják, ugye a házas párban, hogyha az egyik fél már elkövetett házasságtörést.
0: And many times you feel, oh, I'll never get over this.
1: Akkor a másik nagyon sokszor azt gondolja, hogy soha nem lesz túl ezen.
0: This betrayal was too big.
1: Ez az árulás túl nagy volt.
0: This pain is too deep.
1: Ez a fájdalom túl mély.
0: I'm going to divorce.
1: El fogok válni.
0: I'm gonna pack my bags and I'm going to leave you.
1: Becsomagolok és itt hagylak.
0: You've hurt me so much.
1: Annyira megbántottál.
0: I want to give you a word of encouragement.
1: Szeretnék egy bátorító szót mondani.
0: That the Bible tells us that Israel was so unfaithful to God.
1: A Biblia azt mondja, hogy Izrael annyira hűtlen volt Istenhez.
0: That he even divorced Israel.
1: Hogy Isten is elvált Izraeltől.
0: Because of the adultery.
1: A házasságtörés miatt.
0: But we see also good news.
1: De látjuk a jó hírt is.
0: God comes to renew his covenant.
1: Isten jött, hogy megújítsa ezt a szövetséget.
0: And there's a restoration in God's relationship with his bride.
1: És Istennek is a mennyasszonyával helyreállt a kapcsolata.
0: So if God can do it,
1: ha Isten meg tudja tenni ezt,
0: he gives us the strength and the power.
1: Akkor ő erőt ad nekünk is.
0: To be able to forgive.
1: Arra, hogy meg tudjunk bocsátani.
0: And to build back a strong marriage foundation.
1: És újra felépítsük a házasságunk erős alapjait.
0: It is possible.
1: Ez lehetséges.
0: If we have made mistakes.
1: Hogyha hibát követtünk el.
0: But today you are learning what do I need to do to never make those mistakes again.
1: De ma arról tanultok, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy soha többé ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat.
0: Okay, commandment number 8.
1: Rendben, 8. parancs.
0: And this is about sincerity and respect.
1: Ez az becsületesség, az őszinteségről szól ismét, és a tiszteletről.
0: And it speaks about do not steal.
1: Ez ugye azt mondja, hogy ne lopj.
0: Okay, so I understand if I steal something from you.
1: Igen, azt én értem, hogy milyen az, amikor ellopok valamit valakitől.
0: But it's more than just physical stealing.
1: De itt nem csupán fizikai lopásról van szó.
0: It's got to do with how do I treat my spouse's heart.
1: Ez arról is szól, hogy hogyan kezelem, hogyan bánok a házastársam szívével.
0: It's if I have values and principles.
1: Hogy Vannak ugye értékek, amiket értéknek tekintek, alapelveim.
0: That I live up to those values and principles.
1: Amelyeknek megfelelően igyekszem élni.
0: It's where I complement each other. I don't steal from you by breaking you down.
1: Tehát amikor megdicsérjük egymást például, az jó dolog. Nem lopok tőled, nem törlek össze.
0: There are many times women that are very angry.
1: Sokszor előfordul, hogy nők, ha nagyon mérgesek,
0: and they would actually like emasculate a man.
1: Akkor majdnem szinte a férfiasságát elveszik a férjüknek.
0: And we call that a Jezebel spirit that works through a woman.
1: Ezt a jezabeli szellemnek nevezzük, ami az asszonyon keresztül működik.
0: That hates men.
1: Amely gyűlöli a férfiakat.
0: Because she's hurt by men.
1: Mert férfiak bántották.
0: And she will do everything to try and destroy that man.
1: És azért megpróbál mindent megtenni azért, hogy tönkretegye azt a férfit.
0: And so she will then steal his manhood.
1: És tulajdonképpen ellopja a férfiasságát, férfiúi mi voltát a férjének.
0: She disrespects him.
1: Nem tiszteli őt.
0: And disregards him.
1: Nem veszi tekintetbe, figyelembe.
0: Speaks down at him.
1: Lefelé beszél hozzá.
0: And makes him feel like a worm.
1: És ettől a férj úgy érzi magát, mint egy féreg.
0: So the Bible says, do not steal.
1: De a Biblia azt mondja, hogy ne lopj.
0: She's stealing his manhood.
1: Ilyenkor az asszony ellopja a férjének a férfiúi mi voltát.
0: She's stealing the honor that God puts upon him.
1: Ellopja azt a tiszteletet, amit Isten ráhelyezett a férre.
0: And she doesn't place him in the place that God places him.
1: Tehát a tiszteletre méltóságot, tehát nem adja meg azt a helyet a férjének, amilyen helyre Isten őt helyezte.
0: She steals that place.
1: Ellopja tőle ezt a helyet.
0: She steals his crown of authority.
1: Ellopja a tekintély koronáját tőle.
0: She becomes the ruler in the home.
1: És ő válik a főnökké a családban.
0: And the husband is so afraid of her.
1: És a férje annyira fél tőle.
0: Because of her control.
1: Mert kontrollál.
0: And no respect.
1: És nem tiszteli a férjét.
0: What has she done?
1: Mit tett ezzel?
0: She's stolen from him.
1: Lopott a férjétől.
0: So you understand, it's much more than just stealing your watch or stealing your phone.
1: Tehát ez sokkal több, értitek, mint hogy ellopja valaki a karórádat vagy a telefonodat.
0: It's when we steal from each other that which we should be giving to each other.
1: Ez az, amikor ellopjuk egymástól azt, amit inkább adnunk kéne egymásnak.
0: It's when God wants us to really honor, you know, and see the difference, the uniqueness in my partner.
1: Amikor Isten azt akarja, hogy tiszteljük egymást, meglássam a házastársamban az egyediséget.
0: You know, when you get married,
1: amikor összeházasodtok,
0: it's not just you as a couple.
1: Akkor nem csak a házaspárról van itt szó.
0: You also marry her family.
1: Hanem feleségül mész a férjed családjához is.
0: And she marries his family.
1: És a fordítva is igaz.
0: There's families that come together.
1: Tehát a két család jön össze.
0: There's always a mother-in-law.
1: Mindig van anyós.
0: Okay. So you must remember that.
1: Ezt nem szabad elfelejtenetek.
0: And so you need to release your partner to enjoy their family and go and visit the family. Go together.
1: Engedned kell a házastársadnak, hogy élvezze a családját is, meglátogassa őket, elmenjen hozzájuk.
0: But sometimes we are so spiteful.
1: De néha annyira visszaélünk.
0: That we don't want to share and we don't want them to go back to their family and visit with their family.
1: Vagy nem akarunk osztozni annyira sem a házastársunkon senkivel, hogy nem engedjük őt, hogy meglátogassa a családját, aki máshol él, hogy időt töltsön velük együtt.
0: So you are stealing your partner away from their own family. You're keeping them away.
1: Tehát ellopod a házastársadat a családjától, távol tartod őt tőlük.
0: Because of your own selfishness.
1: A saját önzésed miatt.
0: That's stealing.
1: Ez lopás.
0: And now when it comes to divorced couples.
1: És aztán amikor elvált párokról van szó.
0: Then the children need to go and visit with the mother or the father on the other side.
1: Akkor ugye a gyerekeknek meg kell látogatniuk a saját szüleiket, akik most ebben velük élnek.
0: And then you don't want that.
1: És te nem akarod elengedni.
0: There's stealing.
1: Ez is lopás.
0: And so you see, we have to be fair.
1: Tehát látjátok, igazságosnak kell lennünk.
0: And we need to come to an agreement.
1: Meg kell állapodnunk.
0: Of how are we going to work in this complex family?
1: Arról, hogy hogyan fogjuk működtetni ezt a nagyon összetett családot.
0: So if we've been stealing from each other,
1: tehát ha loptunk egymástól,
0: how do we fix that up?
1: Hogyan hozzuk ezt helyre?
0: Admit you've made a mistake.
1: Ismerd el, hogy hibáztál.
0: Repent.
1: Térj meg.
0: And ask for forgiveness.
1: És kérj bocsánatot.
0: Okay, nearly finished the ninth commandment.
1: Már majdnem befejeztük a kilencedik parancs.
0: Right, this has got to do with our reputation and our character.
1: Ez a jellemünkkel és a jó hírünkkel foglalkozik.
0: All right, Exodus 20 verse 16.
1: Ez a 2 Mózes 20:16.
0: You shall not witness falsely against your neighbor.
1: Ne tanúskodj hamisan a fele barátod ellen.
0: How do we bring that into marriage?
1: Na ezt hogy tudjuk behozni a házasságba?
0: Okay, so this is important that we have to guard and protect each other as a couple.
1: Rendben, tehát fontos az, hogy a házas felek egymást védelmezzék.
0: When you speak about your spouse,
1: amikor a házastársadról beszélsz,
0: speak with honor and respect.
1: Beszélj tisztelettel és megbecsüléssel róla.
0: So you guard their good name.
1: Tehát őrizd a jó hírnevét.
0: And you don't wash their dirty washing in front of everybody.
1: Ne teregesd ki a szennyest mindenki elé.
0: Because that will build the basis of trust between you as a couple.
1: Mert hogyha így viselkedtek, tehát nem teregettek, akkor ez bizalmat épít be a házas kapcsolatba.
0: And so if children watch you,
1: amikor a gyerekeitek figyelnek,
0: and they see mommy and daddy are protecting each other in a godly way,
1: és azt látják, hogy a szüleik Isten szerinti módon védik egymást,
0: they will role model what they see.
1: Akkor ők is ezt fogják megvalósítani az életükben.
0: And so if little brother goes to school,
1: tehát amikor a kisöcsi elmegy az iskolába,
0: and another little boy pushes his little sister,
1: és egy másik kisfiú meglöki a hugicáját,
0: he will immediately stand up and say no.
1: Akkor ő azonnal feláll és azt mondja, hogy nem.
0: You don't touch my little sister.
1: Ne érj hozzá a hugomhoz.
0: And he will fight for her.
1: És akkor harcol érte.
0: Because what you teach is family stand together.
1: Mert a családban ezt csináltátok, ezt tanítottátok meg.
0: We are there for each other.
1: Hogy egymásért vagyunk ott.
0: And I won't betray you.
1: És nem árulnak el.
0: But we stand together.
1: Hanem ott állunk, összezárunk.
0: Okay, and so now the tenth commandment.
1: Akkor most jön a tizedik.
0: This brings us full circle to the first commandment.
1: Ez bezárja a kört az elsőhöz.
0: You know, God doesn't work in linear ways.
1: Tudjátok, Isten nem egyenesek mentén dolgozik.
0: God works in cycles.
1: Hanem Isten körökben dolgozik.
0: And patterns.
1: Mintákban.
0: Generation.
1: Nemzedékekben.
0: After generation.
1: Egyik nemzedék a másik után.
0: He's a father of families.
1: Ő a családok atya.
0: So with the Ten Commandments,
1: tehát a tizedik parancssal,
0: he ends the circle again by number 10.
1: Ő bezárja a kört a tizedikkel.
0: Okay, and that then closes the circle with number 1.
1: És ilyen módon, tehát a tizedik és az első összekapcsolódik és a kört bezárja.
0: Exodus 20 verse 17.
1: 2 Mózes 20:17.
0: It says, you must not covet anything.
1: Azt mondja, hogy semmit ne kívánj meg a másiktól.
0: Your neighbor's house.
1: A fele barátod házát.
0: Your neighbor's wife.
1: A feleségét.
0: Oh, and so the Bible goes on and tells us.
1: És folytatja a Biblia, hogy még mit ne kívánj meg.
0: His servant, his ox, his donkey.
1: A szolgáját, a szamarát, az ökrét.
0: Don't covet.
1: Ne kívánd meg tőle.
0: All right, Lord help us. How does this work in our marriage?
1: Uram segíts, ez hogyan működik a házasságunkban?
0: And so let's look. The first commandment was, I am the Lord your God.
1: Hát nézzük meg, az első parancs az volt, ugye, hogy én vagyok az Úr, a te Istened.
0: So that means Roly is my husband.
1: Ez azt jelenti, ugye, ez volt, hogy Roly az én férjem.
0: No other man.
1: Semmi más férfi, nem a férje.
0: Amanda,
1: Amanda
0: is his wife.
1: Az ő felesége.
0: No other wife.
1: Nem más felesége
0: Hallelujah.
1: Van, hanem én. Hallelujah.
0: Okay, so that is when it comes to coveting, the tenth commandment.
1: Tehát amikor a megkívánásról, kapcsiságról van szó.
0: I must be happy with the man God's given me.
1: Ez azt jelenti, hogy boldognak kell lennem azzal a férfival, amit Isten adott nekem.
0: Yes. And so,
1: amilyen ő úgy teszi hozzáról.
0: And so they mustn't be anyone else.
1: Nem szabad lenni senki másnak.
0: I mustn't covet. Now this is what happens in church.
1: Ez történik gyülekezetekben.
0: Where a woman thinks her husband is not spiritual enough.
1: Amikor egy feleség azt gondolja, hogy a férje nem elég szellemi.
0: She wants a husband that is spiritual.
1: Ő egy nagyon szellemi férjet szeretne, aki jól tud imádkozni,
0: that can do this, that can do that.
1: Meg tudja tenni ezt, meg azt.
0: And then she sees a man of God in the church.
1: Aztán meglátja Isten egy emberét a gyülekezetben, egy férfit.
0: And she starts to develop feelings for this man.
1: És elkezdenek érzései támadni az illető iránt.
0: And then she compares her husband with this man.
1: És összehasonlítja a férjét azzal a férfival.
0: She's busy breaking the tenth commandment.
1: Ezzel éppen a tizedik parancsot szegi meg.
0: Because she's coveting.
1: Mert megkívánt valamikit.
0: Do you see how it works?
1: Látjátok, hogy működik?
0: You see, if we can apply these ten commandments in our marriage.
1: Tudjátok, hogyha a tíz parancsolatot tudjuk alkalmazni a házasságunkban.
0: As the foundation stones.
1: Ezt használjuk az alapkőnek.
0: We can build strong families.
1: Akkor erős családokat tudunk felépíteni.
0: And so it's so important.
1: Tehát ez annyira fontos.
0: That I understand I need to be content.
1: Hogy értsem, hogy elégedetnek kell lennem.
0: And know that the man that God has given me.
1: És tudnom kell, hogy a férfi, akit Isten nekem adott,
0: is the best man for me.
1: Nekem a legjobb férfi, aki lehet.
0: And I don't look around and think I could have got a better man.
1: És nem nézelődök körbe, hogy egy jobb példányt kéne szereznem.
0: You know, my daughters when they were young.
1: Tudjátok, a lányaink, amikor fiatalok voltak.
0: And they were praying about a husband.
1: És imádkoztak férjért.
0: They said, "Mommy."
1: Azt mondták, mama.
0: We want a husband just like our daddy.
1: Pont olyan férjet szeretnénk, amilyen az apukánk.
0: So I said, "Do you know how long I prayed to get him like that?"
1: És akkor visszakérdezek, hogy tudjátok, hogy mennyit imádkoztam, mire ilyen lett?
0: Yeah.
1: Hát igen.
0: And he prayed for me many, many years too.
1: És ő is nagyon sok évig imádkozott értem.
0: And so the tenth commandment says, be content with what you have.
1: Tehát a tizedik parancsolat azt mondja, hogy légy elégedett azzal, amit van.
0: Because if I am content,
1: mert ha elégedett vagyok,
0: and I don't covet,
1: és nem kívánok meg mást,
0: I have peace,
1: akkor békességem van,
0: I feel confident,
1: magabiztos vagyok,
0: I have joy,
1: örömöm van,
0: and I know that my marriage has been set apart by God.
1: És tudom, hogy Isten elkülönítette az én házasságomat.
0: And so when there's pride in a person.
1: Tehát amikor valakiben büszkeség van.
0: Then you have your idea of this perfect marriage.
1: Akkor van egy ilyen elképzelése a tökéletes házasságról.
0: The best in the church.
1: Hogy melyik a gyülekezetben a legjobb házasság.
0: We have no problems.
1: Hát a miénk, mert nekünk nincsenek problémáink.
0: We are the best.
1: Mi vagyunk a legjobbak.
0: And you start to live a false life.
1: És elkezdetek egy hamis életet élni.
0: Because we will have problems.
1: Mert lesznek problémák.
0: The Bible says there will be problems.
1: A Biblia is azt mondja, hogy biztos, hogy lesznek problémák.
0: But at least you're not facing those problems alone.
1: De legalább egyedül kell szembenézned velük.
0: You are a team.
1: Egy csapatot alkottok.
0: In marriage together you face the problems.
1: Együtt a házasságban együtt néztek szembe a problémával.
0: And so don't try and get let pride come in the way.
1: Ne engedjétek, hogy bejöjjön az útba a képbe a büszkeség.
0: And you have this very high standard.
1: És nagyon magasra teszitek a lécet.
0: And you're so angry with your children and your husband or your wife because they don't meet your needs.
1: És nagyon megharagszol a házastársadra vagy a gyerekeidre, mert nem töltik be a szükségeidet.
0: And so what God is saying to us,
1: Isten azt mondja nekünk,
0: never become slack and lazy.
1: Hogy ne legyél hanyag és lusta.
0: You have to work at your marriage.
1: Dolgoznod kell a házasságodon.
0: You have to work at your relationships.
1: Dolgoznod kell a kapcsolataidokon.
0: You've got to deal with marriage envy. If you feel your heart comparing your spouse with someone else.
1: Le kell számolnotok a házassági irigységgel, amikor összehasonlítod a szívedben a házastársad az valakivel, aki kívül van.
0: Or you see that other girl, wow, look how she looks after her body, and look how beautiful she is, and look at my wife.
1: Férje azt mondja, hogy hát itt van ez a szép lány, és milyen szépen gondozza magát, törődik magával, jól néz ki, és nézd meg a feleségemet.
0: You must check your heart.
1: Ellenőrizned kell a szívedet.
0: And make sure you're not breaking the 10th commandment.
1: És gondoskodnod kell arról, hogy ne szegd meg a 10. parancsot.
0: So don't covet anything of your neighbor.
1: Tehát semmit ne kívánj meg, ami a fele barátodé.
0: So let's see that it's important that there is a loving, godly jealousy.
1: Tehát meg kell látnunk, hogy szükség van egy Isten szerinti szeretetteljes féltékenységre.
0: You are allowed to covet your husband and your wife.
1: Arra engedélyed van, hogy kívánd a feleségedet és a férjedet.
0: It's a godly jealousy.
1: Ez egy Isten szerinti féltékenység.
0: Because he is my gift from God for me.
1: Mert ő Isten ajándéka nekem.
0: And I am God's gift to him.
1: És én Isten ajándéka vagyok neki.
0: And so that brings just a place of contentment.
1: És ez eljuttat minket az elégedettségig.
0: Beware of coveting things that will lead you away from your spouse.
1: Óvakodjatok attól, hogy olyan dolgokat kívánjatok meg, amelyek eltávolítanak a házastársatoktól.
0: Be very careful of things that will drive you greed for money that will drive you away from the family.
1: Nagyon vigyázzatok olyan dolgokra, például a kapzsiságra, ami elfelé távolíthat a családottól.
0: Okay, let's just do a summary.
1: Akkor foglaljuk össze az eddigieket.
0: Marriage is about finding someone that will make you feel special.
1: A házasság az, amikor találsz valakit, aki miatt különlegesnek érzed magad.
0: So marriage is where you find your garden.
1: A házasság az, amikor megtalálod a kertedet,
0: which is a holy space.
1: Ami egy szent hely.
0: Just like the Garden of Eden.
1: Mint az Édenkert.
0: And that, in that space your children can grow safely.
1: És ezen a területen biztonságosan tudnak növekedni a gyerekeitek.
0: So a godly marriage is the foundation for a godly family.
1: Az Isten szerinti házasság az Isten szerinti család alapja.
0: It is the first building block.
1: Ez az első építő tégla.
0: The question we ask you now.
1: A most feltett kérdés az,
0: before we go further,
1: mielőtt tovább megyünk,
0: do you have these foundations in your marriage?
1: Megvannak-e ezek az alapok a ti házasságotokban?
0: That's the question.
1: Ez csak egy kérdés.
0: I trust that the Ten Commandments has opened up completely new to you this morning.
1: Én bízom abban, hogy ma délelőtt a 10 parancsolat egészen új módon nyílt meg nektek.
0: And that you see it's not law or legalism.
1: És látjátok, hogy ez nem törvény vagy törvénykezés.
0: It's instructions.
1: Hanem oktatás.
0: It's loving instructions.
1: Szeretetteljes utasítások.
0: From a heavenly bridegroom.
1: A mennyei vőlegénytől.
0: To his bride.
1: Az ő mennyasszonya számára.
0: And it's the same that he wants from us in our marriages.
1: És ő ugyanezt szeretné látni az életünkben, a házasságunkban.
0: And I pray for you.
1: És imádkozom értetek.
0: Is that you will take these 10 instructions.
1: Hogy fogjátok ezt a 10 útmutatást.
0: And you will apply them in your families.
1: És alkalmazzátok őket a családotokban.
0: And that God will truly bless you as you follow in obedience to his ways.
1: És hogy Isten valóban megáldjon titeket.
2: Elhangzott Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
5: Aktuális bibliai tanítások.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának első részét hallhatjuk.
3: Most of you met me last night and you realize that I don't talk long.
4: Tegnap este már sokan találkoztatok velem is, tudjátok, hogy nem beszélek hosszan.
3: So this is merely an introduction.
4: Tehát ez csak egy bevezetés.
3: But what I say is powerful.
4: De amit elmondok, az erőteljes.
3: So if you don't listen to anything Amanda says.
4: Tehát ha nem figyeltek oda semmire, amit Amanda majd mond.
3: Remember this short word.
4: Ezt a rövid üzenetet azért ne felejtsétek el.
3: God is a family man.
4: Isten családos ember, a család embere, család Istene.
3: Many of us read the Bible.
4: Sokan olvassuk a Bibliát.
3: And every now and then we come to a passage.
4: És időnként rákadunk egy olyan szakaszra.
3: And when we see it come.
4: És amikor látjuk az ilyen szakaszokat.
3: We tend to page past it.
4: Lapozunk egyet általában.
3: Because it starts like this.
4: Mert így kezdődik.
3: Noah begat Shem.
4: Noah nemzette Shemet.
3: Shem begat someone.
4: Shem nemzette Salmon. Salmon nemzette XY-t.
3: And we forget about it.
4: És ezt el is felejtjük.
3: And we don't realize that God is teaching us something very important.
4: És nem tudjuk, hogy Isten ezzel valami nagyon fontosat tanít nekünk.
3: He says it's vital to know who your family is.
4: Azt mondja, hogy létfontosságú tudnod, hogy ki a családod.
3: For a father, it's critical to know where your children are.
4: Az apáknak döntő fontosságú tudni, hogy hol vannak a gyerekeik.
3: There is no one in the Bible that God can't trace a history for.
4: Nincs olyan, olyan ember a Bibliában, akinek a múltját Isten nem tudja felgöngyölíteni.
3: And so the most awesome job you have as a parent.
4: Tehát nektek szülőknek a legfantasztikusabb feladatotok az.
3: Is to take that little bag of potential.
4: Hogy fogjátok azt a kis lehetőségekkel teli tasakot.
3: Whether it's a boy or a girl.
4: Akár lány, akár fiú.
3: And determine its purpose.
4: És meghatározzátok a célját.
3: And make sure you get the best.
4: És gondoskodjatok arra, hogy a legjobbat kihozzátok belőle.
3: You have to achieve your child's destiny.
4: El kell érnetek a gyereketek rendeltetését.
3: And if your child doesn't get to where God wants him to be.
4: És hogyha a gyermeketek nem jut el oda, ahol Isten látni akarja.
3: You have an amazing lesson to learn.
4: Akkor óriási leckét kell megtanulnatok.
3: And you have an awesome task to fulfill.
4: És óriási feladatot kell elvégeznetek.
3: And God will come back and ask you why you didn't.
4: Mert Isten visszatér hozzátok és megkérdezi, hogy miért nem tettétek meg.
3: And many of us are going to say I was busy with the work.
4: És sokan azt fogják erre mondani, hogy elfoglalt nagyon a munkám.
3: I was building a business.
4: Egy vállalkozást építettem fel.
3: I was building a farm.
4: Egy farmot építettem ki.
3: I was building a ministry.
4: Vagy egy szolgálatot építettem fel.
3: And God's going to look past that. He's going to ask you, what did you do with your children?
4: De Isten elmegy emellett és azt mondja, hogy mit tettél a gyerekeiddel.
3: For some reason the pastor chose the wrong song.
4: Valamilyen okból a pásztor nem a megfelelő dalt választotta.
3: And the one he should have read was 126.
4: A 26. Zsoltárt kellett volna. Igen, Zsoltárt választotta, a 26-at kellett volna.
3: And it says, restore our fortune, O God.
4: Azt mondja ez, hogy Istenem, állítsd helyre a mi jó szerencsénket.
3: Like the streams in the Negev.
4: Mint a Negev folyamait.
3: Those who sow in tears.
4: Akik könnyekkel vetnek.
3: Will reap in joy.
4: Azok örömmel fognak aratni.
3: You need to sow in tears for the purpose of your child.
4: Könnyekkel kell vetnetek a gyermeketek céljaiba.
3: So that you can reap the full potential that God has for you.
4: Úgyhogy mikor Isten válaszol, akkor a lehetőségek teljességét arathassátok le.
3: Amen. I suggest you stand for a minute.
4: Azt javaslom, hogy egy pillanatra álljunk fel.
3: Because when you sit down.
4: Mert amikor majd leültök.
3: You're going to sit down for a long time.
4: Sokáig fogtok majd ülni.
3: All right, my wife wants me to explain the circle, the purpose that we're coming to talk to.
4: Tehát milyen céllal is jöttünk össze most?
3: Is raising godly families.
4: Isten szerinti családokat akarunk felnevelni.
3: And so we want to leave this picture with you.
4: Úgyhogy ezt a képet szeretnénk feltenni.
3: And this is the picture. We first start off to have a godly child, to have a godly home. You need to have a godly marriage.
4: Tehát először is ahhoz, hogy legyenek Isten szerinti gyermekek, egy Isten szerinti otthonra, házas párra van szükség.
3: And so we're going to talk about what the principles of that marriage are.
4: Tehát meg fogjuk beszélni az ilyen házasságnak az alapelvei.
3: And the second thing you need to have is you need to have a family. You need to recognize your job is to have a family.
4: A második az, hogy kell, hogy legyen családunk. Fel kell ismernünk, hogy Isten azt a feladatot adta nekünk, hogy családunk legyen.
3: And the third session we're going to talk to you about the difference between rules.
4: A harmadik tanításon a különbségről fogunk beszélni, a szabályok
3: and values.
4: És az értékek között.
3: And then we're going to talk to you about discipline to build godly character.
4: Utána beszélni fogunk arról, hogyan kell úgy nevelni a gyerekeket, hogy Isten szerinti jellemük legyen.
3: And then we're going to talk about being grounded in the word, understanding what the word is and understanding what the world is.
4: Utána meg kell majd beszélnünk, hogy hogyan kell megalapozni a Szentírásban a gyerekeket, hogy hogyan tudják meg, hogy mit is mond a Biblia.
3: And finally to have godly children in the middle of the circle.
4: Végül is pedig ahhoz, hogy a kör közepén látható Isten szerinti gyerekeink legyenek,
3: we want to teach you the principle of blessing.
4: Meg kell tanítanunk nekik az áldás alapelvét.
3: And God says, my words have power.
4: Isten azt mondja, hogy az én szavaimnak ereje van.
3: And so the words you choose to declare over your children.
4: Tehát azok a szavak, amikről úgy döntöttök, hogy ezeket mondjátok el a gyerekeitek
3: fel, determine their futures.
4: Ezek meghatározzák a jövőjüket.
3: The rabbis, the sages in Israel.
4: A rabbik, Izrael bölcsei.
3: Have a powerful saying.
4: Egy ilyen nagyon erőteljes mondást tartanak.
3: They say the words of a father.
4: Azt mondják, hogy az apa szavai.
3: God takes and he makes into a key.
4: Tehát az apa szavait Isten egy kulcsá teszi.
3: That opens the door to the destiny of the child.
4: Amely megnyitja az ajtót a gyerek rendeltetése előtt.
3: And so if your words are life,
4: tehát ha a szavaid élet,
3: and their power,
4: és erő,
3: your child is going to prosper.
4: Akkor a gyermekednek jó dolga lesz.
3: But if your words are distress and a lack of success,
4: de hogyha siker hiányáról mondasz és ilyen gyötrő szavakat mondasz a gyereknek,
3: your child will go nowhere.
4: Akkor a gyereket sehova nem fog eljutni. Amen.
5: Okay. Well, good morning to those people that we haven't seen yet.
4: Hát jó reggelt mindazoknak, akiket még nem láttunk.
5: We had a good evening last night with the couples.
4: Tegnap este nagyon jó esténk volt a házaspárokkal.
5: And I trust everybody went home and did their homework.
4: Bízom abban, hogy mindenki hazament és elvégezte a házi feladatot.
5: Okay, you will understand what I meant by that.
4: Majd értitek, hogy mire gondolok, ugye?
5: Okay. So the next step in a family after the couples come together.
4: Tehát a következő lépés egy család életében, miután a házaspár jól összejött egymással.
5: God says, he blesses Adam and Eve, and he says, be fruitful and multiply.
4: Isten ugye megáldotta Ádámot és Évát, és azt mondta nekik, hogy sokasodjatok és szaporodjatok.
5: And so, as Roly was sharing, everything is going to be about the children and a godly family.
4: És ahogy Roli is elmondta, utána minden a gyerekekről és az Isten szerinti családról szól.
5: Many of us grew up in homes where we had broken parents.
4: Sokan olyan otthonban nőttünk fel, ahol a szüleink összetört emberek voltak.
5: And where our parents didn't know the Bible.
4: Nem ismerték a szüleink a Bibliát.
5: And you see, you can't give something to your children that you never received.
4: És tudjátok, a gyerekeiteknek nem tudtok olyan valamit átadni, ami nektek sose volt.
5: And so for generations we pass on brokenness to the next generation.
4: A nemzedékeken keresztül az egyik nemzedék összetörtséget ad át a másik nemzedéknek.
5: Because we don't know what the right way is.
4: Mert nem tudjuk, mi a helyes út.
5: We just carry on making the mistakes.
4: Ezért ugyanúgy folytatjuk és követjük el ugyanazokat a hibákat.
5: And so we want to use this weekend.
4: És ezt a hétvégét szeretnénk arra használni.
5: Like a plumb line.
4: Szeretnénk, hogy ez egy ilyen függő ón legyen.
5: You know when you build a building.
4: Tudjátok, amikor egy házat építetek.
5: Then you have to have a plumb line.
4: Akkor kell egy függő ón.
5: To make sure that the walls are straight.
4: Hogy a falakat feltétlenül függőlegesen tudjátok építeni.
5: And that the house will stand.
4: És így megálljon a ház.
5: And so God has given us his Bible.
4: Tehát Isten nekünk adta a Bibliát.
5: That is the plumb line.
4: ez a zsinórmérték, ez a függő
5: the standard,
4: ez a minta,
5: whereby we should live our lives.
4: Ami szerint élnünk kell.
5: And so we will check today.
4: Tehát ma leellenőrizzük.
5: As we see the standard, the plumb line of God's word.
4: Ahogy látjuk Isten beszédének a függő ónyát,
5: we will measure it against our own lives.
4: Oda tesszük az életünk mellé.
5: And we can see how skew our walls and our house has been built.
4: És majd meglátjuk, hogy mennyire ferdére sikerült építeni a házunkat.
5: You know, it's not that you want to be bad.
4: Tudjátok, nem arról van szó, hogy rosszul akarjátok csinálni.
5: You want to be good parents. All of us want that.
4: Mindannyian jó szülők akarunk lenni.
5: But if you don't know what to do.
4: De ha nem tudod, hogy kell ezt.
5: How can you change?
4: Akkor hogyan változhatsz meg?
5: And so for the young people that are here today.
4: Tehát az itt jelenlévő fiataloknak mondom.
5: This is such good news.
4: Ez annyira jó hír.
5: Because you are the ones that can change what happened in the past.
4: Mert ti megváltoztathatjátok azt, ami a múltban történt.
5: For the older generation,
4: az idősebb nemzedék számára,
5: we can repent for our mistakes.
4: Mi pedig megtérhetünk a hibáinkból.
5: And we can then pray for our children.
4: És utána imádkozhatunk a gyerekeinkért.
5: And our grandchildren.
4: És unokáinkért.
5: And what Rolly shared, this last scripture that he spoke about.
4: És amit Rolly elmondott, ez az utolsó Biblia vers, amit mondott.
5: In Psalm 126.
4: A 126. Zsoltárban.
5: That you will sow in tears.
4: Hogy könnyek között vettek.
5: When you see the mistakes.
4: Amikor látjátok a hibákat.
5: Of where I went wrong.
4: Hogy hol rontottátok el.
5: And how I hurt my children.
4: És hogyan bántottátok a gyerekeiteket.
5: Because I did not know the right way.
4: De hát az volt, hogy nem tudtátok, mi a jó út.
5: But it is never too late with God.
4: De Istennél soha nincs túl késő.
5: You can correct things.
4: Helyrehozhatjátok a dolgokat.
5: And you can ask forgiveness.
4: És bocsánatot kérhettek.
5: So we understand that family structures are very complex.
4: Tudjuk, hogy a családok nagyon bonyolult összeállításúak lehetnek.
5: And every family is unique.
4: Minden család egyedi.
5: With unique problems.
4: Egyedi problémákkal.
5: And especially if there's been a divorce.
4: Különösen, ha válás volt a családban.
5: And now two divorced couples get married.
4: És aztán ketten, akik elváltak már, azok összeházasodnak egymással.
5: And so it's his children and her children.
4: És akkor vannak a nőgyerekei meg a apa gyerekei.
5: And now they're trying to live a godly life.
4: És most megpróbálnak Isten szerinti módon élni.
5: It's more complicated.
4: Ez még bonyolultabb.
5: It's not impossible.
4: Nem lehetetlen ugyan.
5: Because with God all things are possible.
4: Mert Istennel minden lehetséges.
5: But you will need extra grace.
4: De plusz kegyelemre van szükség ehhez.
5: And understanding.
4: És meg kell értenetek a dolgokat.
5: How do we make our family work?
4: Hogyan kell működtetni a családunkat?
5: And so we want to lay the foundations.
4: Tehát szeretnénk az alapokat lefektetni.
5: So that you can test with your plumb line, you can test.
4: Hogy megvizsgálhassátok az életeteket a függő ónnal.
5: What is going on in your family?
4: Mi zajlik a családotokban?
5: And how God must help us raise godly families.
4: És miben kell segítenie Istennek nekünk az ő akarata szerinti család felnevelésében?
5: Okay, so the first lesson this morning.
4: Tehát az első lecke ma reggel.
5: I just want to say to you that there is a little book that has been written for this weekend.
4: Szeretném, ha tudnátok, hogy írtunk egy könyvecskét erre a hétvégére.
5: It is already available in English.
4: Angolul már megvan, készen.
5: That you can download.
4: Azt le lehet majd tölteni.
5: Hallelujah! That is awesome!
4: Ez fantasztikus.
5: I am so excited about the translations.
4: Nagyon lelkes vagyok a fordítások miatt.
5: And Chilla and her team, they've been working very hard.
4: Tehát az ugószövesek elég keményen dolgoztak ezen.
5: And there's a course that we do called Journey to Freedom.
4: Tehát van egy ilyen tanfolyamunk, az a címe, hogy Út a szabadsághoz.
5: And it takes you by the hand.
4: Ez kézzel fog titeket.
5: And it leads you step by step by step.
4: És lépésenként vezet.
5: To deal with your own problems from your childhood.
4: Hogy le tudjatok számolni a gyerekkorotok problémáival.
5: And then to be able to correct things in your life.
4: Helyre tudjátok hozni az életetekben a dolgokat.
5: And so we have now the Chilla has gone right up to 11 and 12
4: DVD. Tehát most már a 12. DVD-ig van kész a kiadványáról. Ez egy 40 DVD, és 12. van kész magyarul.
5: And last year we played you a little piece so that you can see the quality.
4: Tehát tavaly kicsit lejátszottuk belőle, hogy lássátok a minőségét.
5: It is excellent.
4: Kiváló.
5: I am so excited about this teaching going out in Hungary.
4: Annyira lelkesít az, hogy ez a tanítás eljut Magyarországhoz.
5: And it's a lot of work.
4: És nagyon sok munka kell hozzá.
5: So when you see me speaking,
4: tehát amikor látjátok, hogy beszélek,
5: I speak Hungarian.
4: Akkor ott magyarul beszélek a DVD-n.
5: Okay, so that is just, these DVDs are tools to help you deal with the things of the past.
4: Ezek a DVD-k eszközök, amelyek segítenek a múlt dolgainak a rendezésében.
5: So this weekend it is additional.
4: Ez a hétvége ez egy plusz dolog.
5: Specifically with a focus on children.
4: Konkrétan a gyerekekre koncentrálunk most.
5: So we're going to look how do we nurture our children.
4: Tehát megnézzük, hogy hogyan kell gondoznunk a gyerekeinket, táplálnunk.
5: How do we raise them in a godly family?
4: Hogyan neveljük fel őket Isten szerinti családban?
5: And how will children grow up so that they will look more and more like Jesus?
4: És hogyan növekedjenek úgy fel a gyerekek, hogy egyre hasonlóbbak legyenek Jézushoz?
5: And so God comes and in the beginning of the Bible he speaks about seed.
4: Tehát amikor Isten a Biblia elején odajön az emberhez, akkor a magról beszél.
5: And he says that if you sow seed, it will produce after its own kind.
4: Azt mondja, hogy ha magot ültetünk el, akkor az a maga neme, maga fajtája szerinti dolgot hoz létre.
5: And so we know that, you know, an apple tree will produce an apple tree.
4: Tehát tudjuk, hogy az alma magból almafa lesz.
5: And so a child is what will come forth from you, from your seed.
4: Tehát a gyermeked, aki ugye a te magodból nő ki.
5: And your child will look and do exactly what you are doing.
4: A gyereked úgy fog kinézni, mint te, és pontosan azt fogja csinálni, amit te.
5: Because a child doesn't listen always to what you say.
4: Mert a gyereked nem mindig figyel arra oda, amit mondasz.
5: But they always do what you do.
4: De mindig azt csinálja, amit te.
5: That is how a child learns.
4: Így tanulnak a gyerekek.
5: And so you are going to produce seed after your own kind.
4: Tehát a te magodból a te fajtád szerinti termés lesz.
5: And so we were made in the image of God.
4: Isten minket az ő képmására teremtett.
5: And so as parents, we are to raise children that look like God.
4: Tehát nekünk, szülőknek olyan gyerekeket kell felnevelnünk, akik úgy néznek ki, mint Isten.
5: And so we see that children are, it's like what you leave behind one day will be your children.
4: Egy nap, ami utánad maradni fog, az a gyerekeid.
5: And of course, last night we spoke a lot about the Garden of Eden.
4: Természetesen tegnap este sokat beszéltünk az Édenkertről.
5: And so in the Garden of Eden,
4: tehát az Édenkertben,
5: God told Adam and Eve, you must now be fruitful and multiply.
4: Isten azt mondta Ádámnak és Évának, hogy most szaporodnotok kell és sokasodnotok.
5: And we know that they were kicked out of the garden through sin.
4: Aztán tudjuk, hogy a bűn miatt kilettek parancsolva az Édenből.
5: And our whole purpose is to get back into the garden.
4: És most az egész célunk az, hogy visszakerüljünk a kertbe.
5: Through Jesus it is possible.
4: És Jézus által ez lehetséges.
5: That we are able to live a godly life.
4: Tudunk Isten szerinti életet élni.
5: And we are able to have communion with God, fellowship with the Father.
4: És közösségünk lehet Istennel, az Atyával.
5: And so we need to give that picture to our children.
4: És ezt a képet kell továbbadnunk a gyerekeinknek.
5: Okay, and so we see in the opening chapters right there in Genesis.
4: Tehát látjuk, hogy az egy a Mózes első könyvének az első fejezeteiben.
5: We see God tell us there's two things we need to do to raise up godly children.
4: Isten két alapvető követelményt mond nekünk ahhoz, hogy az ő szerinte való gyerekeket tudjunk nevelni.
5: Okay, the first one was a lot of what we shared last night.
4: az első, sok mindent elmondtunk róla tegnap este.
5: Where the couples are unashamed with each other.
4: Amikor a házaspár tagjai nem szégyenkeznek egymás előtt.
5: They can freely express their love towards one another.
4: Hanem szabadon ki tudják fejezni a szeretetüket egymás iránt.
5: And in that union they reflect the glory of God.
4: És ebben az egységben Isten dicsőségét tükrözik.
5: Last night we spoke, you know, that God and Jesus and the Holy Spirit is like a power source.
4: Azt mondtuk tegnap este, hogy Isten, Jézus, a Szent Szellem olyan, mint egy erőforrás.
5: They like the sun that shines.
4: Olyanok, mint a nap, ami süt.
5: And the moon only reflects back to the sun.
4: És ugye a hold csak visszaveri a napnak a fényét.
5: The moon has no light of its own.
4: A holdnak nincs saját fénye.
5: Because the sun is the power source.
4: Mert a nap az erőforrás.
5: And so the same in the family.
4: A családban ugyanígy van.
5: We have the husband who is the power source.
4: A férj az erőforrás.
5: Because from his side the woman was taken.
4: Mert az ő oldalából vette ki Isten a nőt.
5: And so as the husband shines his love on his wife.
4: Tehát amikor a férj rá ragyogja a szeretetét a feleségére.
5: She reflects back the love.
4: A feleség visszatükrözi a szeretetet.
5: Isn't that a beautiful picture?
4: Nem gyönyörű kép ez?
5: And so the children need to see that.
4: És a gyerekeknek látniuk kell ezt.
5: As the husband loves his wife.
4: Ahogy a férj szereti a feleségét.
5: And he treats her with honor and respect.
4: És tisztelettel bánik vele, megbecsüli.
5: So she will respond.
4: Erre reagál a feleség.
5: And shine her smiling face back to him.
4: És visszamosolyog az arcával, visszaragyogja a mosolyt a férjére.
5: And you have little children watching.
4: És a kisgyerekek meg ott figyelnek.
5: Have you looked at their faces?
4: Ránéztél már így az arcukra a gyerekeknek ilyenkor?
5: We do it with our little grandchildren.
4: Mi a kis unokáinkkal csináljuk ezt.
5: When they are visiting me.
4: Amikor meglátogatnak.
5: And Roland comes home from work.
4: És Roli hazajön a munkából.
5: Then I say to him, come, don't I get a kiss and a hug?
4: És akkor szólok neki, hogy akkor egy kis csók, egy kis ölelés.
5: And then we look at their little faces.
4: És aztán megnézzük az unokáink kis arcát.
5: And they watch us.
4: És figyelnek minket.
5: And grandpa comes and he gives me a kiss and he gives me a hug.
4: És akkor nagypapa jön és átölel engem és megpuszil.
5: And then they come and they say, me too, me too.
4: És aztán jönnek jelentkezni, hogy engem is.
5: And so that's children.
4: Hát a gyerekek ilyenek.
5: They watch us so closely.
4: Annyira közelről figyelnek minket.
5: And that is the first requirement for a godly family.
4: És ez az első követelmény ahhoz, hogy Isten szerinti családunk legyen.
5: How do we treat each other?
4: Hogy hogyan bánunk egymással?
5: And what picture do the children see?
4: Milyen képet látnak a gyerekek?
5: And in the second requirement that we see in the Bible.
4: A második követelmény, amit a Bibliában látunk,
5: that the couple need to look after the garden.
4: Az, hogy a házaspárnak művelnie kell a kertet.
5: They are both assigned by God.
4: Isten mind a kettőjüknek azt a feladatot adta.
5: To be like watchmen.
4: Hogy olyanok legyenek, mint az őrök.
5: To guard and protect their family.
4: Hogy őrizzék és védjék a családjukat.
5: Okay, so let's see where does this job description come from.
4: Na nézzük meg, honnan jön ez a munkaköri leírás.
5: In Genesis 2 verse 15.
4: Az 1 Mózes 2:15-ben.
5: God took the man.
4: Isten fogta az embert.
5: And so a better translation, I don't know what the Hungarian Bible says.
4: Nem tudom, a magyar Bibliában mi van az ember, ugye?
5: But a better translation would be that he took the mankind.
4: Az lenne a jobb fordítás, hogy fogta az emberi nemet.
5: In other words, when God created, first of all, he created mankind.
4: Tehát Isten, amikor ugye először megteremtette az emberiséget.
5: Adam and Eve in one.
4: Ádámot és Évát egyben.
5: And only later he separated them.
4: Tehát egy személyben voltak, és csak később szedte őket ketté.
5: And so when he made mankind,
4: tehát amikor Isten megteremtette az embert,
5: God spoke to both of them, inside both.
4: akkor mindkettőjükhöz, tehát egy személyben mindkettőjükhöz szólt, aki később lett férfi és nő.
5: And he said, you must both look after God, the garden.
4: És azt mondta, hogy mindkettőtöknek gondoznotok kell a kertet Isten számára.
5: Okay, Genesis 2 verse 15.
4: Tehát 1 Mózes 2:15.
5: So the Lord God took man.
4: Tehát az Úristen fogta az embert.
5: He put him in the garden.
4: Elhelyezte a kertbe.
5: And he told him, guard and protect this garden.
4: És azt mondta neki, hogy őrizd ezt a kertet és vigyázz rá.
5: The word for tend the garden.
4: Az a szó, hogy műveld a kertet.
5: In Hebrew.
4: Héberül.
5: It means work.
4: Munkát jelent, hogy műveld, tehát dolgozz benne, műveld.
5: So to make a marriage and a family work, it's you have to work at it.
4: Tehát ahhoz, hogy egy házasság és egy család működjön, ahhoz dolgozni kell rajta.
5: It's not something that will just be automatic.
4: Úgy magától nem fog működni.
5: You will have to put in some effort.
4: Erőfeszítést kell belefektetni.
5: And the fact that you are here on a Saturday.
4: És az, hogy ti most itt vagytok egy szombaton.
5: It speaks, you are putting in effort.
4: Ez azt jelenti, hogy erőfeszítést fektettek bele.
5: Because you could choose to be anywhere else today.
4: Mert dönthettetek volna bármilyen más hely mellett is, ahol lett. És azt mondta, hogy mindkettőtöknek gondoznotok kell a kertet Isten számára.
5: Okay, Genesis 2 verse 15.
4: Tehát 1 Mózes 2:15.
5: So the Lord God took man.
4: Tehát az Úristen fogta az embert.
5: He put him in the garden.
4: Elhelyezte a kertbe.
5: And he told him, guard and protect this garden.
4: És azt mondta neki, hogy őrizd ezt a kertet és vigyázz rá.
5: The word for tend the garden.
4: Az a szó, hogy műveld a kertet.
5: In Hebrew.
4: Héberül.
5: It means work.
4: Munkát jelent, hogy műveld, tehát dolgozz benne, műveld.
5: So to make a marriage and a family work, it's you have to work at it.
4: Tehát ahhoz, hogy egy házasság és egy család működjön, ahhoz dolgozni kell rajta.
5: It's not something that will just be automatic.
4: Úgy magától nem fog működni.
5: You will have to put in some effort.
4: Erőfeszítést kell belefektetni.
5: And the fact that you are here on a Saturday.
4: És az, hogy ti most itt vagytok egy szombaton.
5: It speaks, you are putting in effort.
4: Ez azt jelenti, hogy erőfeszítést fektettek bele.
5: Because you could choose to be anywhere else today.
4: Mert dönthettetek volna bármilyen más hely mellett.

0: Héberül,
1: it means work.
0: Munkát jelent, hogy műveld, tehát dolgozz benne, műveld.
1: So to make a marriage and a family work, it's you have to work at it.
0: Tehát ahhoz, hogy egy házasság és egy család működjön, ahhoz dolgozni kell rajta.
1: It's not something that will just be automatic.
0: Úgy magától nem fog működni.
1: You will have to put in some effort.
0: Erőfeszítést kell belefektetni.
1: And the fact that you are here on a Saturday.
0: És az, hogy ti most itt vagytok egy szombaton.
1: It speaks you are putting in effort.
0: Ez azt jelenti, hogy erőfeszítést fektettek bele.
1: Because you could choose to be anywhere else today.
0: Mert dönthettetek volna bármilyen más hely mellett is, ahol lenni akartok ma.
1: But you've chosen to be here.
0: De ti úgy döntöttetek, hogy itt lesztek.
1: Because you have questions in your heart.
0: Mert kérdések vannak a szívetekben.
1: To say I need to learn about a family.
0: Ami azt mondja, hogy tanulnom kell a családról.
1: How must I correct things in my family?
0: Hogyan kell helyrehoznom a dolgokat a családomban?
1: And so I salute you.
0: Úgyhogy tisztelgek előttetek.
1: That you have come here on a Saturday.
0: Mert ide jöttetek egy szombaton.
1: Where you could still be sleeping.
0: Pedig még alhatnátok.
1: Or shopping.
0: Vagy vásárolhatnátok.
1: Or doing whatever you normally do.
0: Vagy akármit csinálhatnátok, amit szombaton szoktatok.
1: But you see, you've come because God says for a godly family, you have to put in some effort.
0: De ide jöttetek, mert Isten azt mondja, hogy ha ő szerinte való családot akartok, akkor azon dolgozni kell.
1: And so I have to work in my garden.
0: Tehát dolgoznom kell a kertemben.
1: And I have to guard and protect.
0: És utána védenem, őriznem kell a kertet.
1: I must be on the watch the whole time for the enemy that wants to attack.
0: Állandóan figyelnem kell, hogy hol az ellenség, aki támadni akar.
1: So this is the foundation of a godly family.
0: Tehát ez az Isten szerinti család alapja.
1: And this will determine where your children are going.
0: És ez határozza meg, hogy hova jutnak majd a gyerekeitek.
1: Number one.
0: Először is.
1: The relationship between the husband and the wife.
0: A férj és feleség közötti kapcsolat.
1: That they will reflect God's glory.
0: Hogy ők visszatükrözzék Isten dicsőségét.
1: Number two.
0: Másodszor.
1: The fact that you are prepared to work at your family.
0: Az a tény, hogy készen álltok dolgozni a családotokért.
1: And that you will be a watchman.
0: És őrállók lesztek.
1: Foundations for a godly family.
0: Ezek az Isten szerinti család alapjai.
1: Okay, so what would you expect that God will do for you or for your children? What is in your heart?
0: Tehát mit vársz el Istentől, hogy mit tegyen a gyerekeidért, meg a családotokért? Mit szeretnétek Istentől?
1: You know, there's a program that I, when I'm at home, I'm able to watch.
0: Tudjátok, van egy műsor, amit ha otthon vagyok, meg tudok nézni.
1: It's called The Nanny.
0: Az a címe, hogy Nagyi.
1: And it's from England.
0: Angliából jött ez a műsor.
1: And it's about this lady who is a nanny.
0: Tehát egy hölgyről szól, aki egy nagyi.
1: And then she goes to families that have the most difficult, impossible children.
0: És olyan családokhoz megy el, akiknek a gyerekei a leglehetetlenebb, vannak menesztőbb helyzetekben vannak, vagy állapotokban.
1: The family is in chaos.
0: Teljes káosz van a családban.
1: And you just think, how is she going to solve this problem?
0: És csak úgy eszedbe jut, hogy hogy fogja ez a néni megoldani ezt a problémát.
1: There is no discipline.
0: Nincs fegyelem.
1: The children scream and fight the whole time.
0: A gyerekek állandóan ordibálnak egymással, meg verekszenek.
1: And the child will not sleep in their own bed.
0: Nem hajlandóak a saját ágyukban aludni.
1: Oh, it is like impossible.
0: Tehát lehetetlen helyzetek.
1: And sometimes I don't think she's going to solve this problem.
0: És néha arra gondolok, hogy hát szerintem ezt a helyzetet nem tudja megoldani.
1: And then you watch the wisdom.
0: És utána figyeled a bölcsességét.
1: How she starts to train these little children.
0: Hogy kezdi el ezeket a gyerekeket edzeni, tanítani?
1: And she starts putting in principles.
0: Elkezd alapelveket beléjük építeni.
1: And she teaches them discipline.
0: És fegyelemre tanítja őket.
1: And sometimes just watching it wants to make you go crazy.
0: Tehát az ember már majdnem attól bezsongik.

0: hogy nézi ezt a műsort.
1: That, when that little child screams and screams.
0: Amikor az a kisgyerek csak ordít, csak ordít.
1: And mommy puts the child back in the bed.
0: Anyukája visszateszi az ágyba.
1: And then he comes out, jumps out of the bed.
0: Aztán ő meg kimászik az ágyból.
1: And he screams.
0: És ordít.
1: And mommy puts him back in the bed.
0: Aztán az anyukája újra visszateszi az ágyba.
1: Over and over and over and over.
0: És ezt újra és újra és megint és újra.
1: 1 hour.
0: Egy órán át,
1: 2 hours.
0: Két órán át.
1: This child doesn't stop.
0: És a gyerek nem hagyja abba.
1: You think, oh, Lord, I start to intercede.
0: Elkezdek közben járni komolyan.
1: And you know, eventually the child gets so tired.
0: És tudjátok, végül az a gyerek úgy elfárad.
1: And the mommy is crying.
0: Az anyukája sír.
1: Because she doesn't know what to do anymore.
0: Mert ő se tudja már, hogy mit csináljon vele.
1: But the nanny says, carry on.
0: És aztán azt mondja a nagyi, hogy folytasd.
1: Until the child will learn the lesson.
0: Amíg a gyerek meg nem tanulja a leckét.
1: And there is no hitting of the shaking, no abuse.
0: De nem rázzák a gyereket, nem verik meg, semmilyen bántalmazás nem történik.
1: But very strict boundaries.
0: De nagyon szigorúan föl vannak állítva a határok.
1: And eventually the child learns the lesson.
0: És végül a gyerek megtanulja a leckét.
1: In the beginning it's very hard.
0: Először nagyon nehéz ez.
1: But it's parents that are broken.
0: De hát a szülők is, ezek a szülők is összetört emberek.
1: It's parents that are immature themselves.
0: Ők maguk is éretlen emberek még.
1: And they don't know how to raise these children.
0: És nem tudják, hogyan kell nevelni a gyerekeiket.
1: And the children get totally impossible.
0: És ezek a gyerekek teljesen zabolátlanná válnak.
1: And so there's, you know, and this is secular. This is secular training.
0: És ez egy világi nevelés, tehát világi műsor ez.
1: So how much more do we have when we have God on our side?
0: Tehát mennyivel több lehetőségünk van nekünk, amikor Isten mellettünk van?
1: So what is your cry in your heart this morning?
0: Tehát ma reggel, ma délelőtt miért sír a szíved?
1: Why did you come with what cry, with what prayer in your heart did you come here?
0: Amikor idejöttél ma reggel, milyen ima, milyen kiáltás volt a szívedben?
1: Okay, so we want to just run through the basis of how do we love each other that our children must see God in our lives.
0: Tehát most először is azt fogjuk áttekinteni, hogy a házaspáron belül hogyan szeressük egymást, úgy, hogy a gyerekek Istent lássák meg bennünk.
1: Now, this is very interesting.
0: Ez nagyon érdekes.
1: I don't know if you realize that God wants us to love each other according to the Ten Commandments.
0: Nem tudom, hogy rájöttetek-e már arra, hogy Isten azt akarja, hogy mi a 10 parancsolat tükrében szeressük egymást.
1: What?
0: Tessék!
1: We're going to see this morning.
0: Ma délelőtt meglátjuk.
1: Why did God give us the Ten Commandments?
0: Hogy miért adta Isten nekünk a 10 parancsolatot?
1: And how do I apply it today in my marriage?
0: És ezt ma hogyan alkalmazhatom a házasságomra?
1: You see, at Mount Sinai.
0: Tudjátok, a Sínai hegyen.
1: God called His bride Israel.
0: Isten oda hívta az ő menyasszonyát, Izraelt.
1: And he made the first marriage proposal was at Mount Sinai.
0: És a Sínai hegynél elmondta nekik az első házassági ajánlatot.
1: And he said to his people, he said to his bride Israel, will you marry me?
0: És azt mondta az ő népének, az ő menyasszonyának, Izraelnek, hogy hozzám jössz.
1: And the people said, I do.
0: És azt mondta a nép, hogy igen.
1: So now, if that is the first marriage proposal in the Bible,
0: hogyha ez a Bibliában az első ilyen házassági ajánlat,
1: then surely we must learn from that.
0: Akkor biztos, hogy tanulnunk kell belőle.
1: You see, God's word starts with the marriage.
0: Tudjátok, Isten beszéde egy házassággal kezdődik.
1: The first miracle took place at a marriage, at the wedding.
0: Jézusnak az első csodája egy menyegzőn történt.
1: And it ends with a marriage.
0: És a Biblia egy menyegzővel is ér véget.
1: So, do you know that God loves marriages?
0: Tehát ebből tudhatjuk, hogy Isten szereti a menyegzőket.
1: And the whole Bible is full of marriage.
0: A Biblia tele van házasságokkal, házasodásokkal.
1: So when God gives the Ten Commandments,
0: tehát amikor Isten odaadja a tíz parancsolatot,
1: He says, "This is the way I want you to marry me."
0: Ezzel azt elmondja, hogy hogyan szeretné, hogy hozzá menjen a nép feleségül.
1: And so we need to study that this morning.
0: Tehát ma délelőtt ezt fogjuk tanulmányozni.
1: Because that whole marriage proposal had to do with a covenant.
0: Mert az egész házassági ajánlat egy szövetséghez kapcsolódik.
1: When God proposed to Israel,
0: amikor Isten feleségül kérte Izraelt,
1: he said, "Israel, will you marry me?"
0: Azt mondta, Izrael, hozzám jössz feleségül?
1: He gave them conditions.
0: Adott ezzel együtt feltételeket is.
1: Which they call a katuba.
0: Ezeket katubának nevezik.
1: Which is the Ten Commandments.
0: Ez pedig a tíz parancsolat.
1: And so through these commandments, which is not law and legalism,
0: tehát a tíz parancsolat által, ami nem igazán törvény és nem törvénykezés,
1: because we choose to obey these commandments,
0: hiszen mi önként döntjük el, hogy engedelmeskedni fogunk a parancsoknak.
1: Because we love him.
0: Azért, mert szeretjük őt.
1: I will obey you, Lord.
0: Uram, engedelmeskedni fogok neked.
1: Because I love you.
0: Mert szeretlek.
1: Not because I'm forced to.
0: Nem azért, mert muszáj, mert erre kényszerítenek.
1: That's not love.
0: Az nem lenne szeretet.
1: But I obey because I love you, Lord.
0: Uram, én azért engedelmeskedek neked, mert szeretlek.
1: So when we get married,
0: tehát amikor összeházasodunk,
1: we have to start to think,
0: el kell kezdenünk így gondolkodni,
1: if we both belong to God,
0: ha mindketten Istenhez tartozunk,
1: and he gave us his example,
0: és ő példát adott nekünk,
1: by saying, "This is the way I want you to love each other."
0: Azáltal, hogy elmondta, hogy szeretném, ha így és így szeretnétek egymást.
1: Because I, as the Almighty God,
0: mert én, mint mindenható Isten,
1: this is how I choose to love my bride.
0: Én úgy döntöttem, hogy ilyen módon szeretem a feleségemet, mennyasszonyomat.
1: I make a covenant with you.
0: Szövetséget kötök veled.
1: And I ask you to love me back.
0: És azt kérem, hogy szeress viszont.
1: Okay, so this is foundational work for us.
0: Tehát ez alapvető üzenet a számunkra.
1: And I want you to check your hearts this morning.
0: És szeretném, hogyha megvizsgálnátok a szíveteket ma délelőtt.
1: Do you love each other according to the Ten Commandments?
0: A tíz parancsolat szerint szeretitek egymást?
1: Okay, Exodus 20, verse 2 and 3.
0: Tehát 2 Mózes 20, 2-3.
1: Have you ever heard a sermon like this one before?
0: Hallottatok már ilyen prédikációt?
1: How to love each other according to the Ten Commandments.
0: Hogyan szeressük egymást a tíz parancsolatnak megfelelően?
1: Okay. So, what does God say?
0: Tehát mit mond Isten?
1: He says, "I am the Lord your God."
0: Azt mondja, én vagyok az Úr, a te Istened.
1: I brought you out of Egypt.
0: Kihoztalak Egyiptomból.
1: Out of the house of bondage.
0: A rabszolgaság házából.
1: And then he says,
0: aztán azt mondja,
1: you must have no other gods.
0: Nem szabad, hogy más isteneid legyenek.
1: He alone must be God in your life.
0: Egyedül ő lehet Isten az életedben.
1: Okay, so what is God saying to you and me in our marriages?
0: Tehát mit mond Isten nektek és nekem és a házasságainknak?
1: The first thing where we should decide as a couple,
0: az első dolog, amit nekünk házaspárnak el kell dönteni,
1: when we get married,
0: amikor összeházasodunk,
1: is that my partner, my spouse that I choose,
0: az, hogy a házastársam, akit kiválasztok,
1: must be number one.
0: Neki kell az első számúnak lenni a számomra.
1: There must be nobody else in my life.
0: Nem lehet az életemben senki más.
1: No old boyfriends, no old girlfriends.
0: Nem lehetnek régi szerelmek, udvarlók.
1: Just my partner.
0: Csak a házastársam.
1: My spouse, the one that I choose to love.
0: A hitvesem, akiről úgy döntöttem, hogy őt fogom szeretni.
1: So primacy must be priority.
0: Tehát nagyon fontosnak kell tekintenünk az elsődlegességet.
1: Nobody else.
0: Senki más.
1: I only have eyes for my partner.
0: Én nekem csak a hitvesem meglátására van szemem.
1: And then God says he wants us to give ourselves completely to him, 100%, everything.
0: Aztán Isten azt mondja, hogy teljesen át kell adni magunkat neki 100%-ig, maradéktalanul.
1: Every breath you take.
0: Minden lélegzetvételed.
1: Every heartbeat.
0: Minden szívdobbanásod.
1: You give to God.
0: Mindent átadsz Istennek.
1: In marriage.
0: A házasságban.
1: That's what you give to your partner.
0: Ezt adod a társadnak.
1: You give 100% of yourself to your partner.
0: Önmagad 100%-át adod át a házastársadnak.
1: You must show each other you want to spend time with each other.
0: Ki kell fejeznetek egymásnak, hogy időt akartok együtt tölteni.
1: There mustn't be any other distraction.
0: És nem szabad, hogy bármi más elterelje a figyelmeteket.
1: We really need to give the message to one another.
0: Komolyan ezt az üzenetet kell egymáshoz eljuttatnunk.
1: Doesn't matter how many years you've been married.
0: Teljesen mindegy, hány éve vagytok már házasok.
1: You still stay my number one.
0: Akkor is te maradsz az első a számomra.
1: If I need to choose again.
0: Ha újra választanom kell.
1: I will choose you.
0: Akkor téged választalak újra.
1: I will not look at anyone else.
0: Nem nézek senki másra.
1: You are my number one choice.
0: Te vagy az első választásom.
1: I will respect you.
0: Tisztelni foglak.
1: And I will love you.
0: És szeretlek.
1: Because I am in a covenant with you.
0: Mert szövetségben vagyok veled.
1: Isn't that good?
0: Nem jó dolog ez?
1: So can you see how we bring our relationship with God into our marriage?
0: Tehát látjátok, hogy hogyan hozzuk be az Istennel való kapcsolatunkat a házasságunkba?
1: Now God says, remember, I've brought you out of Egypt.
0: Isten azt mondja, hogy emlékezzetek, hogy kihoztalak titeket Egyiptomból.
1: So if you have any old birthday cards or jewelry or presents from an old boyfriend or girlfriend.
0: Tehát, hogyha van a birtokodban még valamelyik régi szerelmettől születésnapi képeslap, ékszer vagy bármi ajándék.
1: Or photographs.
0: Vagy fényképek róla.
1: God says, get rid of that.
0: Isten azt mondja, szabadulj meg ettől.
1: Leave the old relationships behind.
0: Hagyd magad mögött a régi kapcsolatokat.
1: You are now moving into the promised land.
0: Hiszen most éppen belépsz az ígéret földjére.
1: Don't bring any of the old lovers with you.
0: Ne hozd magaddal a régi szerelmeidet, egyiket se.
1: Sometimes out of sentimental thoughts we keep a box of mementos.
0: Néha ilyen érzelgőségből megtartunk egy ilyen kis emlékeket tartalmazó dobozt.
1: Oh, this is the picture of my old boyfriend.
0: Ó, ez a régi barátom fényképe.
1: And we did this together and we did that together.
0: Ezt csináltuk együtt, meg azt csináltuk.
1: And this is a love letter he wrote me.
0: És ez egy szerelmes levél tőle
1: nekem. And look at the picture.
0: Nézd meg ezt a képet.
1: No.
0: Nem.
1: God says, destroy
0: Isten azt mondja,
1: from the past.
0: Pusztíts el mindent, ami a múlthoz köt.
1: Ha ha, you've got some cleaning up to do.
0: Ha, van egy kis takarítani valótok.
1: Okay, and so we need to rejoice in the new beginning with this partner I've decided to live with for the wife of Roland.
0: Rolandnak a felesége.
1: Nobody else.
0: Senki más, én.
1: Okay, so that is so, it's so powerful.
0: Ez annyira erőteljes dolog.
1: All right, let's see. It says you mustn't make any graven image.
0: Rendben, azt írja a Biblia, hogy nem szabad semmilyen faragott képet készíteni.
1: So that's the second commandment.
0: Ez a második parancsolat.
1: Don't bow down to these images.
0: Ne borulj le az ilyen képmások előtt.
1: Because God says he's a jealous God.
0: Mert Isten azt mondja, hogy ő féltékeny Isten.
1: Aha. So, if somebody comes to stand too close to Amanda,
0: tehát ha valaki túl közel oda áldogál Amanda mellé,
1: then God's word says that Roland is allowed to be godly jealous.
0: Akkor Isten beszéde azt mondja, hogy Roland lehet igazságos, helyes módon féltékeny.
1: And he will come and stand with me.
0: És ő is odaáll mellém.
1: And put his arm around me.
0: És átkarol a karjával.
1: And say, she's my wife.
0: És azt mondja az illetőnek, hogy ő az én feleségem.
1: Doesn't that make you feel good?
0: Nem jó érzést kelt ez a feleségben?
1: That's the second commandment.
0: Ez a második parancsolat.
1: Okay, that's godly jealousy.
0: Ez az Isten szerinti féltékenység.
1: Because even God is jealous.
0: Mert még Isten is féltékeny.
1: This is not a destroying negative jealousy. This is a godly jealousy.
0: Ez nem egy pusztító

0: Negatív, rossz féltékenység, hanem egy Isten szerinti féltékenység.
1: And it means that I love you so much.
0: Ez azt jelenti, hogy annyira szeretlek.
1: I will not share you with anyone else.
0: Hogy nem osztozom rajtad senkivel.
1: Because this is what God is saying.
0: Mert ezt mondja Isten.
1: So we need to be careful of this image building.
0: Tehát vigyáznunk kell az ilyen képmáskészítéssel.
1: In other words, me, me, me.
0: Más szóval én.
1: Or you build your partner up on a pedestal higher than God.
0: Vagy a társadat emeled magasabb talapzatra, mint Istent.
1: So we both realize that we are dependent on God. God is God.
0: Mindketten belátjuk, hogy Istentől függünk, és Isten az Isten.
1: And there's no image building in marriage.
0: És a házasságban nem készítünk képmásokat.
1: Because many times when we are broken,
0: mert sokszor, amikor összetörtek vagyunk,
1: we go into competition with each other.
0: Elkezdünk versengni egymással.
1: Where the man is negatively, he feels threatened by his wife, or the wife is threatened with her husband.
0: Amikor a férj úgy érzi helytelen módon, hogy fenyegetést jelent számára a feleség, vagy a feleség érzi úgy, hogy fenyegetést jelent számára a férje.
1: And you feel you have to push them down.
0: És úgy érzed, hogy a másikat így le kell nyomni.
1: So you can look good.
0: Hogy te jó színben tűnhess fel.
1: And God says, no, don't do that.
0: És Isten azt mondja, ne tegyed ezt.
1: He says, no self-worship, no building of your own images.
0: Azt mondja, ne légy önimádó, és ne építgedd a saját képedet.
1: And it is quite okay to express a godly jealousy towards one another.
0: És teljesen helyévaló, hogyha Isten szerinti féltékenységgel viseltettek egymás iránt.
1: That we've made a covenant together.
0: Hiszen szövetséget kötöttünk.
1: And we belong with each other.
0: És egymáshoz tartozunk.
1: And so it's exclusive. Your wife, your husband, it is exclusive.
0: Tehát egy kizárólagos kapcsolatod van a férjeddel, férnek a feleségével.
1: Okay, do we say that enough to each other in marriage?
0: A házasságban vajon elégszer elmondjuk ezt egymásnak?
1: You are my partner.
0: Hogy te vagy az én társam.
1: I will not look at anyone else.
0: Nem nézek senki másra.
1: And I watch over you.
0: És figyellek rád.
1: I won't let another woman come too close to you.
0: Nem engedem, hogy egy másik nő túl közel jöjjön hozzád.
1: I will say, no, that's my place. I'm
0: azt
1: his wife.
0: Majd, hogy ne, ez az én helyem, én vagyok az ő felesége.
1: A godly jealousy.
0: Isten szerinti féltékenység.
1: Not one that destroys.
0: Ez nem pusztít.
1: But a positive godly jealousy, like God is jealous for our love.
0: Hanem egy pozitív Isten szerinti féltékenység, ahogy Isten is féltékeny a mi szerelmünkre.
1: Okay, third commandment.
0: Rendben, harmadik parancs.
1: And this is about confidence.
0: Ez a bizalomról szól.
1: Okay, Exodus 20 verse 7.
0: 2 Mózes 27.
1: This is interesting. Do not use the name of God in vain.
0: Ez érdekes. Ne használd Isten nevét hiába való módon.
1: Because if you do, God says you'll be guilty.
0: Mert ha ezt teszed, akkor Isten azt mondja, hogy ez bűn neked.
1: So how do we apply that in our marriage?
0: Hogyan alkalmazzuk ezt a házasságunkban?
1: You need to be as good as your word. Your yes is your yes.
0: Tehát szavatartónak kell lenned, ha igent mondasz, az legyen igen.
1: If you've made a promise,
0: ha ígértél valamit,
1: you stick to that promise.
0: Akkor tartsd be.
1: You see, that brings a safety.
0: Tudjátok, ez biztonságot hoz be.
1: That I can trust my partner.
0: Tudom, hogy bízhatom a házastársamban.
1: And that gives me confidence.
0: És ettől magabiztos leszek.
1: That if he's given his word,
0: bízom abban, hogyha a szavát adta,
1: he will do everything to try and keep it.
0: Akkor minden tőle telhetőt megtesz azért, hogy be is tartsa.
1: Now we know the importance for a child.
0: Tudjuk, hogy a gyerek számára
1: if you have made a promise to a child,
0: nagyon fontos, hogyha ígértél neki valamit,
1: they watch and see if you will keep it.
0: Akkor a gyerek nagyon figyel, hogy betartod vagy nem.
1: Now, with my dad being an alcoholic,
0: mivel az én apukám alkoholista volt,
1: when he was drunk, he'd say things and make promises.
0: Amikor részeg volt, akkor mondott mindenfélét, meg ígért mindenfélét.
1: As a little child, I believed him.
0: kisgyereket hittem neki.
1: And then tomorrow morning when he's sober.
0: És aztán másnap reggel, amikor kijózanodott.
1: And I expect he's now promised me something.
0: És számítottam arra, hogy mivel ígért valamit, azt meg lesz.
1: He can't remember.
0: De nem is emlékezett rá.
1: And I started to learn something.
0: És elkezdtem tanulni valamit.
1: A father you can never trust.
0: Egy apában soha nem lehet bízni.
1: So when I became a Christian,
0: tehát amikor keresztény lettem,
1: I struggled with believing God.
0: Akkor küzdködtem azzal, hogy higgyek Istennek.
1: How can I believe him?
0: Hogyan hihetnék neki?
1: When my father didn't show me what God's faithfulness is like.
0: Amikor az apám nem mutatta be nekem, hogy milyen Isten hűsége.
1: And so the God is telling us with this third commandment.
0: Tehát Isten azt mondja nekünk a harmadik parancsolatban.
1: That when we say things,
0: hogy amikor mondunk valamit,
1: we make commitments,
0: amikor elkötelezzük magunkat valamire,
1: we keep our word.
0: Akkor tartsuk be a szavunkat.
1: The second thing about using God's name in vain,
0: a másik dolog Isten nevének a hiába való használatával,
1: is to tell your partner some other thing that happened to you.
0: Az az, amikor a házastársadnak elmesélsz valamit, ami történt veled.
1: And then you stretch the story. You add to it.
0: Kicsit úgy teszel hozzá, szépítesz rajta a történeten.
1: So you don't say the full truth.
0: Tehát nem a teljes igazságot mondod el.
1: I caught a fish this big.
0: Ekkora halat fogtam.
1: This big.
0: Ekkorát.
1: This big.
0: Ekkorát.
1: And so God is saying that we must be truthful with one another.
0: Tehát Isten azt mondja, hogy az igazságot kell mondanunk egymásnak.
1: And we need to respect each other's differences.
0: És tisztelnünk kell egymás különbözőségét.
1: That is, it's so interesting to see how these commandments get applied in our marriage.
0: Nagyon érdekes látni, hogy a parancsolatokat alkalmazzuk a házasságban.
1: And we mustn't go and tell stories behind our husband's back.
0: És aztán nem szabad a házastársunk, mondjuk férjünk háta mögött mindenféléket mesélni.
1: You know, women get together.
0: Tudjátok, nők összejönnek egymással.
1: And they say, oh, my husband.
0: És azt mondja, oh, hát az én férjem.
1: You know what he did this morning again?
0: Tudjátok, mit csinált megint ma reggel?
1: God is saying, no, don't do that.
0: Isten azt mondja, nem, ilyet ne csinálj.
1: You're breaking the third commandment.
0: Mert ezzel megszeged a harmadik parancsolatot.
1: You're talking behind your husband's back.
0: A férjed háta mögött beszélsz róla.
1: And you're breaking him down.
0: És ezzel letöröd őt, tehát lekicsinyíted őt.
1: Isn't that interesting?
0: Nem érdekes?
1: Third commandment.
0: A harmadik parancs.
1: Okay, and so you must always remember God is watching.
0: Mindig emlékeznetek kell arra, hogy Isten figyel.
1: And whatever I do, I stand accountable before God towards my partner.
0: És Isten előtt felelős vagyok a házastársammal szemben is azokért a dolgokért, amiket teszek és mondok.
1: Also this thing about, you know, not using God's name in vain.
0: Szintén az Isten nevének hiába a felvételéhez tartozik.
1: Don't keep on looking for a fight, always finding something wrong all the time.
0: Hogy ne próbálj mindig találni valami rosszat vagy hibát, ami miatt veszekedhettek.
1: Believe in yourself.
0: Higgy magadban.
1: That which you say,
0: amit mondasz,
1: you will do.
0: Azt tedd meg.
1: And that which your partner tells you,
0: és amit a házastársad mond neked,
1: they will keep their word.
0: Ő is be fogja tartani, hidd ezt.
1: That brings confidence and safety into the family.
0: Ez bizalmat és biztonságot hoz a családba.
1: All right, the fourth commandment.
0: Na akkor a negyedik parancs.
1: Now this is interesting. God makes a bit of a shift in gears.
0: Ez érdekes, itt Isten sebességet vált.
1: And so the first set of commandments deals vertically with our relationship with God.
0: Az első három parancsolat az Istennel való kapcsolatunkra, tehát a függőleges kapcsolatunkra vonatkozik.
1: So now it's about you know, just husband and wife. That's the first three commandments.
0: Tehát ebben az alkalmazásban az első három parancsolat a férj és a feleség közötti kapcsolatra vonatkozik.
1: But now we come to the fourth one.
0: De most jön a negyedik.
1: Now it speaks about the Sabbath.
0: Ami a szombatról szól.
1: So it speaks about a very important principle for couples.
0: Ez egy nagyon fontos alapelv a házaspárok számára.
1: It says 6 days you must work.
0: Azt mondja, dolgozzatok 6 napon.
1: But the seventh day you must rest.
0: De a hetedik napon pihenni kell.
1: And so he's, God rested on the seventh day.
0: Isten is megpihent a hetedik napon.
1: The Lord blessed the seventh day.
0: És az Úr megáldotta a hetedik napot.
1: And he declared it holy.
0: És szentnek nevezte ki.
1: Okay, what does that mean for us in our marriage?
0: Mit jelent ez számunkra a házasságban?
1: And so this is the first three commandments was how we treat each other.
0: Tehát az első három parancs arról szólt, hogy hogyan bánunk egymással.
1: And our relationship with God.
0: És az Istennel való kapcsolatunkról szólt.
1: Now the Sabbath is making a bridge to move to the next lot of 5 commandments that's left.
0: Ez a negyedik parancsolat, ez olyan, mint egy híd, ez a szombatról szóló parancs, a híd az első három meg a maradék 5 parancs között.
1: The Sabbath teaches us about the gift of time.
0: A szombat az idő ajándékáról beszél.
1: You know, I minister in prison.
0: Tudjátok, én szolgálok börtönben is.
1: And I say to the guys in prison.
0: És azt mondom ott a bentlakóknak.
1: You guys have something that we don't have.
0: Nektek van valamitek, fiúk, amik nekünk nincs.
1: And they look at me.
0: Rám néznek.
1: They behind bars, they locks and keys.
0: Ott vannak rácsok mögött, és zárakkal zárják be őket, kulcsok vannak a zárakon.
1: They say, what is Amanda saying?
0: És azt mondják, mit akar Amanda mondani ezzel?
1: I say, you have something that we don't have.
0: Azt mondom tehát, hogy nektek van valamitek, ami nekünk nincs.
1: You have time.
0: Van időtök.
1: What do you do in prison? You sit.
0: Mit csináltok a börtönben? Csücsültök.
1: And you have to, there's programs that they try and keep them busy.
0: Vannak programok, megpróbálják lekötni a foglyokat.
1: But I said, use your time.
0: Én azt mondom, hogy használjátok az időtöket.
1: So that you can train in the word.
0: Arra, hogy tanuljátok a Bibliát.
1: Because when you out back in the world, when you've been released.
0: Mert amikor majd kiengednek titeket, és kijöttök újra a világba.
1: There's no time.
0: Akkor nem lesz időtök.
1: You back in the rat race. You running, running, running, running.
0: Mert visszatértek a mókus kerékbe és futtok, futtok, futtok.
1: So I heard that your country wants you to start working, was it 14 hours now?
0: Azt hallottam, hogy itt az országba be akarják vezetni a 14 órás munkaidőt.
1: Hey, that's heavy.
0: Ez súlyos.
1: No time.
0: Nem lesz az embereknek idejük.
1: So this commandment God is trying to speak to us.
0: Isten próbál hozzánk szólni ezen a parancson keresztül.
1: He says if you want a godly marriage.
0: Azt mondja, hogyha Isten szerinti házasságot akartok,
1: you have to buy out the time.
0: Akkor meg kell vennetek az időt.
1: You have to take the time.
0: Időt kell szállni rá.
1: To spend time together.
0: Hogy együtt töltsetek időt egymással.
1: You must have special moments that you together.
0: Kell, hogy legyenek különleges pillanatok, amikor együtt vagytok.
1: Because the work is chasing us.
0: Mert a világ meg a munka hajszol minket.
1: We are busy, busy, busy all the time.
0: Állandóan teljesen el vagyunk foglalva.
1: And so God is speaking to us. We have to check the time we spend with each other.
0: És Isten azt mondja, hogy oda kell figyelnünk, hogy legyen időnk egymással.
1: We need to determine what is important and what is urgent.
0: El kell döntenünk, hogy mi a fontos és mi a sürgős.
1: And you need to, when you make time for each other, have the time of your life.
0: És amikor időt különítetek el egymás számára, ez legyen a legjobb idő az életetekben.
1: And where you have quality time together.
0: Minőségi időt töltsetek együtt.
1: Because out of all the 6 days you can do whatever you want to.
0: Mert az összes 6 napon csinálhattok, amit akartok.
1: But God says there's one day in the week.
0: De azt mondja Isten, hogy van egy nap a héten.
1: He needs us to spend time with him.
0: Mert szüksége van arra Istennek is, hogy időt töltsünk vele.
1: Because he knows if we don't do that.
0: Mert tudja, hogy ezt nem tesszük.
1: Then our relationship is going to die.
0: Akkor a kapcsolatunk elhal.
1: Our love will grow cold.
0: Meghidegül a szeretetünk.
1: And the same in marriage.
0: A házasságban ugyanígy van.
1: We have to learn to look at our values.
0: Meg kell tanulnunk, hogy figyelembe vegyük az értékeket, az értékrendünket.
1: We need to really see, you know, how are we missing each other?
0: Fel kell figyelnünk arra, hogy hogyan hiányzunk egymásnak, hogyan hiányoljuk egymást.
1: Misunderstandings in the week.
0: Félreértések történnek köztünk hétközben.
1: Because when it comes to this day of rest, this time together.
0: Mert amikor a nyugalom napja eljön, az együttlét ideje.
1: We now will make peace if we've had a fight in the week.
0: Akkor megbékülünk egymással, hogyha vitánk volt a hétközben.
1: We will forgive one another.
0: Megbocsátunk egymásnak.
1: We will bless one another.
0: Megáldjuk egymást.
1: This is a time that we need to have fun together.
0: Ez a nap, az az időszak, amikor jól kell éreznünk magunkat együtt, és jól kell szórakoznunk.
1: You see, there was this couple that came for marriage counseling.
0: Volt egy házaspár, aki eljött ilyen házassági lelki gondozásra.
1: They'd been married 25 years.
0: Körülbelül 25 éve házasok.
1: And the wife was crying and crying.
0: És a feleség csak sírt és sírt.
1: And she said, Amanda, I can't remember when my husband lost said he loves me.
0: És azt mondja, Amanda, én már nem emlékszem, hogy mikor mondta a férjem utoljára, hogy szeret.
1: And the husband looked at her.
0: És a férje csak nézett rá.
1: He said, what do you mean?
0: És azt mondja, hogy érted ezt?
1: The day we got married.
0: Amikor összeházasodtunk.
1: I said to you, I love you.
0: Akkor megmondtam, hogy szeretlek.
1: And I have not changed my mind.
0: Azóta nem gondoltam meg magam.
1: What's your problem?
0: Akkor mi a gondod?
1: You see, that's what happens if we don't understand the principle of the Shabbat.
0: Tudjátok, ez történik, amikor nem értjük a sabbatnak, a szombatnak az elvét.
1: We need to learn what God is saying to us.
0: Meg kell tanulnunk, mit mond Isten nekünk ezzel.
1: Now what the rabbis teach the people.
0: A rabbik azt tanítják az embereknek.
1: We know the Hebrew family is our example.
0: Tudjuk ugye, hogy a héber család a minta.
1: As a light, God has chosen them.
0: Isten világosságnak választotta őket.
1: To shine to the, all the other nations.
0: Hogy bele ragyogjanak a többi nemzetbe.
1: Who the God of Israel is.
0: Bele ragyogják, hogy kicsoda Izrael Istene.
1: And so they teach their people.
0: Tehát a rabbik azt tanítják az embereknek.
1: When it's Shabbat.
0: Hogy sabbatkor.
1: It's time for pudding.
0: Az a puding ideje.
1: So that is the time to take time to be intimate.
0: Tehát ez az az időszak, amikor időt kell szánni a meghittségre.
1: So you see every Friday afternoon.
0: Tehát tudjátok, minden péntek délután.
1: When the husband goes home,
0: amikor a férj hazamegy,
1: he can't wait to get home.
0: Már alig várja, hogy otthon legyen.
1: Because he knows he's in for a good night.
0: Mert tudja, hogy nagyon jó éjszakája lesz.
1: He buys flowers for his wife every week.
0: Minden héten vesz virágot a feleségének.
1: And then on Friday nights they have a big celebration.
0: És ugye tudjátok, péntek este nagy ünneplés van.
1: Bless the family.
0: Megáldja a családot.
1: And when everybody goes to bed.
0: És amikor már mindenki lefeküdt.
1: And the husband is very happy.
0: Akkor a férj már nagyon boldog.
1: Because now it's his turn.
0: Mert most rajta van a sor.
1: To have the marital intimacy and pleasure with his wife.
0: Hogy a feleségével átélje a házasság örömeit.
1: You see, sometimes we get so busy.
0: Tudjátok, néha annyira elfoglaltak vagyunk.
1: We don't make time for each other.
0: Hogy nem szánunk időt egymásra.
1: Even in intimacy.
0: Még a meghittségben sem.
1: It's just quick, many times.
0: Nagyon sokszor csak gyorsan lezavarjuk.
1: It's just a biological release.
0: Csak egy biológiai megkönnyebbülésről van szó.
1: And no true intimacy.
0: És nincs igazi meghittség.
1: And really finding each other's hearts.
0: Egymás szívének az igazi megtalálása.
1: So part of this fourth covenant.
0: Tehát a negyedik parancsolat része.
1: Is enjoy one another.
0: Az is, hogy élvezzétek egymást.
1: Have family time.
0: Legyen ez egy családi időszak.
1: Show your children you have time for each other.
0: Mutassátok meg a gyerekeiteknek, hogy van időtök egymásra.
1: Okay, fifth commandment.
0: Rendben, ötödik parancs.
1: And this speaks about gratitude.
0: Ez a háláról szól.
1: Where I learn to say thank you.
0: Amikor megtanulunk köszönetet mondani.
1: It's feelings of honor and respect.
0: A megbecsülés és a tisztelet érzései.
1: And gratitude.
0: És a hála.
1: It's something that you have to be taught.
0: Ezeket a dolgokat meg kell tanulnunk.
1: It's not something that comes naturally.
0: Ezek nem jönnek ösztönösen a számunkra.
1: Because we have a sinful nature.
0: A bűnös természetünk miatt.
1: And so as you live this kind of example.
0: Tehát ahogy ilyen módon példamutatóan éltek.
1: This fifth commandment.
0: Ez az ötödik parancs.
1: This speaks about honor your father and mother.
0: Ez arról szól, hogy tiszteld apádat és anyádat.
1: That you may have a long life.
0: Hogy hosszú életed lehessen.
1: Oh, sometimes it's hard.
0: Néha ez nehéz.
1: Like with my father and his drinking.
0: Ahogy az én apámmal és az ő ivásával is az volt.
1: You know, you think, how can I honor this man?
0: Tudjátok, az embernek az jut az eszébe, hogy hogyan tisztelthetem ezt az embert.
1: I have no respect for him.
0: Én nem tiszteltem őt.
1: He's always so drunk.
0: Mindig annyira részeg volt.
1: And I said, Father, teach me. I don't know how to obey this commandment.
0: És azt mondtam a mennyei atyának, hogy tanítson engem meg, hogy hogyan engedelmeskedhetek ennek a parancsnak.
1: And I realized that honoring my father.
0: És aztán rájöttem, hogy apám tisztelése
1: wasn't about what he was doing.
0: Nem arról szól, amit ő megtett, vagy nem.
1: But it was who he was.
0: Hanem arról, hogy ki ő.
1: He stayed my father.
0: Ő mindentől függetlenül az apám volt.
1: And for that I had to honor him.
0: És ezért kellett tisztelnem.
1: And so you need to keep in mind that there are things that we need to forgive our parents for.
0: Tehát emlékeznünk kell arra, hogy bizonyos dolgokat meg kell bocsátanunk a szüleinknek.
1: Our parents aren't perfect.
0: Hiszen a szüleink nem tökéletesek.
1: We all make mistakes.
0: Mindannyian hibáznak.
1: And so we have problems, you know, and understanding this commandment, this fifth commandment.
0: Tehát problémák van, nehézségünk van ennek az ötödik parancsnak a megértésével.
1: And so as you as a parent live this towards your parents.
0: Tehát ahogy te mint szülő így visszanyúlsz a saját szüleidhez.
1: And especially if you've been through a divorce.
0: Különösen, hogyha elváltatok.
1: And now it's you know, your children and my children.
0: Tudjátok, van az én gyerekeim, meg a te gyerekeid.
1: And now we have the other mother and the other father.
0: És akkor van ugye a én gyerekemnek az apja, meg a te gyerekednek az anyja.
1: It just makes things so much more complicated.
0: Ez olyan nagyon megbonyolítja az egész helyzetet.
1: But you have to teach your children.
0: De meg kell tanítanod a gyerekeidnek.
1: That woman or that man still stays your mommy and your daddy.
0: Hogy az a férfi, illetve az a nő továbbra is az apukád marad, illetve az anyukád marad.
1: And maybe they did hurt you.
0: És talán bántottak, vagy megbántottak téged.
1: But you still have to, you've got to honor them. God says we need to honor our parents.
0: De ennek ellenére tisztelet kell őt, és Isten is azt mondja, hogy tisztelnünk kell a szüleinket.
1: So you teach them through your example.
0: Tehát a példáddal tanítsd meg őket.
1: How to live this commandment.
0: Hogy hogyan kell megélni ezt a parancsot.
1: So you teach them to be grateful for little things.
0: Tehát tanítsd meg őket, hogy apróságokért is legyenek hálásak.
1: How do you do that?
0: Hol lehet ezt megtenni?
1: You take them and you show them people in hospitals that are very sick.
0: Például beviheted kórházba a gyermekedet, és ott megnézheti a betegeket, akik nagyon betegek.
1: And you say, let us say thank you to Jesus that we are healthy.
0: És mondhatod, hogy köszönjük meg Jézusnak, hogy mi egészségesek vagyunk.
1: That we not in a hospital bed.
0: Hogy nem fekszünk kórházi ágyban.
1: You take them to where poor people are.
0: Minden olyan helyekre, ahol szegény emberek vannak.
1: And you say, let us thank Jesus.
0: És mondd azt, hogy köszönjük meg Jézusnak.
1: That we have some bread to eat.
0: Hogy van kenyerünk, van mit ennünk.
1: We have toilet paper.
0: Van WC papírunk.
1: Make them see the little things in life.
0: Hadd lássák meg a kis dolgokat az életben.
1: That we take for granted.
0: Amelyeket természetesnek tekintünk.
1: Toothpaste on your toothbrush.
0: Hogy van fogkrém a fogkeféden.
1: Thank you, Lord.
0: Köszönöm, Uram.
1: So you teach them to be grateful.
0: De tanítsd meg őket a hálára.
1: And you see, but mommy and daddy, they give me these good things.
0: És tudjátok, a papa és mama az, akik ezeket a jó dolgokat megadják nekem.
1: You teach them how to share with other children.
0: Tanítsátok meg, hogyan ossza meg a dolgait más gyerekekkel.
1: And you give them guidance.
0: Adj neki vezetést ebben.
1: And this is all part of honoring your parents.
0: Mindez része szüleink tisztelésének.
1: And so your children must see how as couples we honor and respect each other.
0: Tehát a gyermekeiteknek látniuk kell, hogy ti, a házaspár tagjai, hogyan tisztelitek és becsülitek egymást.
1: Okay, now the sixth commandment.
0: Na most akkor jön a hatodik parancs.
1: And that speaks about do not murder.
0: Ez ugye azt mondja, hogy ne ölj.
1: You think, okay, I'm not going to murder anybody in my family.
0: Mire azt mondjátok, rendben van, senkit nem fogok a családomban megölni.
1: All right, let's see what does God mean about murder within the family.
0: Lássuk hát, mit gondol Isten a családon belüli gyilkosságról.
1: It's with my words I can murder.
0: Én
1: my spouse.
0: A szavaimmal megölhetem a házastársamat.
1: And my children.
0: És a gyermekeimet.
1: Because life and death is in the power of the tongue.
0: Mert az élet és a halál a nyelv hatalmában van.
1: So it doesn't mean I take a knife to murder.
0: Ez nem azt jelenti, hogy egy késsel ledöföm.
1: But what it does do is I with my lip, with my mouth, I can murder someone.
0: De a számmal is, az ajkammal is meg tudok ölni valakit.
1: Okay, this commandment is in Exodus 20 verse 13.
0: Ez a 2 Mózes 20:13-ban van ez a parancs.
1: When I judge someone.
0: Amikor megítélek valakit.
1: And I say, you know, you are so stupid.
0: És azt mondom, hogy tudod, annyira ostoba vagy.
1: Why do you do something like that?
0: Miért csinálsz ilyesmit?
1: That is like murder.
0: Ez olyan, mint a gyilkosság.
1: You are busy destroying the inside of that person.
0: Hiszen ilyenkor az illetőnek a lénye belsejét teszed tönkre.
1: If you carry anger in your heart.
0: Hogyha szívedben haragot hordozol.
1: This is the biggest murderer.
0: Ez a legnagyobb gyilkos.
1: Okay, words can last till eternity.
0: A szavak az örökkévalóságig megmaradhatnak.
1: You know that once you've spoken the word into the atmosphere.
0: Tudjátok, hogy miután kimondtatok valamit a légkörbe.
1: It keeps on going and going. It's sound waves.
0: Az a hanghullámokon megy tovább.
1: And so how do we cancel if we've spoken the words? How do we cancel those words?
0: Tehát hogyan törölhetjük el az ilyen szavak erejét, ha már kimondtuk őket?
1: Because if I've spoken death.
0: Mert ha én halált mondtam.
1: It means that there are demons that immediately assign to my words.
0: Ez azt jelenti, hogy azonnal démonok kerülnek kirendelésre a szavaim mellé.
1: And they make sure that my words come to pass.
0: És ezek gondoskodnak arról, hogy megvalósuljon, amit mondtam.
1: But if I then repent.
0: De utána én megtérek.
1: And I say, Father, forgive me.
0: És azt mondom, Atyám, bocsáss meg.
1: I've just spoken words of death over my children and my spouse.
0: Most mondtam ki a halál szavait a gyermekeimre vagy a házastársamra.
1: Father, please, I want to cancel the power of those words.
0: Atyám, kérlek, én el akarom törölni ezeknek a szavaknak az erejét.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: I want to capture those words.
0: Meg akarom ragadni ezeket a szavakat.
1: And render them powerless.
0: És erőtlenné teszem.
1: And I bind the demons that have been assigned to my words.
0: És megkötözöm azokat a démonokat, akiket a szavaim mellé kirendeltek.
1: And I decommission them.
0: És visszavonom a megbízásukat.
1: I send them to the feet of Jesus.
0: És Jézus lábai elé küldöm őket.
1: And Father, let my words hurt no more.
0: És Atyám, ne okozzanak több bajt a szavaim.
1: I take those words and I nail them to the cross.
0: Fogom ezeket a szavakat és a kereszthez szegezem.
1: In the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: That they will hurt no more.
0: Hogy több kárt ne okozhassanak.
1: You know, for many of us.
0: Tudjátok, sokan.
1: If we think back to our own families.
0: Ha visszagondolunk a saját családunkra.
1: Think back to your mother and your father.
0: Gondolj vissza édesapádra, édesanyádra.
1: What were the words that they spoke over you?
0: Miket mondtak rólad vagy rád?
1: When you think of their eyes.
0: Amikor a szemükre gondolsz.
1: What do you remember?
0: Mire emlékszel?
1: Did they look at you with love?
0: Hogy szeretettel néztek rád?
1: Or were they angry?
0: Vagy haragosak voltak?
1: Did you see hatred in their eyes for you?
0: irántad való gyűlöletet láttál a szemükben?
1: What came out of their mouth?
0: Mi jött ki a szájukon?
1: You know, Rolly shared things with me as we journeyed together in our marriage.
0: Tudjátok, Rolly elmond nekem dolgokat házasságunk során.
1: His mother was a very hard woman.
0: Az ő édesanyja egy nagyon kemény asszony volt.
1: And there was a law in our country that the young men had to go and fight on the border of South Africa.
0: És akkor hoztak egy törvényt az országunkban, Dél-Afrikában, hogy a fiatal férfiaknak el kellett menni a határra harcolni.
1: So when they finished their school year,
0: tehát amikor a tanévnek vége lett Rolyéknál,
1: all the young men had to go to army.
0: Minden fiatal embernek el be kellett menni a seregbe.
1: It was compulsory.
0: És kötelező volt.
1: And so Roland went to army.
0: Tehát Roland is ment a seregbe.
1: And he tells the story of standing in the train.
0: És elmondja azt, hogy amikor ott állt a vonatnál.
1: We all the young men that are now finished school, they are all standing in the train.
0: Minden fiatalember ott volt a vonaton már, aki éppen befejezte az iskolaévet.
1: And he's looking around at the families come to say goodbye.
0: És Roy körülnézett, látta, hogy a családok jönnek elköszönni a fiaiktól.
1: And the mothers were crying.
0: Az anyák sírtak.
1: And the girlfriends were crying.
0: A barátnők is sírtak.
1: And the sisters were crying.
0: És a húgok is sírtak.
1: They're saying goodbye to the young boys now going off to army.
0: Hiszen elbúcsúzkodtak azoktól a fiatal emberektől, akik mentek a harcba.
1: And then he looked at his mother.
0: És utána ő ránézett az anyjára.
1: And she just stood.
0: Aki csak ott állt.
1: And then she said, bye.
0: És utána mondtam, szia.
1: No emotion.
0: Nem voltak érzelmek.
1: No tears.
0: Nem voltak könnyek.
1: And that made a big impression on his heart.
0: És ez nagy hatást gyakorolt a Roland szívére.
1: The hardness.
0: A keménység.
1: That I don't care, you go.
0: Hogy engem nem zavar, hogy elmész.
1: So I'm asking you, what do you remember about your family?
0: Ezért kérdezem, hogy ti mire emlékeztek a családotokról?
1: What words do you remember were spoken to you?
0: Milyen szavakra emlékeztek, amiket rátok mondtak?
1: Was it words of murder?
0: Gyilkos szavak voltak?
1: That maybe caused a lot of destruction inside of your heart.
0: Amelyek talán sok pusztítást okoztak a szívetek mélyén.
1: And sometimes, you know, we get so angry, we decide, I'll never go home again.
0: És tudjátok, néha annyira megharagszunk, hogy úgy döntünk, hogy többet nem megyünk haza.
1: I remember with my dad's drinking.
0: Emlékszem apámra, meg az ő ivására.
1: When I left home, I went to a university far away from home.
0: Amikor elmentem otthonról, a családi házból, mert messze utaztam egyetemre.
1: I couldn't wait to leave home.
0: Már alig vártam, hogy elmehessek otthonról.
1: I was so ashamed of my father.
0: Annyira szégyeltem az apámat.
1: I had no respect or love for him.
0: És egyáltalán nem tiszteltem.
1: And so when I went away,
0: tehát amikor elmentem,
1: I was so happy to get away from home.
0: Nagyon örültem, hogy megszabadulok otthonról.
1: And I said to my mother, I never want to come back again.
0: És azt mondtam az anyukámnak, hogy nem akarok többet hazajönni.
1: I would miss my mother, yes.
0: Igen, édesanyámat hiányolni fogom.
1: But not my father.
0: De apámat nem.
1: There was such hatred in my heart.
0: Olyan gyűlölet volt a szívemben.
1: Because of the murder that was done to me.
0: A gyilkosság miatt, amit rajtam elkövettek ilyen módon.
1: So can you understand how this commandment works?
0: Tehát értitek, hogyan működik ez a parancs?
1: Even in marriage.
0: Még a házasságban is.
1: We say when we angry, we say hard things to each other.
0: Amikor haragszunk, haragosak vagyunk, akkor kemény dolgokat mondunk egymásnak.
1: And we cause deep wounds.
0: És mély sebeket okozunk.
1: So God is saying, be careful with this commandment. Be careful.
0: És azt mondja Isten, hogy legyél, nagyon vigyázz ezzel a parancsolattal.
1: Listen to each other.
0: Hallgassátok meg egymást.
1: And protect each other.
0: És védjétek egymást.
1: Against the weapons of attacks of words, people's words.
0: Az emberek szavainak a támadásai ellen.
1: Okay, that's the sixth commandment.
0: Hát ez volt a hatodik parancsolat.
1: Number seven.
0: Hetedik.
1: This speaks about adultery.
0: Ez a házasságtörésről szól.
1: Now this is much more than just physical adultery.
0: Ez sokkal több, mint a testi házasságtól és fizikai házasságtól is.
1: It also includes how we misuse our intimacy.
0: Az is benne van, hogy hogyan használjuk helytelen módon a meghitt kapcsolatunkat.
1: So Exodus 20 verse 14.
0: Tehát 2 Mózes 20:14.
1: You shall not commit adultery.
0: Ne törj házasságot.
1: So if I think of the sexual intimacy,
0: tehát amikor a szexuális meghittségről beszélek,
1: just to have sex,
0: csak az, hogy szexeljünk.
1: It doesn't mean that I'm going to be intimate now.
0: Ez még nem jelenti azt, hogy meghitt kapcsolatban leszünk egymással.
1: It can be just a biological release.
0: Ez lehet egyszerűen egy biológiai megkönnyebbülés.
1: You see, intimacy is much more than that.
0: Tudjátok, a meghittség sokkal több ennél.
1: It is a journey where the two of us truly become one.
0: Ez egy utazás, amelynek során mi ketten valóban egyé válunk.
1: And sometimes if we've been married for a while,
0: néha, amikor már egy ideje házasok vagyunk,
1: we lose the romance,
0: elveszítjük a románcot,
1: and the excitement,
0: a lelkesedést, az izgalmat.
1: And so we need to bring fresh things back into our relationship.
0: És ilyenkor friss dolgokat kell behoznunk a kapcsolatunkba.
1: So that there is a fresh love for each other. I need to keep on growing that love.
0: Hogy legyen egy friss szeretet, szerelem egymás iránt bennünk, növelnünk, fejlesztenünk kell ezt a szeretetet.
1: And it's important to surprise your spouse.
0: Fontos, hogy meg tud lepni a házastársadat.
1: When it comes to, you know, the little things we do for each other.
0: Amikor azokról az apróságokról van szó, amiket egymásért megteszünk.
1: And so when you see, adultery doesn't begin immediately and I now commit adultery.
0: Tudjátok, házasságtól is nem úgy követünk el, hogy egyik pillanatban eszünkbe jut, hogy most ezt fogjuk csinálni.
1: It's a process.
0: Ez egy folyamat.
1: I start to, you know, grow apart. I start to lose my partner. I start to lose that intimacy with my spouse.
0: Amikor elkezdünk távolodni egymástól, elveszítem a valódi közeli bensőséges kapcsolatot a házastársammal.
1: And there comes confusion between the two of us.
0: És aztán zűrzavar jön be kettőnk közé.
1: Misunderstandings.
0: Félreértések.
1: Unforgiveness.
0: Meg nem bocsátás.
1: Bitterness.
0: Keserűség.
1: I start to focus on my partner's problems, just all the mistakes.
0: Kezdek a másiknak a hibáira koncentrálni.
1: And I don't make right.
0: És nem hozom helyre a kapcsolatot.
1: I don't obey the fourth commandment of Shabbat.
0: Nem engedelmeskedek a negyedik parancsnak a szombatról.
1: Because I don't spend time.
0: Mert nem töltök időt a másikkal.
1: And I don't celebrate our time together.
0: És nem ünneplem az együtt töltött időt.
1: And then somebody at work comes.
0: És aztán jön valaki a munkahelyemen.
1: And says, oh, you look so good today.
0: És azt mondja, ó, milyen jól nézel ki ma.
1: And then you think, when last did my husband say that to me?
0: És aztán arra gondolsz, hogy legutóbb mikor mondta ugyanezt a férjem?
1: Or the husband goes to work.
0: Vagy a férjem megy dolgozni.
1: And there's a pretty young lady.
0: S van ott egy fiatal csinos lány.
1: And she tells him, wow, you're doing such a good job.
0: Aki azt mondja a férjemnek, hogy haj, annyira jól végzed a munkádat.
1: Wow, I wish my husband, you know, was doing such a good job.
0: Bárcsak az én férjem ilyen jól dolgozna.
1: And then something happens between them.
0: És aztán történik köztük valami.
1: And first it's just emotional.
0: Először ez csak érzelmi dolog.
1: But it doesn't stay there.
0: De nem áll meg ott a dolog.
1: And you start to see even more and more mistakes in your own spouse.
0: Amikor a saját házastársadban elkezdesz egyre több hibát meglátni.
1: And it's not long and there's a relationship.
0: Elég hamar bejöhet egy másik kapcsolat.
1: And you commit adultery.
0: És akkor elköveted a házasságtörést.
1: So can you understand these commandments?
0: Tehát értitek ezeket a parancsokat?
1: That these are foundations for our marriage?
0: Hogy ezek a házasságunk alapjai?
1: So this is so important.
0: Ez annyira fontos.
1: We need to be transparent and honest with each other.
0: Átlátszónak, őszintének kell lennünk egymáshoz.
1: Because if we have secrets from each other, we hide things.
0: Mert hogyha elrejtünk dolgokat egymástól, hogyha titkaink vannak,
1: then that starts to breed distance.
0: Akkor ez elkezdi növelni a távolságot köztünk.
1: And then you don't share everything with your partner.
0: És akkor már nem mondasz el mindent a házastársadnak.
1: And you start to really grow apart.
0: Akkor valóban kezdtek távolodni egymástól.
1: And so we've got to be transparent. We must be honest with each other.
0: Tehát átlátszónak kell lennünk, őszintének kell lennünk egymáshoz.
1: If, you know, the young people are so challenged today.
0: Tudjátok, a fiatalok előtt nagyon komoly kihívás van ma.
1: Because sexuality is right in your face.
0: Mert a szexualitás mindenütt ott ütközik velünk szembe.
1: You know, one little button you press and you're into porn sites.
0: Tudjátok, csak egy gombot kell megnyomni, és már is valami pornó honlapon vagy.
1: And so it's so easy to get addicted to pornography.
0: Nagyon könnyű függésbe kerülni a pornótól.
1: And then of course the next step is masturbation.
0: Aztán a következő lépés természetesen az önkielégítés.
1: Because you feel it's such an effort to try and get my wife, you know, in the right mood.
0: Mert tudjátok, azt gondolja a férj, hogy hát annyira nehéz a feleségemet a megfelelő hangulatba hozni.
1: So I just help myself.
0: Úgyhogy kiszolgálom magam inkább.
1: And we have secrets from each other.
0: És akkor titkaink vannak egymás előtt.
1: I'm not transparent.
0: Nem vagyok átlátszó.
1: I'm not honest.
0: Nem vagyok őszinte.
1: With your partner.
0: És akkor már nem mondasz el mindent a házastársadnak.
1: And you start to really grow apart.
0: Akkor valóban kezdtek távolodni egymástól.
1: And so we've got to be transparent. We must be honest with each other.
0: Tehát átlátszónak kell lennünk, őszintének kell lennünk egymáshoz.
1: If, you know, the young people are so challenged today.
0: Tudjátok, a fiatalok előtt nagyon komoly kihívás van ma.
1: Because sexuality is right in your face.
0: Mert a szexualitás mindenütt ott ütközik velünk szembe.
1: You know, one little button you press and you're into porn sites.
0: Tudjátok, csak egy gombot kell megnyomni, és már is valami pornó honlapon vagy.
1: And so it's so easy to get addicted to pornography.
0: Nagyon könnyű függésbe kerülni a pornótól.
1: And then of course the next step is masturbation.
0: Aztán a következő lépés természetesen az önkielégítés.
1: Because you feel it's such an effort to try and get my wife, you know.

0: to porn sites.
1: Tudjátok, csak egy gombot kell megnyomni, és már is valami pornó honlapon vagy.
0: And so it's so easy to get addicted to pornography.
1: Nagyon könnyű függésbe kerülni a pornótól.
0: And then of course the next step is masturbation.
1: Aztán a következő lépés természetesen az önkielégítés.
0: Because you feel it's such an effort to try and get my wife, you know, in the right mood.
1: Mert tudjátok, azt gondolja a férj, hogy hát annyira nehéz a feleségemet a megfelelő hangulatba hozni.
0: So I just help myself.
1: Úgyhogy kiszolgálom magam inkább.
0: And we have secrets from each other.
1: És akkor titkaink vannak egymás előtt.
0: I'm not transparent.
1: Nem vagyok átlátszó.
0: I'm not honest.
1: Nem vagyok őszinte.
0: And that means I will then move. The next steps will be adultery.
1: És ez azt jelenti, hogy tovább megyek majd még egy lépéssel előbb-utóbb, és jön a házasságtörés.
0: And then you think, you know, if somebody in the partner in the marriage has now committed adultery.
1: És azt gondolják ugye a házas párban, hogyha az egyik fél már elkövetett házasságtörést.
0: And many times you feel, I'll never get over this.
1: Akkor a másik nagyon sokszor azt gondolja, hogy soha nem lesz túl ezen.
0: This betrayal was too big.
1: Ez az árulás túl nagy volt.
0: This pain is too deep.
1: Ez a fájdalom túl mély.
0: I'm going to divorce.
1: El fogok válni.
0: I'm gonna pack my bags and I'm going to leave you.
1: Becsomagolok és itt hagylak.
0: You've hurt me so much.
1: Annyira megbántottál.
0: I want to give you a word of encouragement.
1: Szeretnék egy bátorító szót mondani.
0: That the Bible tells us that Israel was so unfaithful to God.
1: A Biblia azt mondja, hogy Izrael annyira hűtlen volt Istenhez.
0: That he even divorced Israel.
1: Hogy Isten is elvált Izraeltől.
0: Because of the adultery.
1: A házasságtörés miatt.
0: But we see also good news.
1: De látjuk a jó hírt is.
0: God comes to renew his covenant.
1: Isten jött, hogy megújítsa ezt a szövetséget.
0: And there's a restoration in God's relationship with his bride.
1: És Istennek is a mennyasszonyával helyreállt a kapcsolata.
0: So if God can do it,
1: ha Isten meg tudja tenni ezt,
0: he gives us the strength and the power.
1: Akkor ő erőt ad nekünk is.
0: To be able to forgive.
1: Arra, hogy meg tudjunk bocsátani.
0: And to build back a strong marriage foundation.
1: És újra felépítsük a házasságunk erős alapjait.
0: It is possible.
1: Ez lehetséges.
0: If we have made mistakes.
1: Hogyha hibát követtünk el.
0: But today you are learning what do I need to do to never make those mistakes again.
1: De ma arról tanultok, hogy mit kell tennetek ahhoz, hogy soha többé ne kövessétek el ugyanazokat a hibákat.
0: Okay, commandment number 8.
1: Rendben, 8. parancs.
0: And this is about sincerity and respect.
1: Ez az becsületesség, az őszinteségről szól ismét, és a tiszteletről.
0: And it speaks about do not steal.
1: Ez ugye azt mondja, hogy ne lopj.
0: Okay, so I understand if I steal something from you.
1: Igen, azt én értem, hogy milyen az, amikor ellopok valamit valakitől.
0: But it's more than just physical stealing.
1: De itt nem csupán fizikai lopásról van szó.
0: It's got to do with how do I treat my spouse's heart.
1: Ez arról is szól, hogy hogyan kezelem, hogyan bánok a házastársam szívével.
0: It's if I have values and principles.
1: Hogy vannak ugye értékek, amiket értéknek tekintek, alapelveim.
0: That I live up to those values and principles.
1: Amelyeknek megfelelően igyekszem élni.
0: It's where I compliment each other. I don't steal from you by breaking you down.
1: Tehát amikor megdicsérjük egymást például, az jó dolog. Nem lopok tőled, nem törlek össze.
0: There are many times women that are very angry.
1: Sokszor előfordul, hogy nők, ha nagyon mérgesek,
0: and they would actually like emasculate a man,
1: akkor majdnem szinte a férfiasságát elveszik a férjüknek.
0: And we call that a Jezebel spirit that works through a woman.
1: Ezt a jezabeli szellemnek nevezzük, ami az asszonyon keresztül működik.
0: That hates men.
1: Amely gyűlöli a férfiakat.
0: Because she's hurt by men.
1: Mert férfiak bántották.
0: And she will do everything to try and destroy that man.
1: És azért megpróbál mindent megtenni azért, hogy tönkretegye azt a férfit.
0: And so she will then steal his manhood.
1: És tulajdonképpen ellopja a férfiasságát, férfiúi mi voltát a férjének.
0: She disrespects him.
1: Nem tiszteli őt.
0: And disregards

0: him.
1: Nem veszi tekintetbe, figyelembe.
0: Speaks down at him.
1: Lefelé beszél hozzá.
0: And makes him feel like a worm.
1: És ettől a férj úgy érzi magát, mint egy féreg.
0: So the Bible says, do not steal.
1: De a Biblia azt mondja, hogy ne lopj.
0: She's stealing his manhood.
1: Ilyenkor az az, hogy ellopja a férjének a férfiúi mi voltát.
0: She's stealing the honor that God puts upon him.
1: Ellopja azt a tiszteletet, amit Isten ráhelyezett a férre.
0: And she doesn't place him in the place that God places him.
1: Tehát a tiszteletre méltóságot, tehát nem adja meg azt a helyet a férjének, amilyen helyre Isten őt helyezte.
0: She steals that place.
1: Ellopja tőle ezt a helyet.
0: She steals his crown of authority.
1: Ellopja a tekintély koronáját tőle.
0: She becomes the ruler in the home.
1: És ő válik a főnökké a családban.
0: And the husband is so afraid of her.
1: És a férje annyira fél tőle.
0: Because of her control.
1: Mert kontrollál.
0: And no respect.
1: És nem tiszteli a férjét.
0: What has she done?
1: Mit tett ezzel?
0: She's stolen from him.
1: Lopott a férjétől.
0: So you understand, it's much more than just stealing your watch or stealing your phone.
1: Tehát ez sokkal több, értitek, mint hogy ellopja valaki a karórádat vagy a telefonodat.
0: It's when we steal from each other that which we should be giving to each other.
1: Ez az, amikor ellopjuk egymástól azt, amit inkább adnunk kéne egymásnak.
0: It's when God wants us to really honor, you know, and see the difference, the uniqueness in my partner.
1: Amikor Isten azt akarja, hogy tiszteljük egymást, meglássam a házastársamban az egyediséget.
0: You know, when you get married,
1: amikor összeházasodtok,
0: it's not just you as a couple,
1: akkor nem csak a házaspárról van itt szó,
0: you also marry her family,
1: hanem feleségül mész a férjed családjához is,
0: and she marries his family.
1: És a fordítva is igaz.
0: There's families that come together.
1: Tehát a két család jön össze.
0: There's always a mother-in-law.
1: Mindig van anyós.
0: Okay. So you must remember that.
1: Ezt nem szabad elfelejtenetek.
0: And so you need to release your partner to enjoy their family and go and visit the family.
1: Engedned kell a házastársadnak, hogy élvezze a családját is, meglátogassa őket, elmenjen hozzájuk.
0: But sometimes we are so spiteful.
1: De néha annyira visszaélünk.
0: That we don't want to share and we don't want them to go back to their family and visit with their family.
1: Vagy nem akarunk osztozni annyira sem a házastársunkon senkivel, hogy nem engedjük őt, hogy meglátogassa a családját, aki máshol él, hogy időt töltsön velük együtt.
0: So you are stealing your partner away from their own family. You're keeping them away.
1: Tehát ellopod a házastársadat a családjától, ő távol tartod őt tőlük.
0: Because of your own selfishness.
1: A saját önzésed miatt.
0: That's stealing.
1: Ez lopás.
0: And now when it comes to divorced couples.
1: És aztán amikor elvált párokról van szó.
0: Then the children need to go and visit with the mother or the father on the other side.
1: Akkor ugye a gyerekeknek meg kell látogatniuk a saját szüleiket, akik most nem velük élnek.
0: And then you don't want that.
1: És te nem akarod elengedni.
0: That's stealing.
1: Ez is lopás.
0: And so you see, we have to be fair.
1: Tehát látjátok, igazságosnak kell lennünk.
0: And we need to come to an agreement.
1: Meg kell állapodnunk.
0: Of how are we going to work in this complex family?
1: Arról, hogy hogyan fogjuk működtetni ezt a nagyon összetett családot.
0: So if we've been stealing from each other.
1: Tehát ha loptunk egymástól.
0: How do we fix that up?
1: Hogyan hozzuk ezt helyre?
0: Admit you've made a mistake.
1: Ismerd el, hogy hibáztál.
0: Repent.
1: Térj meg.
0: And ask for forgiveness.
1: És kérj bocsánatot.
0: Okay, nearly finished the ninth commandment.
1: Már majdnem befejeztük a kilencedik parancs.
0: Right, this has got to do with our reputation and our character.
1: Ez a jellemünkkel és a jó hírünkkel foglalkozik.
0: All right, Exodus 20 verse 16.
1: Ez a 2 Mózes 20:16.
0: You shall not witness falsely against your neighbor.
1: Ne tanúskodj hamisan a felebarátod ellen.
0: How do we bring that into marriage?
1: Na ezt hogy tudjuk behozni a házasságba?
0: Okay, so this is important that we have to guard and protect each other as a couple.
1: Rendben, tehát fontos az, hogy a házas felek egymást védelmezzék.
0: When you speak about your spouse,
1: amikor a házastársadról beszélsz,
0: speak with honor and respect.
1: Beszélj tisztelettel és megbecsüléssel róla.
0: So you guard their good name.
1: Tehát őrizd a jó hírnevét.
0: And you don't tell, you don't wash their dirty washing in front of everybody.
1: Ne teregess ki a szennyest mindenki elé.
0: Because that will build the basis of trust between you as a couple.
1: Mert hogyha így viselkedtek, tehát nem teregettek, akkor ez bizalmat épít be a házas kapcsolatban.
0: And so if children watch you,
1: amikor a gyerekeitek figyelnek,
0: and they see mommy and daddy are protecting each other in a godly way,
1: és azt látják, hogy a szüleik Isten szerinti módon védik egymást,
0: they will role model what they see.
1: Akkor ők is ezt fogják megvalósítani az életükben.
0: And so if little brother goes to school,
1: tehát amikor a kisöcsi elmegy az iskolába,
0: and another little boy pushes his little sister,
1: és egy másik kisfiú meglöki a hugicáját,
0: he will immediately stand up and say no.
1: Akkor ő azonnal feláll és azt mondja, hogy nem.
0: You don't touch my little sister.
1: Ne érj hozzá a hugomhoz.
0: And he will fight for her.
1: És akkor harcol érte.
0: Because what you teach is family stand together.
1: Mert a családban ezt csináltátok, ezt tanítottátok meg.
0: We are there for each other.
1: Hogy egymásért vagyunk ott.
0: And I won't betray you.
1: És nem árulok el.
0: But we stand together.
1: Hanem ott állunk, összezárunk.
0: Okay, and so now the 10th commandment.
1: Akkor most jön a tizedik.
0: This brings us full circle to the first commandment.
1: Ez bezárja a kört az elsőhöz.
0: You know, God doesn't work in linear ways.
1: Tudjátok, Isten nem egyenesek mentén dolgozik.
0: God works in cycles.
1: Hanem Isten körökben dolgozik.
0: And patterns.
1: Mintákban.
0: Generation.
1: Nemzedékekben.
0: After generation.
1: Egyik nemzedék a másik után.
0: He's a father of families.
1: Ő a családok atya.
0: So with the Ten Commandments,
1: tehát a tizedik parancssal,
0: he ends the circle again by number 10.
1: Ő bezárja a kört a tizedikkel.
0: Okay, and that then closes the circle with number 1.
1: És ilyen módon, tehát a tizedik és az első összekapcsolódik és a kört bezárja.
0: Exodus 20 verse 17.
1: 2 Mózes 20:17.
0: It says, you must not covet anything.
1: Azt mondja, hogy semmit, de kívánj meg a másiktól.
0: Your neighbor's house,
1: a fele barátod házát,
0: your neighbor's wife,
1: a feleségét.
0: Oh, and so the Bible goes on and tells us.
1: És folytatja a Biblia, hogy még mit ne kívánj meg.
0: His servant, his ox, his donkey.
1: A szolgáját, a szamarát, az ökrét.
0: Don't covet.
1: Ne kívánd meg tőle.
0: All right, Lord help us. How does this work in our marriage?
1: Uram segíts, ez hogyan működik a házasságunkban?
0: And so let's look. The first commandment was, I am the Lord your God.
1: Hát nézzük meg, az első parancs az volt, ugye, hogy én vagyok az Úr, a te Istened.
0: So that means Roly is my husband.
1: Ez azt jelenti, ugye, ez volt, hogy Roly az én férjem.
0: No other man.
1: Semmi más férfi nem a férjem.
0: Amanda is his wife.
1: Az ő felesége.
0: No other wife.
1: Nem más felesége Hallelujah. Van, hanem én. Halleluja.
0: Okay, so that is when it comes to coveting, the 10th commandment.
1: Tehát amikor a megkívánásról, kapcsiságról van szó.
0: I must be happy with the man God's given me.
1: Ez azt jelenti, hogy boldognak kell lennem azzal a férfival, amit Isten adott nekem.
0: Amen. Yes. And so
1: amilyen ő úgy teszi hozzáról.
0: And so they mustn't be anyone else.
1: Nem szabad lenni senki másnak.
0: I mustn't covet. Now this is what happens in church.
1: Ez történik gyülekezetekben.
0: Where a woman thinks her husband is not spiritual enough.
1: Amikor egy feleség azt gondolja, hogy a férje nem elég szellemi.
0: She wants a husband that is spiritual.
1: Ő egy nagyon szellemi férjet szeretne,
0: pray,
1: aki jól tud imádkozni,
0: that can do this, that can do that.
1: Meg tudja tenni ezt, meg azt.
0: And then she sees a man of God in the church.
1: Aztán meglátja Isten egy emberét a gyülekezetben, egy férfit.
0: And she starts to develop feelings for this man.
1: És elkezdenek érzései támadni az illető iránt.
0: And then she compares her husband with this man.
1: És összehasonlítja a férjét azzal a férfival.
0: She's busy breaking the 10th commandment.
1: Ezzel éppen a 10. parancsot szegi meg.
0: Because she's coveting.
1: Mert megkívánt valamikit.
0: Do you see how it works?
1: Látjátok, hogy működik?
0: You see, if we can apply these 10 commandments in our marriage.
1: Tudjátok, hogyha a 10 parancsolatot tudjuk alkalmazni a házasságunkban.
0: As the foundation stones.
1: Ezt használjuk az alapkőnek.
0: We can build strong families.
1: Akkor erős családokat tudunk felépíteni.
0: And so it's so important.
1: Tehát ez annyira fontos.
0: That I understand I need to be content.
1: Hogy értsem, hogy elégedetnek kell lennem.
0: And know that the man that God has given me.
1: És tudnom kell, hogy a férfi, akit Isten nekem adott.
0: Is the best man for me.
1: Nekem a legjobb férfi, aki lehet.
0: And I don't look around and think I could have got a better man.
1: És nem nézelődök körbe, hogy egy jobb példányt kéne szereznem.
0: You know, my daughters, when they were young.
1: Tudjátok, a lányaink, amikor fiatalok voltak.
0: And they were praying about a husband.
1: És imádkoztak férjér.
0: They said, Mommy.
1: Azt mondták, Mama.
0: We want a husband just like our daddy.
1: Pont olyan férjet szeretnénk, amilyen az apukánk.
0: So I said, do you know how long I prayed to get him like that?
1: És akkor visszakérdezek, hogy tudjátok, hogy mennyit imádkoztam, mire ilyen lett?
0: Yeah.
1: Hát igen.
0: And he prayed for me many, many years too.
1: És ő is nagyon sok évig imádkozott értem.
0: And so the tenth commandment says, be content with what you have.
1: Tehát a 10. parancsolat azt mondja, hogy légy elégedett azzal, amit van.
0: Because if I am content.
1: Mert ha elégedett vagyok.
0: And I don't covet.
1: És nem kívánok meg mást.
0: I have peace.
1: Akkor békességem van.
0: I feel confident.
1: Magabiztos vagyok.
0: I have joy.
1: Örömöm van.
0: And I know that my marriage has been set apart by God.
1: És tudom, hogy Isten elkülönítette az én házasságomat.
0: And so when there's pride in a person.
1: Tehát amikor valakiben büszkeség van.
0: Then you have your idea of this perfect marriage.
1: Akkor van egy ilyen elképzelése a tökéletes házasságról.
0: The best in the church.
1: Hogy melyik a gyülekezetben a legjobb házasság.
0: We have no problems.
1: Hát a miénk, mert nekünk nincsenek problémáink.
0: We are the best.
1: Mi vagyunk a legjobbak.
0: And you start to live a false life.
1: És elkezdetek egy hamis életet élni.
0: Because we will have problems.
1: Mert lesznek problémák.
0: The Bible says there will be problems.
1: A Biblia is azt mondja, hogy biztos, hogy lesznek problémák.
0: But at least you're not facing those problems alone.
1: De legalább de egyedül kell szembenézned velük.
0: You are a team.
1: Egy csapatot alkottok.
0: In marriage together you face the problems.
1: Együtt a házasságban együtt néztek szembe a problémával.
0: And so don't try and get let pride come in the way.
1: Ne engedjétek, hogy bejöjjön az útba a képbe a büszkeség.
0: And you have this very high standard.
1: És nagyon magasra teszitek a lécet.
0: And you're so angry with your children and your husband or your wife because they don't meet your needs.
1: És nagyon megharagszol a házastársadra vagy a gyerekeidre, mert nem töltik be a szükségeidet.
0: And so what God is saying to us.
1: Isten azt mondja nekünk.
0: Never become slack and lazy.
1: Hogy ne legyél hanyag és lusta.
0: You have to work at your marriage.
1: Dolgoznod kell a házasságodon.
0: You have to work at your relationships.
1: Dolgoznod kell a kapcsolataidokon.
0: You've got to deal with marriage envy. If you feel your heart comparing your spouse with someone else.
1: Le kell számolnotok a házassági irigységgel, amikor összehasonlítod a szívedben a házastársadat valakivel, aki kívül van.
0: Or you see that other girl, wow, look how she looks after her body and look how beautiful she is and look at my wife.
1: Férje azt mondja, hogy hát itt van ez a szép lány, és milyen szépen gondozza magát, törődik magával, jól néz ki, és nézd meg a feleségemet.
0: You must check your heart.
1: Ellenőrizned kell a szívedet.
0: And make sure you're not breaking the 10th commandment.
1: És gondoskodnod kell arról, hogy ne szegd meg a 10. parancsot.
0: So don't covet anything of your neighbor.
1: Tehát semmit ne kívánj meg, ami a fele barátodé.
0: So let's see that it's important that there is a loving, godly jealousy.
1: Tehát meg kell látnunk, hogy szükség van egy Isten szerinti szeretetteljes féltékenységre.
0: You are allowed to covet your husband and your wife.
1: Arra engedélyed van, hogy hogy kívánd a feleségedet és a férjedet.
0: It's a godly jealousy.
1: Ez egy Isten szerinti féltékenység.
0: Because he is my gift from God for me.
1: Mert ő Isten ajándéka nekem.
0: And I am God's gift to him.
1: És én Isten ajándéka vagyok neki.
0: And so that brings just a place of contentment.
1: És ez eljutott minket az elégedettségig.
0: Beware of coveting things that will lead you away from your spouse.
1: Óvakodjatok attól, hogy olyan dolgokat kívánjatok meg, amelyek eltávolítanak a házastársatoktól.
0: Be very careful of things that will drive you greed for money that will drive you away from the family.
1: Nagyon vigyázzatok olyan dolgokra, például a kapzsiságra, ami elfelé távolíthat a családottól.
0: Okay, let's just do a summary.
1: Akkor foglaljuk össze az eddigieket.
0: Marriage is about finding someone that will make you feel special.
1: A házasság az, amikor találsz valakit, aki miatt különlegesnek érzed magad.
0: So marriage is where you find your garden.
1: A házasság az, amikor megtalálod a kertedet,
0: which is a holy space.
1: Ami egy szent hely.
0: Just like the Garden of Eden.
1: Mint az Édenkert.
0: And that, in that space your children can grow safely.
1: És ezen a területen biztonságosan tudnak növekedni a gyerekeitek.
0: So a godly marriage is the foundation for a godly family.
1: Az Isten szerinti házasság az Isten szerinti család alapja.
0: It is the first building block.
1: Ez az első építő tégla.
0: The question we ask you now.
1: A most feltett kérdés az,
0: before we go further,
1: mielőtt tovább megyünk,
0: do you have these foundations in your marriage?
1: Megvannak-e ezek az alapok a ti házasságotokban?
0: That's the question.
1: Ez csak egy kérdés.
0: I trust that the Ten Commandments has opened up completely new to you this morning.
1: Én bízom abban, hogy ma délelőtt a tíz parancsolat egészen új módon nyílt meg nektek.
0: And that you see it's not law or legalism.
1: És látjátok, hogy ez nem törvény vagy törvénykezés.
0: It's instructions.
1: Hanem oktatás.
0: It's loving instructions.
1: Szeretetteljes utasítások.
0: From a heavenly bridegroom.
1: A mennyei vőlegénytől.
0: To his bride.
1: Az ő mennyasszonya számára.
0: And it's the same that he wants from us in our marriages.
1: És ő ugyanezt szeretné látni az életünkben, a házasságunkban.
0: And I pray for you.
1: És imádkozom értetek,
0: is that you will take these 10 instructions.
1: Hogy fogjátok ezt a 10 útmutatást,
0: and you will apply them in your families.
1: És alkalmazzátok őket a családotokban.
0: And that God will truly bless you as you follow in obedience to his ways.
1: És hogy Isten valóban megáldjon titeket.
2: Elhangzott Amanda Bice gyereknevelés című tanítássorozatának első része.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzserországból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés Tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Köszöntelek, Feri, újra itt a stúdióban.
2: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
1: A mai napon egy nagyon izgalmas témánk lesz, nem akármilyen, és nem lesz egyszerű, az iskolai erőszakról és iskolai bántalmazásról fogunk beszélgetni, és ennek kapcsán két vendéget is hoztál a mai napon. Csornó Roland iskola lelkészt köszöntöm itt a stúdióban, örülök, hogy itt vagy.
3: Én is örülök, köszöntök mindenkit.
1: És Bányik Rolandot is köszöntöm, aki börtön misszionáriusként tevékenykedik.
4: Én is köszöntök mindenkit. Szeretettel köszönöm a meghívást.
1: Feri, nagyon izgalmas, hogy miért pont a két Rolandot invitáltad meg a mai napon, miközben én tudom, hogy te ugye 25 éve tartasz előadásokat iskolákban, és fiatalokkal foglalkozol, és a munkátok összekapcsolódik. Hogyan tudunk a hallgatóknak segíteni a mai napon? Mi a legfontosabb, hogy észrevegyük, hogyha a gyermekünket bántalmazzák az iskolában?
2: Nagyon sokszor a gyermekünk lehet bántalmazó, vagy bántalmazott, de beszélhetünk arról is, hogy szemlélődő, vagy pedig az, aki az egész folyamatot akár rögzíti is. Most már az online bántalmazás kapcsán szinte 0-24-ben kitolódott a bántalmazás időszaka korábban, ameddig hazaértünk, addig kellett védeni a gyereket, hogy hazaérjen biztonságosan, és az otthon már egy biztonságot adott. Ma sajnos a 24 órás internet lehetőségben ez az aktatási idő átterjed az online világban is. Én magam is megismertem a bántalmazott kategóriát is. Roland megismert Bányik Roland mind a kettőt, volt bántalmazott és bántalmazó is. Az iskola lelkész pedig szeretném egy kicsit a műsorban abban segíteni számunkra, hogy pedagógusként, vagy pedig iskolai szakemberként, akár hitéleti szakemberként mit tehetünk az iskolai erőszaknak a csökkentésében. Most adta ki egy tanulmányt, a Calvin kiadó kiadott egy tanulmányt, kimondottan egyházi iskolák és az agresszió témában, valamint a Pünkösdi Teológiai Főiskola is kiadott egy tanulmányt, ott pedig a megoldás fókuszú és értelemkeresés az iskolai bántalmazás kezelésében. Ma a teológián is foglalkoznak már ezzel a témával, hogy bullying, de azt gondolom, hogy az átlag rádió hallgató számára, ha azt mondom, hogy szekálás, bántalmazás, akkor egy nagyon fontos témát hozunk be. Annyira fontos, hogy Nick Vujicic több mint 10 000 fiatal előtt is erről a témában beszélt az arénában, és én ott ezen az előadáson.
1: A kéz és láb nélküli prédikátorról van szó, igen, a bullying pedig az a kifejezés, amit az iskolai erőszakra ugye
2: Bullying, mobbing és több mindent használunk, és sajnos nem csak iskolai erőszakról beszélünk, hanem ez átjön a felnőtt világban a munkahelyi terrorra, de akár ennek különböző bálfajai vannak, tehát az erőszak a verbalitástól egészen a fizikai bántalmazásig, vagy a különböző kizsákmányolásig is elmehet. Meglátjuk, hogy mi fér bele a mai műsoridőbe.
1: Bányik Rolandhoz fordulok, mert hogy börtönmisszionáriusként dolgozol, de azt hiszem, hogy rátett utalást, Feri, hogy bántalmazott voltál gyerekkorodban. Te hogy látod, akit bántalmaztak, abból lesz később bántalmazó, vagy akit bántalmaztak, abból lehet egy védő. Hogy működik ez a történet most?
4: Nem tudom, hogy ez általánosítható-e, hogy egyik vagy másik hogy alakul ki. Én ilyen áldozat típusnak láttam magam. Tehát igazából a probléma az volt, hogy mivel apró voltam, kicsi, és alapvetően szeretetet szerettem volna, megcsináltam mások leckéjét, stb. Ebből lettem egy áldozat típus. A nagyobbak ezt valahogy kihasználták, nem voltunk gazdagok, nem voltak márkás ruháim, úgyhogy nagyon sokszor hallottam, na neked ilyen soha nem lesz, vagy már eleve ettől, hogy nem tudtam megütni esetleg öltözködésben egy szintet fiatalként, tehát főleg általános iskolába, ettől már lejjebb éreztem magam, nem tudtam ügyesen futni, nem voltam jó így különböző sportokban még abban az időben, és egyszer nekem elegem lett ebből. Tehát én meguntam, én nagyon-nagyon tudatosan kezdtem el birkózni, kezdtem el boxolni.
1: De bántalmazó lett belőled?
4: Belőlem az lett, de én nagyon tudatos voltam abban, most nagyon őszinte leszek itt a rádióban, én bosszút akartam állni. És nem okvetlenül azokon, akik engem bántottak, hanem mindenkit.
1: Ez egy nagyon fontos dolog, tehát hogyha egy olyan fiatal vagy egy olyan gyermekkel találkozunk, akár csak a játszótéren is, szólok itt az anyukákhoz és a nagymamákhoz is, aki erőszakosnak tűnik, akkor lehet, hogy egyébként nem bántani kéne őt, hanem őt bántják, vagy bántott elfogadták, és ő azért vált ilyen.
4: Nekem nagyon hiányzott egy olyan közeg, ahol elfogadnának. Tehát elképzelhető, hogyha mondjuk olyan családi háttér lett volna mögöttem, ami nem volt. Tehát egy elfogadó, akik úgy szeretnek, ahogy vagyok, ahol azt érzem, hogy tartozok oda, ők szeretnek engem az apróságommal, vagy a esetlenségemmel, vagy bármivel együtt, akkor simán lehet, hogy nem így kezelem. De mivel nem volt ilyen, ezért azt gondoltam, hogy ez volt előttem, hogy az egész világ ilyen.
2: Az iskolában meg nagyon sokszor azzal találkozunk, hogy akit otthon vernek, az elkezdi verni a társait. Tehát, hogy megváltozott a szerepkör, hogy egyik helyzetben én kapok ki otthon, ahol hatalmi helyzetből valaki engem ural le, és az iskolában meg megpróbálok én egy uralmi pozíciót kivívni, hogy én fogok másokat szekálni.
1: Ki más tudná jobban ezt a témát, mint egy iskola lelkész? Hogy látod, Roland?
3: Hát amit a Feri elmondott, az nyilván igaz, viszont ugye ott osztályon belül is mennek a harcok, hogy ki milyen pozíciót foglaljon el osztályon belül, és ezért képesek őre menni sokszor. Főleg fiúk, ugye tinédzser korba érnek, beindulnak a hormonok is, meg akkor már kezdik azt, hogy terembe járunk, és akkor ki az erősebb. Egy hecből is indul, csak elfajul. Sokszor viccnek indult, nekem is volt sok ilyen osztályi verekedésben részem is, hogy elkezdtünk kakaskodni, és elfajult úgy, hogy vérzett utána mindenki. Túlkapásokig szokott sokszor elmenni, hogyha nem lép közbe időbe az ember. És nagyon nehéz megtalálni azt az egyensúlyt, hogy hol van ez még, hogy még hagyjam, hogy ezt maguk lerendezik, mert le lehet meccsezni, mert szerintem van, hogy van ez az egészséges lemeccsezés, és mi az, amikor itt már be kell avatkozni, hogy eddig és nem tovább.
1: Bocsáss meg, egy nagyon fontos kérdés hozzá, szerintem sok hallgatóban felmerül az egyik legnagyobb vita téma, hogy a pedagógusnak vagy a szülőknek kell kezelni a problémás
3: gyereket. Mind a kettő. Összedolgozva.
2: Az iskola lelkésszel együtt.
3: És a szülő összedolgozása, hogy ők a gyerekért vannak mind a ketten. És hogyha szól valamiért esetleg a pedagógus a szülőnek, akkor az nem azért van, mert nem szereti a gyereket, nem pontosan azért, mert szereti. És a szülő is, hogyha szól a pedagógusnak, hogy ez történt a hétvégén otthon, akkor nagyon meg tudja könnyíteni a gyerekének is a dolgát, és a pedagógusnak is a dolgát. Mert akkor nem kell már keresni az okát. A legtöbb idő az ok keresése, hogy miért csinálhatja ezt, elmegy, pedig azzal lehetne foglalkozni, hogy hogyan segítsünk neki abban az elment időben.
2: A lelkész az nagyon sokszor jár, az iskola lelkész egy ilyen hídépítő, vagy pedig egy ilyen ventilációs eszköz, aki a szülőben lévő feszültséget, a pedagógusban lévő feszültséget és a gyermekben lévő feszültséget megpróbálja oldani. Aztán ez néha olyan, mint a viccben, hogy mi a közös a kézigránátban és a nőben, hogyha leveszed a gyűrűt, akkor elviszi a fél házat.
1: Köszönöm ezt a hasonlatot. Nagyon fontos téma az iskolai erőszak és bántalmazás, és ennél a témánál szerintem megígérhetjük a hallgatóknak, hogy még maradunk, és esetleg a következő rovatban is ezzel fogunk foglalkozni. Egy utolsó jó tanácsként mit tudnátok ajánlani? Most elsősorban a szülőknek hogyan tudjuk észrevenni, hogyha a gyermekünk másként viselkedik az iskolában, mint ahogy azt mi tudjuk?
3: Ismerjük a gyerekünket. Szerintem ez nagyon fontos, hogy ismerjük meg a gyerekünket.
1: Azt pedig gondolom az együtt töltött idő, igen, a beszélgetés.
3: Minőségileg együtt töltött idő és beszélgetés.
1: Roland?
4: Azt gondolom, hogy nálam szorongásban nyilvánult meg. Tehát otthon egy ilyen szorongó voltam, majdnem mindig mindentől izgultam. Ez olyan szintig elment, hogy ilyen foltok jelentek meg rajtam. Én szerintem ezek beszédes jelek. Tehát, hogy szeret egyedül lenni, nekem a sötétség volt a legjobb barátom, mert akkor egyedül voltam, tudtam, biztonságban vagyok esetleg. Szóval ezekre kell odafigyelni, ezekre a jelekre.
1: Feri?
2: Én azt mondanám, hogy az Isten igéje azt mutatja számunkra, hogy ismerd meg a juhaidnak a külsejét. Hát milyen az, amikor, hogyha valakit bántanak, valamiért kék-zöld lesz, vagy netalántán állandóan fél már attól, hogyha azt mondják, hogy iskolába kell menni. Tehát ezek a külső-belső jelek, hogy elestem, hazudozik, eltűnnek otthonról dolgok, mert lehet, hogy zsarolják, és neki pénzt, vagy csokoládét, vagy az uzsonnáját meg kell osztani a többiekkel. Tehát ez mind jelzés lehet a szülőnek, hogy valami elfogy otthonról, vagy a gyerekem másképp viselkedik, vagy másképp néz ki.
1: Ha bántalmazzák a gyermekünket, unokánkat, vagy bántalmazó, akkor utána azt kezelni is kell. Megígérhetjük, hogy a következő rovatban ezzel folytatjuk még?
2: Szerintem természetesen.
1: Köszönöm szépen a mai gondolatokat.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sanszt műsorán.
2: A következő percekben Barry Whistler, Isten királysága megingathatatlan és folyamatosan növekszik című tanítása következik.
3: Let me just review very briefly what we talked about this morning.
4: Akkor nagyon röviden áttekintjük, amiről ma délelőtt volt szó.
3: I think most of you were here, but I'll just mention briefly what we talked about.
4: Gondolom legtöbben itt voltatok, de azért röviden megemlítem, miről volt szó.
3: We talked about the fact that God is shaking everything on the earth right now.
4: Beszéltünk arról, hogy Isten jelenleg mindent megráz a földön.
3: Economic, social systems, political structures.
4: A gazdasági, politikai struktúrákat, társadalmi rendszereket.
3: And God has done this before in history. This is not the first time.
4: Isten nem először most csinálja ezt a történelemben.
3: But the Bible says, God says, yet once more I will shake the heavens and the earth.
4: De a Bibliában Isten kimondta, hogy még egyszer meg fogom rázni az eget és a földet is.
3: But it tells us that we've been given an unshakable kingdom.
4: De azt is olvashatjuk, hogy mi megingathatatlan királyságot kaptunk.
3: We should be grateful for that.
4: Hálásnak kell lennünk ezért.
3: And we talked about the fact that the kingdom of God is a kind of totalitarianism.
4: Beszéltünk arról, hogy Isten királysága egy ilyen egyeduralmi rendszer.
3: All the other totalitarianisms that have been on the earth have failed us.
4: Minden más egyéb ilyen egyeduralmi rendszer, ami a földön eddig volt, az cserben hagyta az embereket.
3: But the kingdom will survive and outlast all others.
4: De a királyság mindegyiket túl fogja élni.
3: And of course the nature of the kingdom of God is very different.
4: Természetesen Isten királyságának egész más a természete.
3: Because we have a loving father who is the king.
4: Mert egy szerető atyánk van, itt ő a király.
3: And then the last session we talked about anxiety and fear.
4: És az előző tanításban a félelemről és a szorongásról beszéltünk.
3: And Jesus says that the answer to anxiety is to seek first the kingdom.
4: Jézus azt mondta, hogy a válasz a szorongásra az, hogy először a királyságot keressük.
3: So he tells us not to worry, but to seek first the kingdom instead.
4: Tehát azt mondja, hogy ne aggódjunk, hanem ehelyett keressük először a királyságot.
3: In fact, he promises that if we will give our lives to the things that are important to him,
4: Igazából megígérte, hogy ha azokra a dolgokra szánjuk oda a szívünket, amik neki fontosak,
3: he will look after all the things that worry us.
4: Akkor ő törődni fog mindazokkal a dolgokkal, amik minket aggasztanak.
3: So in this session, before I get to my text, I want to give you two business propositions.
4: Tehát két üzleti ajánlatot szeretnék nektek tenni, mielőtt a Biblia részünkhöz
3: fordulhatnék. I'll give you the facts for each, and you can help me evaluate them.
4: Mindegyikről elmondom a tényeket, hogy hagyom, hogy kiértékeljétek magatokban.
3: We'll see how if you're a good business person.
4: És meg fogjuk látni, hogy jó üzletemberek vagytok-e.
3: Any business people here?
4: Vannak itt üzletemberek, vállalkozók?
3: Yeah, couple, good.
4: Vannak néhányan.
3: All right, so you can help me to see if I'm right or wrong on this.
4: Na majd segíthettek nekem értelmezni, hogy jól mondom vagy rosszul.
3: The first situation is a young engineer named John.
4: Tehát az első helyzet, ez egy fiatal mérnök, akit Johnnak hívnak, Járosnak.
3: And I'll add that these two stories have come from case studies that are given to students at Harvard or MIT.
4: Tehát két olyan esettanulmányt mondok el, amit egyetemeken mondtak el diákoknak.
3: And so there are actually real problems that are given to business students.
4: Tehát ezek valódi olyan problémák, amiket ilyen üzleti életet tanuló diákoknak mondtak el.
3: So John the engineer is asked to help evaluate a property that his friend is considering buying.
4: Tehát ezt a mérnököt János megkéri egy barátja, hogy segítsen neki felmérni egy ingatlant, amit meg akar venni.
3: He goes through the house and he's evaluating the structure.
4: János bejárja a házat, kiértékeli a szerkezetét.
3: It's an old house.
4: Ez egy régi ház.
3: And it needs repairs.
4: Javításokat kell rajta eszközölni.
3: And this house is being put up for auction.
4: Izének, tehát ilyen elárverezésre szánt ház volt.
3: Do you use auction here for properties? Yes.
4: Nálunk is van ilyen ingatlanokkal.
3: So he determines that the property is worth about 20 million forint.
4: Tehát úgy dönt János, hogy körülbelül 20 millió forintot ér ez a ház.
3: Because it needs a lot of repairs.
4: Mert sok javítást kell rajta csinálni.
3: So he's waiting for the auction to begin and he begins to explore in the basement.
4: Tehát várják, ugye, hogy elkezdődjön az aukció, és az alaksort vizsgálgatják közben.
3: He has a torch, a flashlight.
4: Tehát van nála egy elemlámpa.
3: And the basement's very dark and damp, and he's exploring. There's a lot of junk there.
4: Nagyon nyírkos és sötét és az alaksor, és látja, hogy sok a szemét benne.
3: He finds a roll-top desk with a bunch of papers inside. A desk.
4: Tehát talál ott egy adott íróasztalt, amiben mindenféle papírok vannak.
3: And in the desk he finds a pouch that has 20 coins.
4: És talál egy ilyen egy valamit, amiben 20 érme van.
3: This house was built during our Civil War. This is in America. This happened built during our Civil War.
4: Tehát a házat az amerikai polgárháború idején építették.
3: So he believes that the 20 coins are rare Civil War coins.
4: Tehát János azt hiszi, hogy ez a 20 pénzérme, amit ott találtak, ez a polgárháború idejéből származik, tehát elég értékesek.
3: Gold coins.
4: Ezek aranyérmék.
3: So he's thinking about buying the property himself, and then he would find out if the golds of the coins are gold, and then he will sell the house and the coins.
4: Tehát arra gondol, hogy megveszi a házat, és utána majd felértékelteti ezeket az érméket, és aztán lehet, hogy el is adja az összeset.
3: He only has 10,000. I'm sorry. This is where my numbers will break down. He only has 10 million forint in savings.
4: Tehát eddig 10 millió forintja van, ennyit tudott megtakarítani.
3: But if he sells his car and all his other belongings, he can come up with the 20 million forint that he needs.
4: De hogyha eladja az autóját, meg minden egyebet, ami van neki, akkor össze tudja kotorni, hogy meglegyen a 20 összesen.
3: So if you were him, would you sell everything that you have, scrape together 20 million forint and buy the house?
4: Tehát, hogyha ti János helyében lennétek, eladnátok-e mindeneteket, összekotornátok-e a 20 millió forintot, hogy megvehessétek ezt a házat?
3: Would you do that?
4: Megtennétek?
3: Yeah. Okay, let me tell you another story.
4: Akkor elmondok egy másik történetet.
3: These are both true stories.
4: Ezek igaz történetek.
3: A girl named Sheila is an art history professor.
4: Művészet történész Sheila nevű hölgyről van szó.
3: She teaches art history at a small college in the south of the United States.
4: Az Egyesült Államok déli részén egy kis főiskolán tanít művészet történetet.
3: And she spends her summers traveling around Europe sightseeing.
4: És a nyarait azzal tölti, hogy Európában utazgat és hát nézelődik.
3: And she likes to buy art if she can find it at shops or at auctions.
4: Szeret műalkotásokat venni, amelyeket üzletekben vagy árveréseken talál.
3: So one summer Sheila is in southern France and she finds a painting that's to her is amazing.
4: Egyik nyáron éppen Dél-Franciaországban utazik, amikor talál egy festményt, ami teljesen lenyűgözi.
3: The painting looks like a Picasso.
4: Picasso-nak látszik ez a festmény.
3: But she's never seen this one before.
4: De ezt még soha nem látta korábban.
3: The person at the shop tells her that it's a replica.
4: Az üzletben, ahol látja a festményt, azt mondja az eladó neki, hogy ez egy másolat.
3: Because the painting doesn't have Pablo Picasso's signature.
4: Mert Pablo Picasso aláírása nem szerepel a képen.
3: But she remembers that Picasso in his early years would only initial the paintings.
4: De Sheila emlékszik arra, hogy Picasso a korai éveiben csak a kezdőbetűit, tehát a szignóját írta rá a képekre.
3: And she sees small initials that are on the painting.
4: És ezen a fénykép, ezen a képen megtalálja ezeket.
3: So she could be standing before a painting that's worth millions and millions of forint.
4: Úgyhogy lehet, hogy egy sok millió forintot érő kép előtt áll éppen.
3: Or it could be a replica.
4: De lehet, hogy másolat.
3: So the price that was the shop was asking was 5 million forint.
4: 5 millió forintot kér a képér ez az üzletvezető.
3: Again, she doesn't have the ability to buy the painting unless she sells her whole collection.
4: És a lánynak nincsen pénze megvenni ezt a képet, kivéve, hogyha az egész gyűjteményét, ami eddig van, neki eladja.
3: So she has a lot of other paintings that she could sell. Would you sell all the paintings you have to buy this one painting?
4: Tehát ugye sok képet összegyűjtött már, eladnád-e az összes meglevő festményedet?
3: Yes.
4: Hogy megvedd ezt az egyet, igen vagy nem?
3: How many would buy the house at the description I gave with John?
4: Hányan lennének, hogy a házat megvennék? Tehát eladnák mindeniket, hogy a házat megvennék, amit Jánosról.
3: You think it's a trick question?
4: Azt gondoljátok, trükkös kérdés,
3: ugye? Would you buy the painting?
4: Vagy megvennétek a festményt?
3: Okay, good. Let me tell you I'll tell you what happened, the rest of the story.
4: Tehát elmondom akkor a történet végét, hogy mi történt valójában.
3: Students at Harvard were actually asked this same scenario.
4: Azok a diákok, akiknek szintén elmondták ezt a két helyzetet.
3: And they're asked, what are the risks involved?
4: És megkérdezték őket, milyen kockázatok rejlenek ezekben a helyzetekben?
3: What are the potential rewards?
4: És melyek a lehetséges előnyök belőle?
3: And they have to decide what they'll do as a business person.
4: És utána mondták nekik már a diákoknak, hogy ők mit tennének, hogyha üzletemberek lennének ebben a két esetben.
3: So if the 20 gold coins are real, and if the painting was a real Picasso, it would be crazy not to purchase them.
4: Hogyha valódiak az pénzérmék, és egy valódi a Picasso festmény, akkor őrültség lenne nem megvenni őket.
3: To me, I wouldn't know the difference of either of them.
4: Én nem ismerném föl egyiket se, hogy igazi vagy nem.
3: But John is a Confederate war, he's a Civil War expert.
4: De ez a bizonyos János, ez szakértő a polgárháború témájában.
3: He knows some things that the rest of us would not know.
4: Tud néhány dologot, amit a többi közösséges ember nem tud.
3: The Confederate states used gold until economic conditions required them to use paper.
4: És valóban a szövetséges államok aranyat használtak érmeverésre, egész addig, amíg a gazdasági körülmények nem kényszerítették őket arra, hogy papírt használjanak.
3: So to him there was not that much risk in buying, because he was certain that they were Confederate gold coins.
4: Na, tehát mondjuk János esetében nem volt kockázat a történetben, mert ő biztosan tudta, hogy ezek a korai szövetségi államok korai pénzei.
3: And Sheila, the art teacher, knew some things that others in the art shops did not know.
4: Sheila pedig ugye, aki a művészettörténész, ő is tudott néhány dolgot, amit mások nem tudtak ott a boltban.
3: She knew that Pablo Picasso did not sign his early paintings, but only initialed them.
4: Tudta, hogy Pablo Picasso a korai képeit nem a teljes nevével írta alá.
3: So for her it wasn't as risky to buy this art as it would be for me.
4: Tehát számára nem olyan nagy kockázat megvenni ezt a festményt, mint mondjuk nekem lett volna.
3: I couldn't recognize a Picasso if one came in here today.
4: Mert én Picasso-t akkor sem ismerném fel, hogyha besétálna az ajtón.
3: Well, John did sell everything and he bought the house.
4: Tehát János tényleg mindenét eladta és megvette ezt a bizonyos házat.
3: The 20 coins were gold Confederate coins.
4: Valóban az a 20 pénzérme az aranyból volt, és tényleg a szövetségi államok elejéről származott.
3: Worth hundreds of millions of forint each.
4: Mindegyik több száz millió forintot ért.
3: And today John is extraordinarily wealthy.
4: És ma ez a János hogy úgy mondjam, szemtelenül gazdag.
3: Sheila did buy the painting.
4: Sheila megvette a festményt.
3: It has turned out to be one of the rarest paintings on earth.
4: Kiderült, hogy a világ legritkább képei közé tartozik.
3: She still teaches history at the small college.
4: Ő még ma is művészettörténetet tanít a kis főiskolán.
3: But she has plenty of money for the future.
4: De a jövőre rengeteg pénze van eltéve.
3: So, do you admire them for making these choices?
4: Csodáljátok ezeket az embereket azért, mert így döntöttek?
3: Were they lucky?
4: Szerencsések voltak?
3: Or were they just very, very smart?
4: Vagy csak nagyon-nagyon okosak?
3: The decisions they made were very smart.
4: Valóban okos döntéseket hoztak.
3: They were courageous.
4: Bátrak voltak, tényleg.
3: And yet, they actually knew enough to know that these were good decisions.
4: De ennek ellenére elég ismeretük volt ahhoz, hogy tudják, hogy ezek jó döntések.
3: Now, let me turn to Matthew 13.
4: Akkor a Máté 13-hoz lapozunk.
3: I understand that both those stories are true.
4: Én úgy tudom, hogy mindkét történet, amit elmondtam, az igaz.
3: Matthew 13, verse 44.
4: 44. vers itt a Máté 13-ban.
3: The kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy over it he goes and sells all that he has and buys that field.
4: Ismét hasonlatos a mennyek királysága a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette, és afelett való örömében elmegy, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet.
3: And again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls, and upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had, and he bought it.
4: Ismét hasonlatos a mennyeknek királysága a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres. Aki találván egy drága gyöngyre elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette.
3: Again, the kingdom of heaven is like a dragnet cast into the sea and gathering fish of every kind. And when it was filled, they drew it up on the beach and they sat down and gathered good fish into containers, but the bad they threw away.
4: Szintén hasonlatos a mennyek királysága a tengerbe vetett hálóhoz, amely mindenféle fajtát összefogott, melyet minek utána megtelt, a partra vontak a halászok, és leülvén a jókat edényekbe gyűjtötték, a hitványokat pedig kidobálták.
3: So it will be at the end of the age, the angels will come forth and take out of the wicked from among the righteous.
4: Így lesz a világ végén is, eljönnek majd az angyalok, és kiválasztják a gonoszokat az igazak közül.
3: And will throw them into the furnace of fire, and in that place there will be weeping and gnashing of teeth.
4: És a tüzes kemencébe vetik őket, ott lesz sírás és fogcsikorgatás.
3: Have you understood all these things? They said to him. Yes.
4: Megértettétek én mindezeket? Mondának neki, megértettük, Uram.
3: So here Jesus teaches us about the kingdom of God in three simple parables.
4: Tehát itt Jézus három egyszerű példázatban tanít minket Isten királyságáról.
3: Then he asks them when he's finished, do you understand?
4: És amikor befejezi, megkérdezi a tanítványokat, értitek?
3: And they said yes.
4: És ők azt mondták, igen.
3: So you wanted to be sure that they understood.
4: Tehát biztos akart lenni abban, hogy megértették.
3: So the first parable is about, it says the kingdom is like a treasure that is worth more than you have.
4: Tehát elmagyarázta nekik, hogy az elsőben ugye a kincshez hasonlít Isten királysága, amelyet megvett az a kereskedő.
3: Next, the kingdom is like a pearl of great price.
4: Utána pedig egy nagyértékű gyöngyhöz hasonlít a királyság.
3: And then the kingdom is like a dragnet that catches all men.
4: És utána azt mondja, olyan a királyság, mint a háló, ami mindenféle embert összefogdos.
3: I just want to look briefly at each one, one at a time.
4: Szeretnénk akkor egyenként megvizsgálni ezeket.
3: So the kingdom of heaven is like a treasure hidden in the field, which a man found and hid again, and from joy over it he goes and sells all that he has and buys that field.
4: Tehát ismét hasonlatos a mennyeknek királysága a szántóföldben elrejtett kincshez, amelyet megtalálván az ember elrejtette azt, és afelett való örömében elment, és eladván mindenét, amilyen van, megveszi azt a szántóföldet.
3: You might wonder why he hid the treasure again after he found it.
4: Elgondolkodhattok azon, hogy miért rejtette el újra a kincset, miután megtalálta.
3: Of course, today, if we have valuables, we have safe places to put them.
4: Ma természetesen állnak rendelkezésünkre biztonságos helyek, ahova az értékeinket tehetjük.
3: If you have some valuable coins or some jewelry, you might have a little vault that you put them in.
4: Hogyha van mondjuk értékes ékszered vagy érméid, akkor hát be lehet őket tenni a széfekbe.
3: Your bank might have a safe deposit box that you can go and place it at the bank.
4: Vagy lehet, hogy a bankodban is lehet ilyen értékdobozba betenni ezeket.
3: If we have a valuable automobile, we put it in a garage and we close the door and lock the door.
4: Hogyha van egy értékes autónk, akkor berakjuk a garázsba és jól rázárjuk az ajtót.
3: But in those days they didn't have any place to keep valuables.
4: De akkoriban nem volt olyan hely, ahol az ember az értékeit tarthatta.
3: So they would often bury them.
4: Ezért gyakran a földbe ásták el őket.
3: So if they were going away on a long trip, instead of carrying the treasures on their bodies, they would bury them.
4: Tehát amikor valaki hosszú útra indult, akkor nem önmagára aggatta az értéktárgyát és úgy utazott, hanem elásta a földbe arra az időre.
3: Robbers could come and steal the jewels on the way.
4: Mert ugye, hogyha útra elvitte volna az ékszereit, ott megtámadhatták volna a rablók, kirabolhatták volna.
3: So even if you were leaving and going off to war, you would dig a hole and bury the treasure so nobody would get it.
4: Tehát, hogyha valaki mondjuk elment háborúba, akkor is elásta a földbe az értékeit, nehogy valaki elvigye.
3: Cheryl and I go to India several times a year for a couple weeks each.
4: Cheryl és én évente többször, egyszerre több hétre elmegyünk Indiába.
3: The Indians buy a very large share of the world's gold.
4: Jelenleg a világ aranykészletének elég nagy százalékát megveszik az indiaiak.
3: If you go to a jewelry shop, they have very valuable gold jewelry that they use for weddings.
4: Ékszerboltokban nagyon értékes arany ékszereket lehet venni, és menyegzőkre ilyeneket vesznek az
3: emberek. The bride would keep this for the rest of her life.
4: És akkor ugye a menyasszony megtartja az élete átrelevő részére az ékszereket.
3: So one time I was riding with Mohan and I was saying I said Mohan, where do you keep the gold?
4: Egyszer Mohannal utaztam és megkérdeztem, hogy hol tartjátok az aranyat?
3: Because these necklaces are massive, they're very valuable.
4: Mert hát nagyon értékesek, nagyon vastagok, nagyon sok arany van ezekben a nyakláncokban.
3: He said we just keep them in our houses.
4: Azt mondja, hát a házunkban tartjuk őket.
3: So I said, you know, how do they keep them? And he said they just hide them in the house.
4: Tehát, hogy hogyan tartjátok meg ezeket? Elrejtjük a házban.
3: So it's a similar kind of situation where you just put the valuables somewhere where nobody's going to find them.
4: Tehát egy hasonló helyzetben elteszed az értékeidet olyan helyre, ahol más nem találja meg, csak te.
3: Of course, if someone went off to war or on a journey, they may not come back, so the treasure may stay buried in the field because they didn't tell anybody where it was.
4: Hogyha valaki elment egy hosszú útra, vagy pláne háborúba, és mondjuk soha nem tért haza, akkor lehet, hogy ott maradtak elásva a földben az értékek, mert nem mondta meg senkinek előre, hogy hova teszi.
3: So this man finds the treasure, and if Jesus said he was very happy to find it,
4: tehát itt ebben a történetben ez az ember megtalálja a kincset a földben, és azt mondja Jézus, hogy nagyon boldog ettől.
3: It's like someone first finding Jesus.
4: Ez olyan, mint amikor valaki megtalálja életében először Jézust.
3: But he wasn't satisfied with the joy of discovery. He knew he needed to make the whole field his.
4: De nem volt neki elég a felfedezés öröme ennek az embernek. Tudta, hogy az egész földet meg kell, hogy vegye, az egész telket.
3: Sometimes there would be disputes over ownership if he just took the treasure from the field. They would dispute the owner.
4: Mert hogy vitatható lenne az ő tulajdonjoga, hogyha csak úgy elvinné abból a földből a kincset.
3: So he had to own the treasure himself, and the only way to do that was to own the whole field.
4: Tehát az kellett, hogy a birtoka legyen ez a kincs, és csak úgy lehetett, ha az egész szántóföldet megveszi.
3: The kingdom of God is similar.
4: És a királyság a hasonló.
3: You discover it.
4: Felfedezed.
3: But you have to make it yours.
4: De magadévá kell tenned.
3: And you have to sometimes sell everything to buy the whole field.
4: És néha mindenedet el kell adnod, hogy azt a szántóföldet megvegyed.
3: Jesus is not saying that you can buy your way into the kingdom.
4: Jézus ezzel nem azt mondta, hogy a jegyedet megvásárolhatod a királyságba.
3: That would contradict everything that scripture teaches everywhere else.
4: Mert ez ellent mondana az egész Biblia minden tanításának, ami bárhol olvasható benne.
3: But this man realized the value and the worth of the treasure.
4: De ez az ember rájött, hogy milyen értékes, amit talált.
3: Just like John recognized the worth of the 20 gold coins in the house.
4: Ugyanúgy, ahogy a János nevű barátunk felismerte, milyen értékesek a házban levő az a 20 érme, milyen értékes.
3: And the only way to make it rightfully his is for he had to sell everything and buy the whole field.
4: De jogosan csak úgy lehetett ez az övé, hogyha mindenét eladja itt a történetben, és megveszi a szántóföldet.
3: Remember in Philippians 3:8, Paul said this.
4: A Filippi 3:8-ban azt mondta Pál, emlékezzetek vissza.
3: He says, I count all things to be lost in view of the surpassing value of knowing Christ Jesus my Lord.
4: Azt mondta, hogy mindent kárnak és szemétnek ítélek, annak a dicsőséges gazdagságáért, hogy ismerhetem Jézust, mint Uramat.
3: For whom I have suffered the loss of all things.
4: Akiért mindent veszni hagytam.
3: And I count them but rubbish that I may gain Christ.
4: Mindent szemétnek ítéltem, hogy Krisztust megnyerjem.
3: Now just like the man that found the treasure in the field,
4: ugyanúgy, ahogy az ember, aki kincset találta a földben,
3: Paul came across the treasure of the kingdom by accident.
4: Pál is véletlenül akadt rá a királyság kincsére.
3: Paul wasn't seeking the kingdom.
4: Pál nem kereste a királyságot.
3: He was working against the kingdom.
4: Sőt, ellene dolgozott.
3: He's on his way to Damascus to persecute Christians.
4: Éppen Damaszkuszba tartott, hogy üldözze a keresztényeket.
3: God intervenes in his life and the kingdom comes to Paul.
4: És akkor Isten beavatkozott az életébe, és a királyság elérkezett Pálhoz.
3: But Paul had to make it his own.
4: De Pálnak azért a sajátjává kellett ezt tenni.
3: And so he says, everything that I had that I counted important, I considered it loss for the sake of knowing Christ.
4: És azt mondta, hogy mindent, ami eddig volt, kárnak és szemétnek ítéltem, veszni hagytam, hogy Krisztust megtaláljam, megnyerjem.
3: Paul was a very educated man. He had walked in righteousness according to the law from his youth.
4: Pál nagyon képzett ember volt, és ifjú korától fogva az ő vallását igaz módon megélte.
3: Yet he says, I've suffered loss of all these things.
4: Mégis azt mondta, hogy mindezt hagytam elveszni.
3: And he counted them rubbish or garbage.
4: És mindezt szemétnek, hulladéknak ítélte.
3: So some people discover the kingdom by accident.
4: Tehát vannak emberek, akik véletlenül találják meg a királyságot.
3: And they're not seeking God, but God comes to them.
4: Nem keresték Istent, Isten oda ment hozzájuk.
3: But they still must make the kingdom theirs.
4: De azért végig magukévá kell tenniük a királyságot.
3: Let's go to the second parable.
4: Na nézzük a második példázatot.
3: It says again, the kingdom of heaven is like a merchant seeking fine pearls.
4: Ismét hasonlatos a mennyeknek királysága a kereskedőhöz, aki igaz gyöngyöket keres.
3: And upon finding one pearl of great value, he went and sold all that he had and bought it.
4: Aki találván egy drága gyöngyre, elment, és mindenét eladván, amilyen volt, megvette.
3: Now, during Bible times, pearls were only available to the wealthy.
4: A bibliai időkben gyöngyökhöz csak gazdag emberek juthattak hozzá.
3: They got them from the Persian Gulf or from the Indian Ocean.
4: A Perzsa-öbölből vagy az Indiai óceánból származtak ezek a gyöngyök.
3: In fact, where we go in Hyderabad, it's still considered the pearl capital of the world today.
4: Amikor Hyderabadba elmegyünk, igazából ezt a várost még ma is a világ gyöngyfővárosának nevezik.
3: I'm told that 80% of the world's pearls pass through Hyderabad where they're graded. 80% of the world's pearls come through that city.
4: Azt hallottam, hogy a világ gyöngy termelésének 80%-át Hyderabad adja.
3: So if I go to Hyderabad, there's a Muslim shopping area.
4: Tehát, hogyha elmegyek ebbe a városba, ott van egy ilyen muszlim bazár.
3: And there's a section of shops there that's about a quarter mile long.
4: Van egy üzletsor, ami egy negyed mérföld hosszúságú.
3: Only pearls and gold bangles.
4: Ahol csak gyöngyöt és aranyat árulnak.
3: And I can buy pearl earrings for Cheryl for $1.
4: Egy dollárért tudok venni Cherylnek gyöngy fülbevalót.
3: Real pearls.
4: Igaz gyöngyöt.
3: You like that, yeah. But if I go to another shop,
4: de ha bemegyek egy másik boltba,
3: I can buy pearls that will be thousands of dollars.
4: Vásárolhatok több ezer dollár értékű gyöngyöt is.
3: I can't see the difference personally.
4: Én nem látom magam részéről a különbséget köztük.
3: But this merchant was a pearl dealer.
4: De ez a kereskedő, ez egy gyöngykereskedő.
3: He knew the difference between cheap pearls and a costly pearl.
4: Meg tudta különböztetni az olcsó és az értékes gyöngyöket egymástól.
3: He could see that with his eyes and he knew that.
4: Szabad szemmel meg tudta őket különböztetni, tudta, hogy melyik milyen.
3: This is like someone who actually is seeking after God.
4: Ez az olyan embert jelenti, aki valóban keresi Istent.
3: And comes across the teaching of the kingdom.
4: És találkozik a királyság tanításával.
3: And immediately recognizes its worth and its value.
4: Azonnal felismeri az értékét.
3: So this dealer was not the kind that sold pearls for a dollar a piece on at the market.
4: Tehát ez nem olyan kereskedő volt, aki darabonként egy dollárért árulta a gyöngyöt a piacon.
3: He's a very keen businessman that can tell the worth of the pearls and was willing to have only one.
4: Hanem ez egy olyan kereskedő volt, aki nagyon értett a gyöngyökhöz, és hajlandó volt arra, hogy akár neki csak egy darab legyen.
3: So if he had a lot of pearls,
4: tehát ha sok gyöngye volt már,
3: the day after he found this one,
4: azon a napon, miután megtalálta ezt az egyet, a következő napon,
3: there was only one left.
4: Már csak egy maradt neki.
3: He sold all the other pearls he had,
4: az összes többi gyöngyét eladta,
3: and bought just one.
4: És megvette ezt az egyet.
3: Now God doesn't always require us to sell everything to follow him.
4: Isten nem mindig követeli azt, hogy mindennyünket adjuk el ahhoz, hogy őt kövessük.
3: But we must be willing to give anything up that would stand in the way of wholehearted commitment to him.
4: De hajlandónak kell lennünk mindent eltávolítani az útból, ami gátolja, hogy teljes szívünkkel mellette kötelezzük el magunkat.
3: God wants to give the kingdom to us.
4: Isten nekünk akarja adni a királyságot.
3: And yet the kingdom never comes to those who don't see the value of the kingdom.
4: Ennek ellenére a királyság azokhoz soha nem érkezik el, akik nem látják az értékét.
3: I know you see the value of going to heaven.
4: Én tudom, hogy ti látjátok, hogy a mennybe menni értékes.
3: I don't want to burn in hell either.
4: Én se akarok a pokolban égni.
3: That's not what I'm talking about.
4: Én nem is erről beszélek.
3: But for us to really enter into the kingdom and to pursue the kingdom,
4: de ahhoz, hogy valóban belépjünk a királyságba és keressük azt,
3: and to see the kingdom advance in Hungary,
4: és lássuk, hogy Magyarországon előre nyomul a királyság ügye,
3: we must be completely convinced of its value,
4: ehhez teljesen meggyőződöttnek kell lennünk az értékéről,
3: over and above everything else,
4: ami minden másnak az értékét meghaladja.
3: Again, what we talked about this morning, we're not adding the kingdom to our life.
4: Ahogy ma délelőtt is elmondtuk, a királyságot nem csak úgy hozzátesszük az életünk többi dolgához,
3: the kingdom of God becomes our life.
4: Hanem a királyság válik az életünké.
3: This pearl dealer had a moment in time,
4: ennek a gyöngykereskedőnek volt egy pillanat az életében,
3: when he had the revelation of this pearl,
4: amikor megkapta a kijelentést erről a gyöngyről,
3: that he could say, this is it.
4: És azt mondhatta, hogy na ez az.
3: This is what I've been looking for all my life.
4: Ezt kerestem egész életemben.
3: All the other pearls I have are nothing comparison to this pearl.
4: Az összes többi gyöngyöm, amin van, semmiség ehhez képest.
3: I'll put everything I have towards this one.
4: Úgyhogy mindenemet arra fogom költeni, hogy ezt megvegyem.
3: The first story we read, the guy that bought the field.
4: Az első történet, amit olvastunk, az emberről, aki megvette a szántóföldet.
3: After he had the treasure, hell either.
4: Én se akarok a pokorban égni.
3: That's not what I'm talking about.
4: Én nem is erről beszélek.
3: But for us to really enter into the kingdom and to pursue the kingdom.
4: De ahhoz, hogy valóban belépjünk a királyságba és keressük azt.
3: And to see the kingdom advance in Hungary.
4: És lássuk, hogy Magyarországon előre nyomul a királyság ügye.
3: We must be completely convinced of its value.
4: Ehhez teljesen meggyőződöttnek kell lennünk az értékéről.
3: Over and above everything else.
4: Ami minden másnak az értékét meghaladja.
3: Again, what we talked about this morning, we're not adding the kingdom to our life.
4: Ahogy ma délelőtt is elmondtuk, a királyságot nem csak úgy hozzátesszük az életünk többi dolgához.
3: The kingdom of God becomes our life.
4: Hanem a királyság válik az életünké.
3: This pearl dealer had a moment in time.
4: Ennek a gyöngykereskedőnek volt egy pillanat az életében.
3: When he had the revelation of this pearl.
4: Amikor megkapta a kijelentést erről a gyöngyről.
3: That he could say, this is it.
4: És azt mondhatta, hogy na ez az.
3: This is what I've been looking for all my life.
4: Ezt kerestem egész életemben.
3: All the other pearls I have are nothing comparison to this pearl.
4: Az összes többi gyöngyöm, amin van, semmiség ehhez képest.
3: I will put everything I have towards this one.
4: Úgyhogy mindenemet arra fogom költeni, hogy ezt megvegyem.
3: The first story we read, the guy that bought the field.
4: Az első történet, amit olvastunk, az emberről, aki megvette a szántóföldet.

0: hanem a királyság válik az életünké.
1: This pearl dealer had a moment in time.
0: Ennek a gyöngykereskedőnek volt egy pillanat az életében.
1: When he had the revelation of this pearl.
0: Amikor megkapta a kijelentést erről a gyöngyről.
1: That he could say this is it.
0: És azt mondhatta, hogy na ez az.
1: This is what I've been looking for all my life.
0: Ezt kerestem egész életemben.
1: All the other pearls I have are nothing comparison to this pearl.
0: Az összes többi gyöngyöm, amin van, semmiség ehhez képest.
1: I will put everything I have towards this one.
0: Úgyhogy mindenemet arra fogom költeni, hogy ezt megvegyem.
1: The first story we read, the guy that bought the field.
0: Az első történet, amit olvastunk, az emberről, aki megvette a szántóföldet.
1: After he had the treasure, he could sell the field.
0: Miután kiszedte belőle a kincset és az övélet, eladhatta a szántóföldet.
1: This pearl dealer couldn't you can't break a pearl into pieces.
0: De hát ez a gyöngykereskedő úgy járt, ugye, hogy egy gyöngyöt nem lehet darabokra törni.
1: All he was left with was this one pearl.
0: Tehát amilyen maradt, az csak ez az egy gyöngy volt.
1: And he gave it all up for one pearl.
0: És mindent feladott ennek érdekében.
1: Do you remember the story of Ananias and Sapphira?
0: Emlékeztek Ananias és Szafira történetére?
1: Remember they sold property and they were going to give a large sum of money to the apostles.
0: Emlékeztek, hogy eladtak egy ingatlant és ebből egy nagy összeget az árából odaadtak az apostoloknak.
1: And if they would sold the property and given half of the money to the church, that would be a wonderful gift.
0: És már az is csodálatos ajándék lett volna, hogyha az eladott ingatlanjuk árának a felét a gyülekezetnek adják, így van?
1: I think the church would be happy.
0: Azt gondolom, a gyülekezet nagyon örült volna ennek.
1: Even God would be happy.
0: És még Isten is örült volna.
1: But what they did is they acted like they were giving it all.
0: Csak az volt a baj, hogy úgy tettek, mintha az egészet odaadták volna.
1: But actually they were reserving some for themselves.
0: De a valóságban valamennyit megtartottak a pénzből maguknak.
1: The Bible says that they lied to the Holy Spirit.
0: Azt mondja a Biblia, hogy hazudtak a Szent Szellemnek.
1: Now we can do these things in our mind. We can be very tricky with our life.
0: Ezt mi is megtehetjük, gondolatban végigcsinálhatjuk ezt az életünkre, nagyon oda szoktunk figyelni.
1: We can say I'm giving it all to the kingdom.
0: Hogy azt mondjuk, hogy odaadok mindent a királyságnak.
1: But in a very tricky way we can reserve some for ourselves.
0: Miközben trükkös módon valamennyit visszatartunk magunknak.
1: That day they died.
0: Azon napon ők meghaltak.
1: And we don't have that happening very often.
0: Túl gyakran nem történik ez köztünk.
1: It seems like the judgment of God was harsh.
0: Úgy tűnik, hogy Isten túl keményen ítélte meg őket.
1: But I'll remind you that it is the New Testament.
0: És emlékeztetnek nem kell titeket arra, hogy ez új szövetség.
1: They were Christians.
0: Ezek keresztények voltak.
1: But they were living a life that was a lie. Because they reserved for themselves.
0: De mégis hazugságban éltek, mert az árból valamennyit megtartottak maguknak.
1: Sometimes I think we're tempted to resent the sacrifices that we make for the kingdom.
0: Azt gondolom, hogy velünk is előfordulhat néha, hogy kicsit sajnáljuk azokat az áldozatokat, amiket a királyságért hozunk.
1: We sacrifice our time.
0: Oda szálljuk az időnket.
1: We come and listen to a pastor from America on a day of a big football match.
0: Elmegyünk meghallgatni egy amerikai pásztort, amikor pedig egy nagy foci meccs van a városban.
1: We sit hours to listen to preaching when we could be doing something else.
0: Órákig ülünk és prédikációt hallgatunk, miközben csinálhatnánk mást is.
1: We sacrifice of our money.
0: Feláldozzuk a pénzünket.
1: I remember one year at the end of the year in America we have to pay income tax.
0: Emlékszem, volt egy év, amikor év végén eljött Amerikában az adófizetés ideje.
1: So the one year at the end of the year I was preparing my tax submission.
0: És hát készítgettem az adóbevallásomat ott év végén.
1: I was looking at how much I had given.
0: Megnéztem, mennyi pénzt adakoztam el.
1: Cheryl and I tithe at least 10% of what we make and give above that.
0: Cheryl és én a bevételünk legalább 10%-át odaadjuk tizedbe, és e fölött is adakozni szoktunk.
1: And I was thinking, I could do a lot of things with this money.
0: És hát gondoltam, hogy mi mindent csinálhattam volna ezzel a pénzzel.
1: This was in a time when we were going through some tight financial times, Cheryl and I.
0: Ez egy olyan időszak volt, amikor mi ketten elég nehéz pénzügyi helyzetben voltunk.
1: And I remember thinking, I've given all this money, and I'm still in a difficult situation.
0: És arra gondoltam, emlékszem, hogy hát odaadtam mindezt a pénzt, és még mindig nehézségeim vannak pénzügyileg.
1: So sometimes we can be tempted to resent the sacrifices we make for the kingdom.
0: Tehát néha az a kísértés érhet minket, hogy megbánjuk szinte, hogy milyen áldozatokat hoztunk a királyságért.
1: We try hard to stay away from sin.
0: Nagyon igyekszünk távol maradni a bűntől.
1: We try hard to do everything that God asks.
0: Nagyon igyekszünk mindent megtenni, amire Isten kér minket.
1: We see other people.

0: People who don't seem to care about any of those things.
1: Látunk más embereket, akik úgy tűnik, hogy nem törődnek ezekkel a dolgokkal.
0: And they seem to be happy.
1: És úgy tűnik, hogy remekül megvannak.
0: Maybe they have less trouble than we have.
1: Talán kevesebb a gondjuk, mint nekünk.
0: But remember that we've given and gained a treasure whose worth is immeasurable.
1: De ne felejtsétek, hogy mi olyan kincset nyertünk meg, kaptunk meg, aminek felmérhetetlen az értéke.
0: Let me read to you Matthew 19.
1: Máté 19-ből olvasunk.
0: Starting in verse 27.
1: 27. verstől.
0: Then Peter said to him, "Behold, we have left everything and followed you. What then will there be for us?"
1: Akkor felelvén Péter mondta neki, ímé mi elhagytunk mindent és követtünk téged. Mink lesz hát mi nékünk?
0: And Jesus said to them, "Truly I say to you, that you who have followed me in this regeneration, when the Son of Man will sit on his glorious throne, you shall sit upon 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel."
1: Jézus pedig mondta neki, bizony mondom néktek, hogy ti, akik követtetek engem, az újjászületéskor, amikor az embernek fia beül az ő dicsőségének királyi székébe, ti is beültök majd 12 királyi székbe, és ítélitek az Izrael 12 nemzetségét.
0: And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or father, or mother, or children, or farms for my name's sake, will receive many times as much, and will inherit eternal life.
1: És aki elhagyta házait, vagy fitestvéreit, vagy nőtestvéreit, vagy anyát, vagy atyát, vagy feleségét, vagy gyermekeit, vagy szántóföldjeit az én nevemért, mind a száz annyit vesz, és örökség szerint nyer örök életet.
0: The point here is that there is no risk in investing in the kingdom.
1: Itt az a lényeg, hogy a királyságba befektetni nem kockázatos dolog.
0: There was no risk for John to buy the house because he knew that there were 20 gold coins.
1: Jánosnak nem volt kockázatos megvenni azt a házat, mert tudta, hogy 20 értékes érme van benne.
0: Very little risk for Sheila to buy the art because she knew that it was most likely a Picasso.
1: Sheilának nagyon kis kockázat volt abban, hogy megvette a festményt, mert nagyon biztos volt benne, nagyon valószínű volt, hogy ez egy Picasso.
0: I think Peter here felt what we do many times.
1: Azt gondolom, itt Péter azt érezte, amit mi is sokszor érzünk.
0: And we say, Jesus, we've left everything to follow you, and what do we have?
1: És azt mondjuk, hogy Jézus, mindent elhagytunk azért, hogy követhessünk téged. Mink van hát nekünk?
0: But what you have is a kingdom that is worth more than you could ever have.
1: Gyakorlatilag egy olyan királyságunk van, ami sokkal többet ér, mint bármi érhetne, amink lehetne.
0: It's like Mary, who chose the best part, and only one thing.
1: Ez olyan, mint Mária, aki a jobb részt választotta, tehát egyetlen dolgot.
0: He told Martha, "You're worried about so many things."
1: Azt mondta Jézus Mártának, hogy te olyan sok dolog miatt aggódsz.
0: But Mary chose the one thing that could not be taken away from her.
1: De Mária azt az egy dolgot választotta, ami nem vétethetik el tőle.
0: Intimacy with Jesus worth so much more than anything else.
1: Mert a Jézussal való bensőséges kapcsolat annyival többet ér minden másnál.
0: So when we choose the kingdom, we can never lose. There is no risk.
1: Tehát amikor a királyságot választjuk, akkor nincs kockázat, mert nem veszíthetünk.
0: And when you know that, then the decision is what we call a no-brainer. There's no further thought.
1: Tehát amikor ez igazán megértjük, akkor nincs további vitának helye. Tehát egyértelmű a helyzet.
0: The only logical thing is to sell everything out for the kingdom.
1: Az egyetlen logikus dolog az, hogy mindent feladunk a királyságért.
0: It would be a very foolish business decision not to do that.
1: Nagyon bolond üzleti döntés lenne nem ezt tenni.
0: Let me move on to the third parable.
1: Akkor nézzük tovább a harmadik példázatot.
0: It says here that the kingdom of God is like a dragnet cast into the sea.
1: Ez azt mondja, hogy Isten királysága olyan, mint a háló, amit a tengerbe vetettek.
0: It catches fish of every variety.
1: Amely mindenféle halat összefogott.
0: And a dragnet, I've seen these in India.
1: Ez a kerítőháló, Indiában láttam ilyet.
0: It's a long net that they stretch out between boats.
1: Ez egy nagyon széles háló, amit két hajó között feszítenek ki.
0: The top of the net has a flotation device.
1: A tetején a hálónak ilyen parafaszerű, tehát amitől lebeg a vízen a teteje, olyan van.
0: The bottom of the net has weights.
1: Az alján pedig súlyok vannak.
0: And so they drag this through the sea and they catch everything that's in there.
1: Tehát a két hajóval húzzák ezt a hálót a tengerbe, és minden beleakad, ami ott állat van közben.
0: Then you pull it in the boat or you pull it on the beach.
1: aztán bevonszolják vagy a hajókba, vagy a partra.
0: And they sit there and sort the fish.
1: És aztán ott ücsörögnek és válogatják, amit kifogtak.
0: Like the scripture says, the good fish they keep.
1: Azon, ahogy a Biblia mondja, hogy a jó halakat megtartják.
0: The trash fish they throw away.
1: A semmit nem érő halakat meg eldobják.
0: Jesus is saying that the end of the day in the kingdom of heaven is going to be just like this.
1: Azt mondja Jézus, hogy Isten királysága pont ilyen lesz a világ végén.
0: Every person gets caught by the kingdom.
1: A királyság mindenkit kifog.
0: There will be an end time harvest.
1: Lesz egy utolsó időkbeli aratás.
0: And the angels will get involved.
1: És ebben az angyalok is részt vesznek majd.
0: And in the end, this harvest net will catch everybody.
1: Végül ez a háló mindenkit ki fog fogni.
0: Everybody hearing me today?
1: Mindenki, aki hall engem ma.
0: And everybody in the world.
1: És mindenki mást is, aki a világban van.
0: So Jesus is talking to fishermen.
1: Tehát Jézus halászokról beszél itt.
0: And he's saying what you do every day, the angels are going to do at the end of the age.
1: És azt mondja nekik, hogy amit ti minden nap csináltok, az angyalok ugyanezt fogják csinálni az idők végén.
0: And that will be the end.
1: Ez lesz a vége a dolgoknak.
0: There will be no more any after that, because there will be one separation of good and bad fish.
1: Ezután már semmi más nem fog történni, mert egyszer fogják szétválogatni a jó halakat a rosszaktól.
0: Let me just ask you one question.
1: Csak egy kérdést szeretnék feltenni.
0: Here it says that the wicked will be removed from among the righteous.
1: Itt azt olvassuk, hogy a gonoszokat kiválogatják az igazak közül.
0: Now I don't know a lot about the end times.
1: Én nem tudok túl sokat a végidőkről.
0: And I don't know how you view that the end times will happen.
1: És nem tudom, hogy ti hogyan látjátok, hogy fog ez lezajlani.
0: The Bible talks about it both ways.
1: A Biblia mindkét módon beszél róla.
0: Where much of the church thinks that in the end we are taken away somewhere else.
1: De az egyháznak egy nagy hányada azt gondolja, hogy az idők végén minket kivesznek és valahova máshova visznek.
0: And the wicked that are here are destroyed.
1: És a gonoszok itt maradnak pusztulásra.
0: Here it almost sounds like it's the opposite.
1: Itt szinte úgy hangzik, mintha fordítva lenne.
0: That the wicked are removed.
1: Hogy a gonoszokat távolítja el Isten.
0: I will not teach any specific doctrines about the end times.
1: Én nem akarok most konkrétan a végidőkről tanítani.
0: Tomorrow we'll talk a little bit about those things.
1: Holnap majd ezekről beszélünk egy kicsit többet.
0: But one thing I want to introduce into your mind.
1: De szeretnék egy dolgot valahogy az elmétekbe beplantálni.
0: Is that Jesus said the kingdom of heaven is here.
1: Az pedig az volt, hogy Jézus azt mondta, hogy Isten királysága itt van.
0: He also said pray that the kingdom of heaven would come, the kingdom of God would come, and that his will would be done here.
1: Azt is mondta Jézus, hogy imádkozzunk, hogy Isten királysága jöjjön el ide a földre, és az ő akarata legyen meg a földön.
0: So the reason that you're all breathing air here in Hungary,
1: tehát ti most mindannyian csak azért tudtok lélegezni Magyarországon,
0: is not just a way to get to heaven,
1: tehát nem csak azért, hogy a mennybe jussatok majd egyszer,
0: but God has a purpose that he wants to work out through your lives, right here in Székesfehérvár.
1: Hanem Istennek van egy olyan terve, amit meg akar valósítani rajtatok keresztül Székesfehérváron.
0: We'll all get to go to heaven when Jesus comes.
1: Amikor Jézus eljön, mindannyian elmegyünk a mennybe.
0: But we're here to advance the kingdom right now.
1: De mi itt most azért vagyunk, hogy Isten királyságát terjesszük.
0: He said, pray that the kingdom comes. We want the kingdom right now.
1: Mert Jézus azt mondta, hogy imádkozzatok, hogy jöjjön el Isten királysága, tehát mi most akarjuk a királyságot.
0: It's already here, but it's still coming.
1: Már itt van, de még jön is közben.
0: And yes, there will be a time when the kingdom will fully manifest in the end.
1: És igen, lesz egy olyan idő legvégül, amikor majd Isten királysága maradéktalanul megnyilvánul.
0: Don't live your life pushing everything off until then.
1: De ne úgy éld az életedet, hogy mindent elhalasztasz akkorra.
0: According to this parable, make sure that you know whether you're going to be a good fish or a bad fish.
1: Ez szerint a példázat szerint gondoskodj arról, hogy biztosan tud, hogy te jó hal vagy rossz.
0: And if you're here today and you're not a believer in Jesus,
1: és ha ma itt vagy és még nem hiszel Jézusban,
0: you've not made Jesus Christ your king,
1: még nem tetted Jézus Krisztust a királyoddá,
0: you've not made a decision to make the kingdom your number one pursuit,
1: még nem döntötted el, hogy elsősorban Isten királyságára fogsz törekedni az életedben,
0: I want to invite you to do that before the day is over.
1: Én meg akarlak hívni arra, hogy döntsd ezt el, mielőtt vége a napnak.
0: Because this dragnet will catch you.
1: Mert ez a kerítőháló ki fog téged fogni.
0: So we have an open door to enter and possess the kingdom.
1: Tehát nyitott ajtó áll előttünk, hogy belépjünk és birtokba vegyük a királyságot.
0: And I encourage you to do that without delay.
1: És biztatlak titeket, hogy késlekedés nélkül tegyétek ezt meg.
0: Like I said, I believe that 2012 will be a good year for the kingdom.
1: Ahogy már mondtam, én hiszem, hogy 2012 jó év lesz a királyság számára.
0: While we're seeing earthquakes and other natural disasters.
1: Noha látunk földrengéseket és más természeti csapásokat.
0: While we see economic shaking and other kinds of problems.
1: Miközben látjuk a gazdasági megrázatást és mindenféle problémákat.
0: I feel that this is an incredibly good time for the kingdom of God.
1: Én úgy érzem, hogy ez egy hihetetlenül jó időszak Isten királysága számára.
0: And you have an opportunity to make a quality, well-informed decision to make the kingdom your number one pursuit.
1: És lehetőségetek van arra, hogy információkon alapuló minőségi döntést hozzatok arra, hogy a királyságot fogjátok elsősorban keresni.
0: You will not lose in the end.
1: Mert végül nem veszíthettek.
0: There is no risk.
1: Nincs kockázat benne.
0: So what I want to do for the rest of our time is talk a little bit about where I believe the kingdom is going.
1: Tehát most arról szeretnék a hátralevő időben beszélni, hogy szerintem merre tart a királyság.
0: I want you to understand what it is that you're involved in.
1: Szeretném, ha értenétek, hogy miben is vesztek részt.
0: I tell the church in America that the kingdom of God is not about you.
1: Elmondtam az amerikai gyülekezetnek is, hogy Isten királysága nem rólatok szól.
0: It's about God.
1: Hanem Istenről.
0: We sometimes come to him for our own personal reasons.
1: Néha nekünk megvannak a magán okaink arra, hogy miért jövünk Istenhez.
0: We have problems and we think God will help us.
1: Problémáink vannak, és úgy gondoljuk, hogy Isten majd segít.
0: We're aware of our sin and we know God will forgive us.
1: Tudatában vagyunk a bűneinknek, és kérjük Isten bocsánatát ezeknek.
0: And problems sometimes drive us to God.
1: Néha a problémáink hajtanak minket Istenhez.
0: But God has a purpose for the earth much larger than just saving individuals that want to be saved.
1: De Istennek sokkal nagyszabásúbb terve van a földdel, mint csupán egyéneket üdvösségre juttatni.
0: On the earth, the kingdom of God will replace all the other kingdoms.
1: A földön Isten királysága minden más birodalom helyébe fog lépni.
0: Now that might be hard to visualize right now.
1: Ezt jelenleg talán nehéz elképzelni.
0: We have massive organizations of men.
1: Hiszen hatalmas emberi szervezetek vannak.
0: Large, powerful economic forces like China.
1: Óriási erőteljes gazdasági erők, például Kína.
0: And Brazil.
1: És Brazília.
0: We have the European Union, which is a collective force.
1: Van az Európai Unió, ami egy ilyen egyesített erő.
0: And whether these are good or bad, at some point they'll all belong to God.
1: És ezek akár jók, akár rosszak, végső soron mindegyik Istené.
0: And I'm not making a political statement, but I want to show you what the Bible says.
1: Ezzel nem egy politikai állítást mondtam, hanem meg akarom mutatni, mit mond a Biblia.
0: In Isaiah 9, verse 7,
1: az Ézsaiás 9:7-ben
0: it says this. There will be no end to the increase of his government or of peace on the throne of David and over his kingdom to establish it and to uphold it with justice and righteousness. From then on and forevermore, the zeal of the Lord of hosts will accomplish this.
1: Uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt, jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelmi műveli ezt.
0: So there will never be a time on the earth where the increase of God's kingdom will stop or slow.
1: Tehát a Földön soha nem lesz olyan időszak, amikor Isten királyságának a terjedése megállna vagy lelassulna.
0: Since the church was birthed at Pentecost, it has continued to grow every decade until now.
1: Mióta az egyház megszületett pünköstkor, azóta minden évtizedben egyre növekedett.
0: So I know the situation in Europe and in America is such that Christianity may seem in decline.
1: Tehát tudom, hogy Európában és Amerikában jelenleg olyan a helyzet, hogy hanyatlani látszik a kereszténység.
0: That's not true for the whole world.
1: De ez az egész világra nézve nem így van.
0: In fact, the press in our country makes it sound as if Christianity is declining and Islam is on the rise.
1: Igazából nálunk a mi országunkban a sajtó azt a benyomást kelti, hogy a kereszténység hanyatlik és az iszlám van felemelkedőben.
0: That's not true.
1: De ez nem igaz.
0: There will never be a time on the earth when the kingdom will stop increasing.
1: A földön soha nem lesz olyan idő, amikor megáll a királyság növekedése.
0: And today in 2012 there are more people that identify with Jesus as their king than any other religion, philosophy or movement.
1: Jelenleg 2012-ben a világ népességéből többen vallják, hogy Jézus a király, mint bármilyen mozgalomhoz, valláshoz vagy filozófiához tartozónak vallja magát bárki.
0: Already Over one third of the earth's population says that it belongs to Christ.
1: Már most a világ lakosságának több mint egyharmada Krisztushoz tartozónak vallja magát.
0: Christianity is the largest movement on the earth, and it's still growing at a rate faster than any other.
1: A kereszténység a legnagyobb mozgalom jelenleg a világon, és jelenleg is gyorsabban nő, mint bármilyen más mozgalom.
0: In the year 100, right after the church was birthed,
1: az egyház születése után, Krisztus után 100-ban,
0: there were 360 non-Christians for every Christian.
1: 390 nem keresztény jutott minden keresztényre.
0: 1,000 years later, in 1,000, there were 220 non-Christians for every Christian.
1: 1000 évvel később, tehát 1000-ben 225 volt körülbelül a minden keresztényre jutó nem keresztények száma.
0: In the year 1500, there were 69 non-Christians for every Christian.
1: 1500-ban 59 nem keresztény jutott minden keresztényre.
0: In the year 1900, there were 29 non-Christians for every Christian.
1: 1900-ban 29 nem hívő jutott egy-egy keresztényre.
0: You notice these dates are getting closer together.
1: Látjátok, hogy egyre közelebbik a dátumok egymáshoz.
0: In the year 1950, there were only 21 non-Christians for every Christian.
1: 1950-ben csak 21 nem keresztény jutott egy keresztényre.
0: And the latest figures I have were 1989, there were 7 non-Christians for every Christian.
1: 1990 az utolsó számom, ami van, amikor pedig 5 nem hívő, nem keresztény jutott minden keresztényre.
0: Of course the ratio begins to change until now there are one third of the world that is Christian.
1: És olyan gyorsan változtak az arányok, hogy mostanra azt mondhatjuk, hogy a világ lakosságának az egyharmada keresztény.
0: That's a fact.
1: Ez tény.
0: There isn't any other movement that's growing faster than Christianity.
1: És nincsen semmi olyan más mozgalom a Földön, ami gyorsabban növekedne, mint a keresztény.
0: It may not feel that way to you here in Hungary.
1: Lehet, hogy itt Magyarországon nem úgy érzitek, hogy ez igaz.
0: And it doesn't feel that way in the United States right now either.
1: Jelenleg az Egyesült Államokban sem érződik úgy.
0: But there are places like Africa, India, parts of South America where the church is just exploding.
1: De vannak olyan helyek Afrikában, Dél-Amerikában, Indiában, ahol egyszerűen robbanásszerűen terjed az egyház.
0: And the statistics that we hear are showing that this perception of Christianity in decline is just false.
1: Ezek a tények azt mutatják, amit megnéztünk, hogy egyszerűen hamis az a beállítás, hogy a kereszténység hanyatlik.
0: For example, in Africa in the year 1900 there were 8.7 million Christians.
1: 8,7 millió keresztény volt Afrikában 1900-ban.
0: That's only 9%.
1: Ez csak 9% volt.
0: Then by 1985, there were 16,500 conversions a day in Africa.
1: 1985-ben már több mint 16 ezer megtérés volt naponta Afrikában.
0: That's 6 million new believers every year.
1: Ez 6 millió új hívő minden évben.
0: You'll have to bear with me in the statistics, but I'm trying to prove a point to you.
1: Viseljétek el ezeket a számokat, de megpróbálok ezzel bizonyítani valamit.
0: You belong to the movement that is going to take over the world.
1: Ti ahhoz a mozgalomhoz tartoztak, ami át fogja venni a világuralmat.
0: I'm not talking about a political takeover or a military takeover.
1: És ez nem egy politikai vagy egy katonai leigázás lesz.
0: I'm talking about the yeast of the kingdom that will just creep into every nation and every part of the earth.
1: Hanem arról beszélek, hogy a királyság kovásza behatol a világ minden részére, minden nemzetbe.
0: Today in Africa we are seeing 20,000 conversions a day on that continent.
1: Ma Afrikában napi 20,000 megtérés van.
0: Let's talk about Korea.
1: Beszéljünk Koreáról.
0: In 1900, Korea had no Protestant church.
1: 1900-ban Koreában nem voltak protestáns gyülekezetek.
0: But today it is somewhere between 40, perhaps 50% Christian.
1: Ma a lakosság 40-50% közötti az, aki keresztény.
0: Some say it's as many as 60% in South Korea.
1: Egyesek azt mondják, hogy Dél-Koreában a lakosság 60% keresztény.
0: Every day in China, between 28,000 and 30,000 people are baptized as believers.
1: Ma Kínában 28-30 ezer embert merítenek be naponta, mint új keresztényt.
0: Just a few decades ago, in 1950, China had only 1 million believers.
1: 1950-ben, csak fél évszázaddal ezelőtt,
0: today,
1: How many? 1 million. 1 millió hívő volt Kínában.
0: Yes. Today, 60 years later, China has 60 million Christians.
1: Ma 60 évvel később 60 millió.
0: In Indonesia,
1: Indonéziában,
0: the percentage of Christians is so high that the government will not print the statistics.
1: A keresztények aránya olyan nagy, hogy a kormány már nem is nyomtatja ki a statisztikát erről.
0: But they say that there are as high as 25% Christian in Indonesia.
1: De azt mondják, hogy 25%-a a lakosságnak keresztény Indonéziában.
0: Even in Russia,
1: még Oroszországban is,
0: after decades of official oppression of Christianity,
1: miután több évtizeden keresztül hivatalosan elnyomták a kereszténységet,
0: there are now 100 million believers,
1: most 100 millió hívő van,
0: five times the size of the Communist Party.
1: Ez a kommunista párt tagságának az ötszöröse.
0: So I got these statistics from the Center for World Missions.
1: Ez egy világmissziós felmérésből szedtem.
0: So I want you to see that the kingdom of God is not retreating.
1: Tehát szeretném, ha látnátok, hogy Isten királysága nem visszavonulóban van.
0: Some pastors will paint a picture that in the last days there's only going to be a remnant left.
1: Némely pásztorok olyan képet festenek, mely szerint az utolsó napokra már csak egy maroknyi maradék lesz a hívőkből.
0: And the best we could do is just hang on until Jesus comes.
1: És a legjobb, amit tehetünk, az az, hogy kitartunk, amíg Jézus meg nem jön.
0: Protect our children from the devil and the world.
1: Védjük a gyerekeinket az ördögtől és a világtól.
0: It's going to become harder and harder to be a Christian.
1: Hiszen egyre nehezebb lesz kereszténynek lenni.
0: And the real believers are going to continue to shrink in number.
1: És a valódi hívők száma egyre csökkenni fog.
0: That's not what I believe in. That's what, not what I see in Scripture.
1: Én a Bibliában nem ezt látom.
0: The Bible says that the kingdom of God, Jesus said the kingdom of God is like a mustard seed that starts small but grows into a large tree.
1: Jézus azt mondja Isten királyságáról, hogy olyan, mint a mustármag, ami kicsiben indul és egy hatalmas fává fejlődik.
0: It's like yeast that will eventually take over the whole lump of dough.
1: Olyan, mint a kovász, ami végül az egész tésztát megerjeszti.
0: And I believe the kingdom of God will destroy and replace every kingdom of man.
1: És én hiszem, hogy Isten királysága minden emberi birodalmat tönkre fog tenni és átveszi a helyüket.
0: You remember the story in Daniel 2, Daniel has a vision of a statue.
1: Emlékeztek a Dániel 2-nek a történetére, ott Dániel lát egy szobrot látomásban.
0: I'm not going to read it now, I'll just tell you a little bit about it.
1: Most nem mondom el részlet, nem olvasom fel, csak elmondok néhány dolgot belőle.
0: This statue is made of different parts representing different kingdoms of the earth.
1: Ez a szobor különböző részei különböző anyagokban vannak, ezek a világ különböző birodalmait jelképezik.
0: We believe that the head of the statue represented the kingdom of Babylon.
1: Hiszük, hogy a fej az Babilont jelképezte.
0: Next was the Medo-Persian Empire.
1: A következő pedig a Méd-Perzsa birodalom volt.
0: Then the Greek Empire.
1: Aztán jött a görög birodalom.
0: And finally the Roman Empire was the feet of clay and iron, which was divided east and west.
1: Végül az utolsó a lábfejek, az a római birodalom volt, ami vasból és agyagból volt, ami ugye keleti és nyugati részre szakadt.
0: Between Rome and Constantinople.
1: Tehát Róma is volt az egyik főváros, és Konstantinápoly a másik.
0: But then in verse 44, a stone struck the statue, and one kingdom replaced them all.
1: De a 44. vers szerint egy kő széjjelzúzta ezeket a királyságokat, és mindegyiknek a helyére lépett.
0: And it says the stone that struck the statue became a great mountain and filled the whole earth.
1: Azt mondja, hogy ez a kő, ami ezt a szobrot összetörte, hatalmas heggyé nőtt, és az egész földet betöltötte.
0: Now what was the little stone that struck the statue right during the Greek Empire?
1: Mi volt az a kő, mi volt az a kis dolog, ami a görög birodalom idején megütötte ezt a szobrot?
0: I'm sorry, during the Roman Empire.
1: Illetve a római birodalom.
0: It was Jesus.
1: Hát Jézus volt.
0: Jesus struck the statue, and then a whole mountain grew and replaced all the other kingdoms.
1: Jézus volt az, aki rácsapott erre a birodalomra, erre a szoborra, és utána ebből hatalmas hegy lett, és minden királyságnak a helyére lépett.
0: That's speaking of the kingdom of God.
1: Ez az egész Isten királyságáról szól.
0: In Daniel 7,
1: a Dániel 7-ben,
0: we read this morning,
1: már ma délelőtt olvastuk ezt.
0: It says, I kept looking in the night visions, this is verse 13, I kept looking in the night visions, and behold, with the clouds of heaven, one like a son of man was coming, and he came up to the Ancient of Days and was presented before him. And to him was given dominion, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and men of every language might serve him. His dominion is an everlasting dominion, which will not pass away, and his kingdom is one which will not be destroyed.
1: Láttam éjszakai látásokban, és íme az égnek felhőiben, mint valami emberfia jött, és méne az öregkorúhoz, és elejébe vivék őt, és adanéki hatalmat, dicsőséget és királyságot, és minden nép, nemzet és nyelv neki szolgált, az ő hatalma örökkévaló hatalom, amely el nem múlik, és az ő királysága meg nem rontatik.
0: So instead of the kingdom shrinking and becoming weak, it actually will be strong and take over.
1: Tehát ahelyett, hogy egyre csökkenne a királyság mérete, és csak egy kis maradék lenne belőle, egyre nagyobbá válik, és mindenre ki fog terjedni.
0: One of the shortest prophetic books in the Bible is the book of Obadiah.
1: A Abdiás könyve a legrövidebb profitai könyvek közé tartozik a Bibliában.
0: It's a short book about how God will judge the enemies of Israel.
1: Arról szól ez a rövid könyv, hogy Isten hogyan fogja megítélni Izrael ellenségeit.
0: But the most important verse is the last verse.
1: De az utolsó vers a legfontosabb.
0: It says, and the kingdom will be the Lord's.
1: Ami azt mondja, annak is a vége, és az Úré lesz a királyság.
0: That's a picture of the end.
1: Ez a végnek a képe.
0: There's another picture of the end in the Revelations, the last book of the New Testament.
1: A Jelenések könyvében, az Új Szövetség utolsó könyvében is van kép erről.
0: This is in Revelations 11, verse 15.
1: 11. rész, 15. vers.
0: Then the seventh angel sounded, and there were loud voices in heaven saying, the kingdoms of this world have become the kingdoms of our Lord and of his Christ, and he shall reign forever and ever.
1: A hetedik angyal is trombitált, és nagy szózatok jöttek, lettek a mennyben, amelyek ezt mondták, e világnak országai, ami urunkéi, és az ő Krisztusái lettek, aki örökkön-örökké uralkodik.
0: So all the kingdoms of this world eventually will become the kingdoms of belonging to Christ.
1: Tehát ennek a világnak minden királysága előbb-utóbb Krisztusé lesz.
0: I enjoy reading history.
1: Én nagyon szeretem a történelmet olvasni.
0: And every country I go to, I like to find out the history of the nation and the succession of power and kingdoms that were in that area.
1: Minden országban, ahova elmegyek, szeretem elolvasni, megtudni, hogy hogyan bontakoztak ki a hatalmi rendszerek, hogy követték egymást az uralmak.
0: But every kingdom on the earth has had its day of growth and superiority, and then the time came when it fell apart.
1: De ezen a földön eddig minden birodalomnak volt olyan időszaka, amikor növekedett és kiemelkedő hatalma volt, és utána pedig szétesett.
0: So let me pick on the United Kingdom.
1: Most Nagy-Britanniáról beszéljünk egy kicsit.
0: No offense if there are any British people here.
1: Nem akarok senkit megsérteni, ha vannak itt britek esetleg.
0: In the late 19th and 20th century it was a golden age for England.
1: A 19. század végén, 20. század elején aranykor volt Nagy-Britannia számára.
0: The British Empire was at its height.
1: A csúcsán volt a brit birodalom.
0: And they said of the British Navy that it ruled the waves of the world's oceans.
1: És azt mondták a brit tengerészetről, hogy ők uralják a világ óceánjait.
0: She dominated all the economies of the world.
1: A világ minden gazdasági rendszerét uralta tulajdonképpen.
0: The British Empire was so vast that it could actually be said that the sun never sets on the British Empire.
1: Olyan hatalmas volt a brit birodalom, hogy azt mondhatták róla, hogy soha nem megy le a nap a brit birodalomban.
0: Because there was an island or a nation somewhere that was in sunlight at all times.
1: Mert hogy mind annyi hely tartozott hozzájuk, hogy mindig valahol éppen sütött a nap. Benne.
0: As a symbol of their dominance, they built the most lavish ship ever called the Titanic.
1: Uralmuk hatalmas kifejezéseként az eddig legluxusabb hajót megépítették a történelemben, ő volt a Titanic.
0: Before the Titanic sailed, it was said that this is a ship that not even God himself could sink.
1: Mielőtt kihajózott a Titanic, azt mondták róla, hogy ezt a hajót még Isten sem tudja elsüllyeszteni.
0: Of course, if you go to the movies, you know what happened to the Titanic.
1: Hát, ha elmentek megnézni a filmet, akkor megtudjátok, mi történt valójában a Titanic-tel.
0: But even my own nation.
1: De még a saját országom is.
0: And I love America, that's my country, that's my nation, that's where I come from.
1: Én szeretem az Egyesült Államokat, ez a népem, az országom, onnan jövök.
0: And a very powerful superpower on the earth.
1: És a világon egy kiemelkedő nagy hatalom.
0: And now, without being patriotic, I can honestly say that we're beginning to see some problems.
1: De most anélkül, hogy túl nagy hazafi akarnék lenni, azt kell mondanom, hogy kezdünk némi problémát megtapasztalni.
0: And I said this morning that on September 11th, our whole nation was shaken to the core.
1: Ahogy már elmondtam délelőtt, ama szeptember 11-én velejéig megrázódott a nemzetünk.
0: And we've been fortunate not to have additional terrorist attacks since then.
1: És nagyon szerencsések vagyunk, mert azóta nem voltak ilyen terrortámadásaink.
0: But on that day, everything that we put confidence in was shaken.
1: De azon a napon minden megremegett, amiben a bizalmunkat vetettük.
0: Our economy.
1: A gazdaságunk.
0: Our military intelligence.
1: A katonai okosságunk.
0: Our technology.
1: A technológiánk.
0: None of these could protect us against 18 crazy men.
1: Ezek egyike sem tudott minket megóvni 18 őrülttől.
0: And I saw that we were vulnerable.
1: És én is megláttam, hogy sebezhetőek vagyunk.
0: Every kingdom on the earth is vulnerable.
1: Ezen a világon minden ország birodalom sebezhető.
0: Except the kingdom of God.
1: Kivéve Isten kívánságát.
0: Like I said, depression and anxiety gave pharmaceutical companies record years of profit.
1: Ahogy mondtam már, az elmúlt években extra profitot termeltek a gyógyszergyártó cégek a szorongás és a depresszió miatt.
0: And while we have survived that attack.
1: És noha túléltük azt a támadást.
0: Our economy is shaking along with Europe's and Japan's and other places.
1: A mi gazdaságunk is rázkodik Európáival, Japánéval és a többiekével együtt.
0: You may not hear this much in Europe, but many cities and states in the United States are on the brink of bankruptcy.
1: Lehet, hogy itt Európában nem sokat hallotok erről, de az USA-nak vannak tagállamai és városai, amelyek szintén a csőd szélén állnak.
0: Some have filed bankruptcy, but dozens are close to filing bankruptcy this year.
1: Valaki el tudta ezt kerülni, de ebben az évben is több tucat ilyen van, ami a csőd szélén áll.
0: And the national debt is of such grand proportions that I feel that there's a wall that at some point we'll hit because of the debt that we've accumulated.
1: Olyan hatalmas az államadósságunk, olyan arányú, hogy úgy érzem, hogy előbb-utóbb beleütközünk egy falba, onnan már nem lehet tovább menni.
0: So I don't know how this will all play out in the end.
1: Nem tudom, hogy végül hogy fog ez az egész kibontakozni.
0: But I do know that in the end the kingdom of God will stand and the others will not.
1: De azt tudom, hogy Isten királysága legvégül megáll, a többi meg nem.
0: The God's unshakable kingdom will stand alone.
1: Egyedül Isten megingathatatlan királysága fog megállni.
0: We need not fear because we are anchored into a kingdom that's unshakable.
1: Nem kell félnünk, mert egy olyan királyságba horgonyoztunk le, ami megingathatatlan.
0: Proverbs 10 says the righteous will never be shaken.
1: A példabeszédek 10 azt mondja, hogy az igazak soha nem lesznek megrázva.
0: In Mark 4 Jesus said, how shall we picture the kingdom of God and how shall we present it as a parable?
1: A Márk 4-ben azt mondta Jézus, hogy hogyan is ábrázoljuk Isten királyságát, és milyen példázatot mondjunk róla.
0: He said, it's like a mustard seed which when sown upon the soil, though it is smaller than all the seeds that are upon the soil, yet when it grows, it becomes larger than all the garden plants.
1: Igen, tehát ez a 30-tól a 32. vers. A mustármaghoz, amely mikor a földbe vettetik, minden földi magnál kisebb. És mikor elvettetik, felnő, és minden veteménynél nagyobb lesz, és nagy ágakat hajt, úgy, hogy árnyéka alatt fészket rakhatnak az égi madarak.
0: So I want you to see that the future of the kingdom of God is strong.
1: Szeretném, hogyha látnátok, hogy Isten királyságának nagyon erős jövője van.
0: Within the seed of the kingdom, even though it might have a small beginning in every town or village of the world, within that seed is the potential of largeness and growth.
1: Isten királyságának a minden magjában, legyen ez a világ bármely városában vagy falujában, belerejlik a lehetőség, hogy nagyra nőjön.
0: So sometimes the church comes under persecution.
1: Tehát vannak idők, amikor üldözik az egyházat.
0: And yet Jesus says that the church that he's building, the gates of hell will not prevail against the church.
1: Jézus mégis azt mondta, hogy azon az egyházon, amit ő épít, a pokol kapui sem vesznek diadalmat.
0: Satan cannot stop the church of Jesus Christ.
1: A sátán nem tudja megállítani Jézus Krisztus királyságát.
0: In fact, we're able to storm the gates of hell, and the gates of hell will not stop us.
1: Igazából mi fogjuk megtámadni a pokol kapuit, és nem tudnak minket megállítani.
0: Hell cannot stop the kingdom of God. The only thing that can stop the kingdom of God is us.
1: A pokol sem tudja Isten királyságát megállítani, egyedül mi tudjuk.
0: Whenever the church in any nation or world of the world becomes sleepy and passive,
1: valahányszor a világ valamelyik országában az egyház tétlenné és álmossá válik,
0: if we are preoccupied with our own things,
1: hogyha saját ügyeinkkel foglalkozunk,
0: the kingdom may decline in that place.
1: Azon a helyen valóban hanyatlásnak indulhat a királyság.
0: But wherever the church begins to have zeal for the kingdom,
1: De ahol az egyház lelkesedni kezd a királyságért,
0: sees the worth of the kingdom,
1: meglátja a királyság értékét,
0: and seeks the kingdom first among all other things,
1: és minden más dolog fölött először a királyságot keresi,
0: the kingdom of God is destined to grow.
1: ott Isten királysága nem tehet más, mint hogy növekszik.
0: So let's not let these things happen on our watch in our nations.
1: Tehát ne engedjük, hogy a mi országainkkal ez így történjen.
0: I know right now we have a prayer center at our church.
1: Jelenleg van a gyülekezetünkben egy imaközpont.
0: And we have prayer day and night, 24/7.
1: Napi 24 órán át, heti 7 napon át megy az ima.
0: We've had prayer day and night for about a little over 4 years.
1: Kicsit több mint 4 éve zajlik ez már tényleg 24 órában.
0: We are praying for our nation.
1: És imádkozunk Amerikáért.
0: Because our nation, like yours, is at a very crucial point in history.
1: Hiszen a mi országunk is olyan, mint a tietek, hogy a történelemnek egy nagyon forduló pontján van most.
0: So I just want to encourage you to continue to pursue the kingdom. And continue in your prayer and worship as you have, and you'll see that happen.
1: Tehát csak arra akarlak bátorítani titeket, hogy továbbra is keressétek a királyságot, folytassátok az imádást és az imádkozást úgy, mint eddig, és akkor meg lesz a győzelem.
0: In Matthew 13:23 it says, and the one on whom seed was sown on the ground, on the good soil, this is the man who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and brings forth some hundredfold, some 60 and some 30.
1: Where is this?
0: Matthew 13, verse 23.
1: Aha, Máté 13, 23. Már is megvan. Amely pedig a jó földbe esett, ez az, aki hallja és érti Isten szavát, aki gyümölcsöt is terem, és terem némely 100 annyit, némely 60 annyit, némely pedig 30 annyit.
0: So this, as a businessman, as I look at this potential investment,
1: én ahogy ezt a lehetséges befektetést nézem, mint üzletember.
0: An increase of 100 times is like 10,000% in return.
1: Ugye ez olyan körülbelül 10,000%-os hozamot jelent ez a száz annyi.
0: If you will invest your life in the kingdom, there's a guaranteed return that comes out of that.
1: Hogyha Isten királyságába fekteted az életedet, akkor garantált, hogy hozamot fogsz látni, hasznod lesz belőle.
0: The kingdom of God simply cannot fail.
1: Hiszen Isten királysága egyszerűen nem bukhat el.
0: The Bible says that the zeal of the Lord of hosts will make sure that this happens.
1: A Biblia azt mondja, hogy a seregek urának buzgó szerelme gondoskodik arról, hogy ez így legyen.
0: And the Bible speaks with absolute certainty that there will be growth and victory of the kingdom.
1: És teljes bizonyossággal mondja a Biblia, hogy Isten királyságában növekedés és győzelem lesz.
0: These promises are backed by the full reputation of God himself.
1: Maga Istennek a jelleme, személye garantálja ezt.
0: That's why he can give us the task of preaching the gospel.
1: Ezért bízta ránk az evangélium hirdetésének feladatát.
0: The task of preaching the gospel to all nations sounds like an impossible task.
1: Úgy tűnik, hogy lehetetlen minden nemzetnek hirdetni az evangéliumot.
0: And yet he knew that just putting a little leaven of real kingdom Christianity within a culture will cause it to grow.
1: Mégis Isten már akkor tudta, hogyha Isten királyságának a kovászából csak egy pici bekerül egy adott kultúrába, akkor az elkezd növekedni.
0: And that will happen here in Hungary as well as any place in the world where God's people like you go after the kingdom with full zeal.
1: Ez meg fog történni Magyarországon úgy, mint a világ bármely más országában, ahol Isten királyságának a népe, amilyenek ti vagytok, teljes hévvel nyomulnak a királyság után.
0: Amen. Amen. We have an unshakable kingdom.
1: Megingathatatlan királyságunk van.
0: And it will continue to grow until it's taken over all the nations of the world.
1: És az egyre növekedni fog addig, amíg a világ minden nemzetének átveszi az uralmát.
0: Amen. I think I'll take that opportunity to stop.
1: Azt gondolom, hogy most akkor abba hagyom egy kicsit.
2: Elhangzott Barry Whistler, Isten királysága megingathatatlan és folyamatosan növekszik című tanítása.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Barry Whistler Isten kegyelme című tanítását hallhatjuk.
4: Most there igen.
5: Good morning.
4: Most már szól. Kát, jó reggelt.
5: Cheryl and I are very happy to be here again.
4: Cheryl és én nagyon örülünk, hogy újra itt lehetünk.
5: And the teaching is always rich.
4: Mindig nagyon gazdag a tanítás.
5: But I enjoy the fellowship as much.
4: De én ugyanúgy élvezem a közösséget
5: and,
4: is.
5: We love Franz and Gelinda.
4: Szeretjük Franzot és Gerlindét.
5: It's a real treat to be here with my brothers, Don and Mark.
4: Nagy kényeztetés, hogy itt vagyunk Donnal és Markkal is együtt.
5: We have a common father, so we have common DNA.
4: Közös atyánk van, úgyhogy közös DNS-ünk van.
5: That's actually my topic for the week is God's DNA.
4: Igazából ezen a héten ez a témám, Isten DNS-e.
5: But we've learned to know some of you and we enjoy just coming back to be with you.
4: Néhányatokat már megismertünk és nagy öröm újra visszajönni hozzátok.
5: You've made us feel at home.
4: Úgy csináltok, hogy mi otthon érezzük magunkat
5: ettől.
4: És sok helyen ezt mondom.
5: Of all the places I go, I'm very excited about Europe and what I feel God is about to do.
4: Minden hely közül, ahova járok, nagyon izgatott vagyok Európa miatt, és amiatt, amit Isten itt cselekszik.
5: I think Europe's time for outpouring is upon us.
4: Azt gondolom, hogy nagyon hamar itt lesz Európában a kiáradás ideje.
5: So, tomorrow I'll talk a little bit more about God's DNA.
4: Holnap egy kicsit többet fogok beszélni Isten DNS-éről.
5: I want to start today talking about His grace.
4: Ma az ő kegyelmével szeretném kezdeni.
5: Because I believe it's the grace of God that activates and manifests His DNA in us.
4: Mert én hiszem, hogy Isten kegyelme az, ami megnyilvánítja és működésbe hozza az ő DNS-ét bennünk.
5: Franz touched on this yesterday when he talked about it's an act of bearing fruit.
4: Franz már érintette ezt tegnap, amikor a gyümölcs termésről beszélt.
5: So it's not about us striving to manifest the attributes of God.
4: Nem arról
5: van szó, does this if we receive His grace.
4: Hogy mi igyekszünk Isten tulajdonságait megmutatni, hanem mi ezt úgy éljük át, hogy ő nekünk adja a kegyelmét.
5: Yesterday was an outstanding start for us. It was really good.
4: Tegnap valóban kiemelkedő volt az indulás számunkra. Nagyon jó kezdet volt.
5: So I want to talk to you about the fact that God is gracious.
4: Tehát arról szeretnék beszélni, hogy Isten kegyelmes.
5: We see grace as a way to describe our salvation.
4: A kegyelmet általában az üdvösségünkkel kapcsolatban szoktuk emlegetni.
5: But it begins by a God who reveals Himself as gracious.
4: De úgy kezdődik a dolog, egy olyan Istennel kezdődik, aki kegyelmesként mutatja be magát.
5: And long before Jesus came, God revealed Himself as gracious.
4: Már sokkal azelőtt, hogy Jézus eljött volna, Isten kegyelmesként mutatta be magát.
5: You remember when Moses was praying to God to show him His glory?
4: Emlékeztek, amikor Mózes imádkozott, hogy Isten mutassa meg neki a dicsőségét?
5: God then passed before Moses His goodness.
4: Isten az ő jóságával vonult el Mózes előtt.
5: And He said, "I'm the Lord."
4: És azt mondta, én vagyok az
5: merciful
4: Úr.
5: And gracious.
4: Kegyelmes és irgalmas.
5: He says, "I'm slow to anger, abounding in steadfast love."
4: Lassú a haragra és bővölködő az álhatatos szeretetben.
5: The Bible tells us to consider both the goodness and the severity of God.
4: A Biblia azt mondja, hogy vegyük figyelembe Isten jóságát és keménységét is.
5: And we need to do both.
4: Mindkettőre figyelnünk kell.
5: We need
4: kell.
5: To do both, but today I want to focus on His goodness.
4: De ma a jóságára szeretnék koncentrálni.
5: He says in Isaiah that the Lord waits to be gracious to us.
4: Az Ézsaiás azt mondja, hogy Isten várja azt, hogy kegyelmes lehessen hozzánk.
5: I believe that the foundation for all intimacy with God is understanding His graciousness toward us.
4: Én hiszem, hogy Istennel való minden bensőséges kapcsolat alapja az, hogy megértsük, hogy ő kegyelmes irántunk.
5: The Bible tells us that His throne is a throne of grace.
4: Azt mondja a Biblia, hogy az ő trónja a kegyelem királyi széke.
5: And we can approach it to receive grace in a time of need.
4: És megközelíthetjük, hogy szükség idején kegyelmet találjunk és kapjunk.
5: So God is a gracious God.
4: Tehát Isten kegyelmes Isten.
5: I've been praying that God would make me a gracious person.
4: És imádkoztam, hogy Isten engem is tegyen kegyessé, kegyelmessé.
5: And I need that.
4: Szükségem van rá.
5: But to do that I need to experience His grace.
4: De ehhez meg kell tapasztalnom az ő kegyelmét.
5: And I want to be full of grace.
4: És tele akarok lenni kegyelemmel.
5: The psalmist talks about God being gracious 22 times.
4: A Zsoltárok 22-szer beszél arról, hogy Isten kegyelmes.
5: And this revelation was before Jesus came, before the cross,
4: before the New Testament. Jézus elérkezése a kereszt és az új szövetség előtt jött már át az emberekhez.
5: Of all the things that God could have revealed himself as in his attributes, he chose his graciousness to show Moses.
4: Minden tulajdonsága közül, amit Isten kiválasztatott volna, hogy mi módon jelenti ki magát nekünk, Isten úgy döntött, hogy Mózesnek így jelenti ki magát.
5: Turn to the Lord because he is gracious.
4: Joel is azt mondja, hogy térjünk vissza az Úrhoz, mert ő kegyelmes. Ő a kegyelmét
5: mutatta meg Mózesnek. So whenever we step outside his grace and his ability, we can always return and come back into it.
4: Tehát valahányszor kitérünk az ő kegyelméből és képességeiből, mindig visszatérhetünk ahhoz.
5: I think we have two choices of the ways to live the Christian life.
4: Azt gondolom, hogy két blokk között dönthetünk, ahogy élhetjük a keresztény életet.
5: The one is in the flesh, in
4: az
5: our own effort.
4: Testben, a saját erőfeszítéseink szerint.
5: The other is by receiving grace, which is God's ability.
4: És a másik az, hogy befogadjuk a kegyelmet, ami Isten képessége.
5: This past winter I took 2 months off to rest and study.
4: Most tavaly télen 2 hónapot szántam arra, hogy pihenjek és tanulmányozom a Bibliát.
5: Our pastors take a sabbatical every 7 years, so this was my year to do this.
4: Minden 7 évben egy ilyen sabbat időszakot, ilyen tanulmányozási szabadságra mennek a pásztorai.
5: And I had a whole stack of academic books on organizational leadership.
4: És egy nagy kupac könyvet vittem magammal a szervezési vezetésről.
5: I was looking forward to studying.
4: És arra számítottam, hogy ezeket fogom tanulmányozni.
5: And the weekend before I left, God spoke to me and said, I want you to study grace.
4: De az utazásom előtti hétvégén azt mondta nekem Isten, hogy azt akarja, hogy a kegyelmet tanulmányozzam ezek helyett.
5: My first thought was, well, I've been preaching for 40 years, I think I understand grace.
4: Az első gondolatom az volt, hogy már 40 éve prédikálok, úgyhogy azt gondolom, hogy tudok valamit a kegyelemről.
5: But of course I obeyed.
4: De természetesen engedelmeskedtem.
5: And I've come to realize that God's grace really is amazing.
4: És eljutottam odáig, hogy rájöttem, hogy Isten kegyelme tényleg elképesztő.
5: And I believe it's something that as we receive, it makes the world of difference in how we live our Christian life.
4: És azt gondolom, hogy ha befogadjuk a kegyelmet, akkor egészen másképpen fogjuk a keresztény életet élni.
5: It's said that the greatest revolutions in Christianity don't come by discovering something new.
4: Azt olvassuk, hogy a kereszténység legnagyobb forradalmai nem úgy történnek, hogy felfedezünk valami újat.
5: But by taking something radical that's been there all the time.
4: Hanem úgy, hogy valamit radikálisan komolyan veszünk, ami egyébként mindig meg is volt.
5: And I think what happens is that when we get saved, we realize that it's God's grace extended to us.
4: És én azt gondolom, amikor üdvösséget nyerünk, akkor megértjük, hogy Isten a kegyelmét nyújtotta felénk.
5: We call that saving grace.
4: Ezt üdvözítő kegyelemnek hívjuk.
5: And then we move on in ourselves.
4: És utána mi magunk megyünk tovább az úton.
5: And we feel like we've been there with grace, we've received grace.
4: És úgy gondoljuk, hogy már találkoztunk a kegyelemmel, befogadtuk.
5: And it's easy for us to forget that the whole Christian life is grace.
4: És könnyen elfelejtjük, hogy az egész keresztény életünk kegyelem által van.
5: I'm convinced now that all is of grace.
4: Most már én meg vagyok győződve, hogy minden kegyelemből van.
5: And the song Amazing Grace really is true.
4: És valóban igaz az a dal, hogy megdöbbentő kegyelem.
5: Years ago when Alan Vincent came to our church the very first time.
4: Évekkel ezelőtt, amikor Alan Vincent először jött a gyülekezetünkbe.
5: I was all excited to hear a weekend about apostolic government and city taking.
4: Én nagyon lelkes voltam, hogy egész hétvégén majd az apostoli kormányzásról és a város elfoglalásáról fogok hallani.
5: But the very first thing Alan preached about was grace.
4: De Alan legelőször a kegyelemről prédikált nálunk.
5: In fact, the whole weekend he stayed on foundational topics.
4: Igazából egész hétvégén alaptémákról prédikált.
5: And we began to rediscover some things that I think we took for granted.
4: És újra elkezdtünk felfedezni néhány dolgot, amit addigra már természetesnek tekintettünk.
5: Living a Christian life without a full understanding of grace is like living on a hamster wheel.
4: Olyan, mint hogy a mókuskerékben élnénk, hogyha úgy éljük a keresztény életünket, hogy nem értjük meg a kegyelmet.
5: I assume that European hamsters are the same as American hamsters.
4: Azt gondolom, yeah. Hogy az európai mókusok ugyanolyanok, mint az amerikai mókusok, noha
5: all night they run and run.
4: hörcsögökről szól, tehát állandóan
5: futnak,
4: nem jutnak ugyan sehova,
5: but they're happy to be busy.
4: De azért nagyon örülnek annak, hogy el vannak foglalva.
5: And Christianity without grace is like endless activity.
4: És a kereszténység kegyelem nélkül olyan, mint a végtelen tevékenykedés.
5: More and more principles for living.
4: Ez egyre
5: inkább alapvető az életünkhöz.
4: De nem nincs szükségszerűen több gyümölcsünk.
5: When we get sick of that kind of hype.
4: Amikor már belebetegszünk ebbe a nagy nyüzsgésbe és állandó adrenalinba, ami nagyon felszínes
5: egyébként,
4: azt gondolom, hogy amikor ebbe belefáradunk, akkor állunk kézen a kegyelemre.
5: Sometimes we need to be convinced of what we cannot do.
4: Néha meg kell győződnünk arról, amit nem tudunk megtenni.
5: Before we're ready to let God do what He wants in us.
4: Mielőtt engedni tudjuk, hogy Isten megtegye bennünk azt, amit ő akar.
5: Grace is amazing.
4: A kegyelem megdöbbentő.
5: Not only to save.
4: Nem csak a megvált az üdvösséghez.
5: But for every area of the Christian life beyond that.
4: Hanem ezen túlmenően a keresztény élet minden területéhez is.
5: Grace will free you.
4: A kegyelem felszabadít.
5: It will empower you.
4: Megerősít.
5: And it will change you.
4: És megváltoztat.
5: Many times we feel that changing is our job.
4: Sokszor úgy érezzük, hogy a megváltoztatás a mi dolgunk.
5: Now we are responsible to change.
4: Mi felelősek vagyunk a változásunkért.
5: But we can't change in ourselves.
4: De önmagunkban nem tudunk megváltozni.
5: But God wants to change us.
4: De Isten meg akar változtatni minket.
5: I think grace sounds too good to be true.
4: Azt gondolom, a kegyelem túl jól hangzik ahhoz, hogy igaz legyen.
5: And I think if it's preached correctly, it almost sounds like heresy.
4: És azt gondolom, hogy ha helyesen prédikálják, akkor majdnem eretnekségnek hangzik.
5: The first time I started to see the goodness of God about 8 years ago.
4: Amikor körülbelül 8 évvel ezelőtt először kezdtem meglátni Isten jóságát.
5: I heard that when Oral Roberts began to preach it, the theologians thought he was preaching heresy.
4: Arról azt hallottam, hogy amikor Oral Roberts elkezdett erről prédikálni, akkor a teológusok azt mondták róla, hogy eretnekséget tanít.
5: The fear is that if we tell people that God is good, they will take advantage of that.
4: Hogyha azt tanítjuk az embereknek, hogy Isten jó, akkor ők ezzel vissza fognak élni.
5: Well, my message to you today.
4: De ma az az üzenetem hozzátok.
5: I want you to take advantage of the grace of God.
4: Hogy én azt akarom, hogy használjátok ki Isten kegyelmét, jóságát.
5: Grace makes legalists nervous.
4: A kegyelem idegessé teszi a törvénykezőket.
5: But we should take advantage of the grace of God.
4: Mégis ki kell használnunk Isten kegyelmét és jóságát.
5: In John 1 verse 16.
4: A János 1:16-ban.
5: It says, "For of His fullness we have all received."
4: Mert az ő teljességéből vettünk mindnyájan.
5: That's God's DNA, the fullness of God.
4: Ez Isten DNS-e, az ő teljessége.
5: We don't receive it infinitely like He is.
4: Nem olyan végtelen módon kapjuk mi ezt meg, amilyen ő.
5: But we receive everything of His fullness.
4: Hanem mindent megkapunk az ő teljességéből.
5: And grace upon grace.
4: Vagy mindent abból kapunk, kegyelmet kegyelemért.
5: For the law was given through Moses.
4: Mert a törvény Mózes által adatott.
5: Grace and truth were realized through Jesus Christ.
4: A kegyelem pedig és az igazság Jézus Krisztus által lett.
5: It's important first that we acknowledge that the law was a gift from God.
4: Fontos, hogy először elismerjük, hogy a törvény Isten ajándéka volt.
5: At least in America, many Christians are quick to just dismiss the law.
4: Legalábbis Amerikában nagyon sok keresztény nagyon készségesen
5: kidobja a törvényt. Convinced that it has no value to a New Testament Christian.
4: Mert megvannak arról győződve, hogy az újszövetségi keresztények életében nincs értéke a törvénynek.
5: But the Bible portrays the law as pure and perfect.
4: De a Biblia szerint a törvény tiszta és igaz, tökéletes.
5: It says that it's our teacher.
4: Azt mondja a Biblia, hogy ami tanító.
5: And anything that's given to us from God, we must receive.
4: És mindent el kell fogadnunk, amit Isten ad nekünk.
5: The law gives us the standard.
4: A törvény mutatja meg, mi a mérőzsinór, mi a
5: követelmény szint.
4: És elmond valamit Isten szívéről is.
5: But also the law shows us our own inability.
4: De a törvény a saját képtelenségünket is megmutatja nekünk.
5: Which is why we needed Jesus Christ.
4: És ezért volt szükségünk Jézus Krisztusra.
5: So when Jesus comes, we receive truth and grace.
4: Tehát amikor Jézus Krisztus eljön, akkor igazságot és kegyelmet
5: kapunk. And we need both.
4: És mind a kettőre szükségünk van.
5: The Old Testament only can anticipate a day of grace.
4: Az Ószövetség még csak előre tekint a kegyelem napjára.
5: But it still reveals God as gracious.
4: De ennek ellenére Isten kegyelmesként mutatja be.
5: But when Jesus comes, then grace is manifested.
4: De amikor Jézus eljön, akkor megnyilvánul a kegyelem.
5: And it becomes power for us.
4: És erővé válik a számunkra.
5: We need to realize, first of all, that we are unable to meet God's standards in our own.
4: Mindenek előtt fel kell ismernünk, hogy Isten zsinór mértékének nem tudunk magunktól megfelelni.
5: And we realize that we don't deserve grace.
4: És arra is el kell jönnünk, hogy nem érdemeljük meg a kegyelmet.
5: One of our authors in the United States, his name is Mark Twain.
4: Mark Twain az egyik amerikai szerző.
5: He's not a theologian.
4: Ő nem teológus.
5: But he said that heaven is based on grace.
4: Hogy a menny az a kegyelmen alapszik.
5: If it was based on merit, your dog would get into heaven, but you wouldn't.
4: Hogyha az érdemen alapulna, akkor a kutyád a mennybe kerülne, de te nem.
5: But traditionally, we've defined grace as unmerited favor.
4: Hagyományosan a kegyelmet úgy határozzuk meg, mint ki nem érdemelt jó indulatot.
5: It's a good start definition, but it's not full.
4: Ez kezdésnek jó meghatározás, de nem mond el mindent.
5: It basically tells us that it's free.
4: Alapvetően azt mondja, hogy ingyenes a kegyelem.
5: But it doesn't tell us what it is.
4: De nem mondja el, hogy mi is a kegyelem tulajdonképpen.
5: The best definition that I work with in grace is that it's God's ability.
4: Én leginkább a kegyelmet úgy határoznám meg, hogy Isten képessége.
5: God's ability working in us.
4: Isten képessége, ami bennünk működik.
5: To enable us to be and do His will.
4: Hogy képessé tegyen minket arra, hogy az ő akarata legyünk, és azt tegyük, amit ő akar.
5: It's not just that He treats us better than we deserve.
4: Nem csak arról van szó, hogy ő jobban bánik velünk, mint ahogy megérdemeljük.
5: It's not only that He treats us better than we deserve. But He actually gives us the ability to do what He asks.
4: Hanem ő valójában megadja a képességet nekünk arra, hogy megtegyük, amire megkér minket.
5: God never asks us to be or do anything that He also will not give us what we need to do that.
4: Isten soha nem kér minket olyanra, hogy az legyünk, hogy azt tegyük, amire ő nem ad nekünk képességet lenni és tenni.
5: And I believe it's grace that enables us to get off the hamster wheel of
4: religion. És én hiszem, hogy a kegyelem tesz minket képessé arra, hogy kiszálljunk a vallásnak a mókuskerekéből.
5: Even spirit-filled Christians sometimes move from grace into living on their own strength.
4: Néha még szent szellemmel telt keresztények is kilépnek a kegyelemben élésből arra, hogy abba, hogy a saját erőfeszítéseik szerint éljenek. Mindjárt beszélünk majd erről többet.
5: But I believe that in order for us to be able to attract the lost,
4: de én hiszem, hogy ahhoz, hogy vonzani tudjuk az elveszetteket,
5: we have to be able to give them, yeah.
4: Képesnek kell lennünk arra.
5: In order for us to be able to attract the lost, yeah. We have to be gracious.
4: Kegyelmesnek kell lennünk.
5: We have to experience and have the grace of God ourselves.
4: Meg kell tapasztalnunk Isten kegyelmét, kell, hogy nekünk is a életünkben meglegyen, és meg kell értenünk a kegyelmet, és utána tudjuk ezt átadni másoknak, bemutatni másoknak.
5: If I don't know grace personally, I'm not going to be able to extend grace.
4: Hogy ez, ha én személyesen nem ismerem a kegyelmet, akkor nem leszek képes átadni másnak.
5: I find that graceless Christianity is very demanding.
4: Azt találtam, hogy nagyon követelőző és kemény a kegyelemmentes kereszténység.
5: And it's also powerless.
4: És erőtlen is.
5: We don't gain power by striving.
4: Nem úgy nyerünk erőt, hogy erőlködünk, küszködünk.
5: And we don't gain power by working more.
4: És nem úgy, hogy még többet dolgozunk rajta.
5: We gain power by receiving.
4: Hanem azáltal kapunk erőt, hogy befogadjuk, amit adnak nekünk.
5: The gospel is the power of God for salvation.
4: Az evangélium Isten ereje az üdvösségre.
5: And the Christian life is the power of God to enable us to do God's will.
4: És a keresztény élet valóban Isten erejét adja nekünk, ami képessé tesz minket az ő akaratára.
5: If we don't have that, then our gospel is not really good news.
4: Hogyha nincs bennünk ez a kegyelem, akkor az evangéliumunk nem jó hír.
5: We might be able to tell people that they're in sin and they need to repent.
4: Lehet, hogy el tudjuk mondani az embereknek, hogy bűnben vannak és meg kell térniük.
5: But it doesn't spread like good news does.
4: De mégsem úgy terjed, mint a jó hír, ez az üzenet.
5: The Greek word for grace is charis.
4: Charis a görög szó a kegyelemre.
5: And it means I'm glad.
4: Ami azt jelenti, hogy örülök, boldog vagyok.
5: Charis. Yeah. It means I'm glad.
4: Azt jelenti, hogy boldog vagyok.
5: Oh, I'm sorry. I thought you were waiting on me. Here, in this verse, John says we receive grace upon grace.
4: Azt mondja, hogy kegyelemre kegyelmet kapunk.
5: So that means we receive grace.
4: Ami azt jelenti, hogy kapunk kegyelmet.
5: And then grace on top of grace.
4: Aztán ennek a kegyelemnek a tetejére kapunk még
5: and
4: kegyelmet.
5: And more grace on top of
4: aztán
5: grace.
4: Aztán mindennek a kegyelemnek a tetejére még
5: and
4: kapunk kegyelmet.
5: Layers and layers of grace.
4: És kapjuk egymás után a kegyelem rétegeit.
5: Not just saving grace.
4: Nem csak az üdvözítő kegyelmet.
5: Grace is multifaceted.
4: A kegyelemnek sok oldala van.
5: And so, but many times we feel that we receive grace when we're saved.
4: Tehát nagyon sokszor azt hiszük, hogy akkor kapunk kegyelmet, amikor
5: and that should be enough to last us the Christian life.
4: És ennek elégnek kéne lenni a keresztény életünk
5: végéig. We have to do our best.
4: És azon kívül meg kell tennünk a tőlünk telhető legjobbat azzal, amit kaptunk.
5: Here it says that we receive grace upon grace.
4: De itt azt olvassuk, hogy egymás tetejére kapjuk a kegyelem réteget.
5: I believe there are varying levels of grace.
4: Tehát különböző szintjei vannak a kegyelemnek.
5: And God wants to continue to give it to us.
4: És Isten folyamatosan adni akarja nekünk ezeket a réteget.
5: This year I was looking at some new things that I feel God's asked me to do.
4: Idén úgy körülnéztem, néhány dolgot megfontoltam, új dolgokat, amiket úgy hiszem, hogy Isten akarja, hogy tegyek.
5: Everything new that God asks us to do, He gives us a new grace.
4: Isten új kegyelmet ad mindenhez, minden új dologhoz, amire megkér minket, hogy tegyük meg.
5: And we receive the fullness of God through the grace that He gives us.
4: És Isten teljességét a kegyelem által kapjuk meg, amit ő ad nekünk.
5: So God needed to give us the law to show us what we're unable to do.
4: Tehát Istennek nekünk kellett adni a törvényt, hogy meglássuk, hogy mire vagyunk képtelenek.
5: And then Jesus comes and gives us grace.
4: Aztán eljött Jézus Krisztus és adott nekünk kegyelmet.
5: Our sin has brought a lot of lies into our lives.
4: A bűnünk nagyon sok hazugságot hozott az életünkbe.
5: And so Jesus has to restore our world view.
4: Ezért Jézusnak helyre kellett állítani a világképünket.
5: And then grace is ability.
4: És aztán tehát a kegyelem az képesség.
5: So this is what I need.
4: Erre van szükségem a következőre.
5: I need the death of Jesus and the grace that comes through that. I need it every day.
4: Szükségem van Jézus halálára és az ezáltal jövő kegyelemre minden nap.
5: And I know this sounds simple.
4: Tudom, hogy ez egyszerűen hangzik.
5: But I believe that the whole Christian life is about Jesus Christ.
4: De én hiszem, hogy az egész keresztény élet Jézus Krisztusról szól.
5: It's not really about us.
4: Nem igazán rólunk.
5: We make it to be about us.
4: Mi úgy csinálunk, hogy rólunk
5: we
4: szóljon.
5: Even think that he makes it about us.
4: Sőt, mi még azt is gondoljuk, hogy Jézus
5: it's really
4: mi rólunk,
5: him.
4: Mi miattunk csinálja az egészet,
5: the name pedig means little Christ.
4: A keresztény szó azt jelenti, hogy kis Krisztus.
5: And so what God wants to do, he wants to impart into us his attributes and power.
4: Tehát Isten az ő tulajdonságait és erejét belénk akarja plantálni.
5: And then we just live out his life.
4: És utána nekünk az ő életét kell élni.
5: So our whole life becomes a story of grace upon grace.
4: Tehát az egész életünk annak a története, hogy egyik rétegre kapjuk a másik réteg
5: every
4: kegyelmet.
5: Every task.
4: Minden új feladathoz.
5: Every new calling.
4: Minden új elhíváshoz.
5: Every challenge.
4: Minden kihíváshoz.
5: Calls for grace.
4: Minden ilyesmihez
5: so we have to become receivers of grace.
4: Tehát a kegyelem befogadói leszünk.
5: I think that sometimes as Pentecostal Christians we begin to move into our own efforts.
4: Azt gondolom, hogy néha mi mint pünkösdi keresztények átmegyünk abba, hogy a saját erőfeszítéseinkből akarunk élni.
5: If we pray more,
4: ha többet imádkozunk,
5: if we fast more,
4: ha többet bőtölünk,
5: if we worship stronger,
4: hogyha jobban erőteljesebben imádjuk az Urat,
5: if we work harder,
4: hogyha keményebben dolgozunk,
5: we'll become more effective.
4: Akkor hatékonyabbak leszünk.
5: And those things we should all do.
4: És mindezt persze tennünk kell.
5: We could see them as a means of grace.
4: Ezeket láthatjuk a kegyelem eszközeiként.
5: But I believe that what enables us to accomplish what we do is grace itself.
4: De én azt hiszem, hogy maga a kegyelem az, ami képessé tesz minket annak elvégzésére, ami a dolgunk.
5: In Luke 2 verse 40.
4: A Lukács 2:40-ben.
5: It says that Jesus grew and became strong in spirit.
4: Hogy Jézus növekedett és erősödött szellemben, és Isten kegyelme volt rajta.
5: Now Jesus never sinned.
4: Jézus soha nem vétkezett.
5: He didn't need saving grace.
4: Nem volt szüksége az üdvözítő kegyelemre.
5: So the grace that it's talking about is something different than the salvation grace.
4: Tehát itt másféle kegyelemről van szó, mint az üdvözítő kegyelem.
5: And if Jesus needed the grace of God, how much more do we?
4: És hogyha Jézusnak szüksége volt Isten kegyelmére, akkor mennyivel inkább van nekünk?
5: I believe that Jesus lived a sinless life because of grace.
4: Én hiszem, hogy a kegyelem miatt élt Jézus a bűntelen életet.
5: Not because he was God.
4: Nem azért, mert Isten volt.
5: Jesus did everything he did on the earth as a man.
4: Jézus a földön mindent emberként tett.
5: All of his miracles.
4: Minden csodáját.
5: The love that and compassion that he had for people.
4: Az ilyen emberek iránti szeretete és könyörületessége
5: miatt volt.
4: Mindent, amit tett.
5: Was the grace of God.
4: Isten kegyelme által tette.
5: So when he says the things that I do, you also will do.
4: Tehát amikor azt mondja, hogy amiket én teszek, azt ti is tenni fogjátok.
5: Even greater works.
4: Sőt, még nagyobb dolgokat is.
5: This is, gives us hope.
4: Ez reményt ad.
5: Because
4: nekünk.
5: All we need to do is receive the grace of God.
4: Mert nekünk az egyetlen dolgunk az, hogy befogadjuk Isten kegyelmét.
5: We can do everything that we read about in the book of Acts if we can just simply receive the grace of God.
4: Ha egyszerűen befogadjuk Isten kegyelmét, mindent meg fogunk tudni tenni, amit az apostolok cselekedetei mond.
5: So we need more than saving grace.
4: Tehát többre van szükségünk az üdvözítő kegyelemnél.
5: In Ezekiel 36.
4: Az Ezekiel 36-ban.
5: Let's read 26 and 7.
4: Ezekiel 36-ban.
5: It says, moreover, I will give you a new heart and put a new spirit within you.
4: Azt mondja, hogy mi több, új szívet adok nektek, és új szellemet adok belétek.
5: And I will remove the heart of stone from your flesh and give you a heart of flesh.
4: És elveszem a testetekből a kőszívet, és hússzívet adok nektek.
5: And I will put my spirit within you.
4: És a szellememet belétek helyezem.
5: And cause you to walk in my statutes.
4: És elérem, hogy az én parancsaim szerint járjatok.
5: And you will be careful to observe my ordinances.
4: És alaposan be fogjátok tölteni, meg fogjátok az én rendeléseimet. Ki teszi mindezeket a dolgokat?
5: It doesn't command us to do anything.
4: Nem parancsol nekünk semmit itt Isten.
5: God is doing this.
4: Isten teszi mindezt.
5: He said, I'm going to put of myself
4: mondja,
5: in you.
4: Én önmagamat helyezem belétek.
5: And cause you.
4: És elérem, hogy engedelmeskedjetek.
5: And this is how I think the Christian life works.
4: Tehát így működik a keresztény élet.
5: Very simple.
4: Nagyon egyszerű.
5: Almost too good to be true.
4: Majdnem túl szép ahhoz, hogy igaz legyen.
5: But this is how we get there.
4: De mégis így jutunk a célig.
5: God's answer to our problem is simply His grace.
4: Isten válasza a problémánkra egyszerűen az ő kegyelme.
5: He changes our hearts.
4: Ő megváltoztatja a szívünket.
5: And then he changes our behavior.
4: Aztán a viselkedésünket is.
5: I believe that we already have the DNA of God within us.
4: Én hiszem, hogy már bennünk van Isten DNS-e.
5: Everything the Bible says about us is true.
4: Minden igaz, amit a Biblia mond rólunk.
5: But it's grace then that makes this DNA manifest.
4: De a kegyelem az, ami miatt megnyilvánulhat ezek
5: and
4: a tulajdonságok.
5: So then this fulfills the law in our lives.
4: És a kegyelem az, ami betölti a törvényt az életünkben.
5: And it makes us godly people.
4: És azt tesz minket Isten szerinti emberekké. Isten félő emberek.
5: Without grace,
4: kegyelem
5: dealing
4: nélkül,
5: with sin is basically sin management.
4: Alapvetően a bűnnel való leszámolás az csak bűnkezelés.
5: We have a problem with anger.
4: Hogyha problémánk van a haraggal,
5: we try to manage it.
4: Akkor megpróbáljuk kezelni ezt a haragot.
5: We take a class on how to manage it.
4: Elmegyünk egy tanfolyamra arról, hogy hogyan kell a haragot kezelni.
5: And we do our best.
4: Megtesszük a tőlünk telhető legjobbat.
5: But what God wants to do is He wants to change our hearts so we don't have that kind of unrighteous anger.
4: De Isten a szívünket akarja megváltoztatni, hogy ne legyen bennünk ilyen helytelen harag.
5: What is impossible for God, for man, is possible for God.
4: Ami lehetetlen az embernek, az lehetséges Istennek.
5: But what happens is we give up.
4: De az történik, hogy feladjuk.
5: We get saved and we're so happy that God is going to take us to heaven.
4: Üdvösséget kaptunk, és nagyon örülünk, hogy Isten a mennybe fog minket vinni.
5: And then we think the best we can do is hold on and do our best until Jesus comes.
4: Aztán azt gondoljuk, hogy a legtöbb, ami tőlünk telhet, az, hogy kapaszkodunk, és mindent megteszünk.
5: And by some amazing miracle, when Jesus comes, all of a sudden we're going to be perfect.
4: És akkor egy csoda által, amikor Jézus visszajön, hirtelen mindannyian
5: tökéletessé
4: válunk.
5: Anything better now.
4: Most igazából nem számíthatunk semmi jobbra.
5: We just have to do our best to manage what we have.
4: Csak meg kell tőlünk telhető legjobbat tenni azért, hogy kezeljük azt, amink van.
5: And I think that's why there's so many defeated Christians.
4: És azt gondolom, ezért van olyan sok vereséget szenvedett keresztény.
5: I believe it's grace that determines whether our Christian life will be one of joy and peace.
4: Én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy a keresztény életünk az örömről és a békéről fog szólni.
5: And also one of rest.
4: és a nyugalomra.
5: Later in the week I want to talk to you
4: később
5: about God at rest.
4: Később a héten majd beszélek nektek a nyugalomban levő Istenről.
5: I believe that grace determines whether we walk in victory or not.
4: De én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy győzelemben élünk vagy nem.
5: Or whether we are the frustrated hamster on the wheel.
4: Vagy mi vagyunk a frusztrált mókus a kerékben.
5: I don't want to live my life in the flesh.
4: Én nem akarok test szerint élni.
5: I want the grace of God to empower me.
4: Azt akarom, hogy Isten ereje, kegyelme adjon nekem erőt.
5: In 1 Corinthians 15, Paul talks about this very thing.
4: Az 1 Korintus 15-ben pont erről van szó.
5: He says, by the grace of God, I am what I am.
4: Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
5: So here's Paul, one of the men that we hold as our example.
4: Az egyik olyan ember, akit példának tekintünk.
5: It's amazing what Paul accomplished in his life.
4: Egészen elképesztő, amit ő az életében elvégzett.
5: We still read his writings today.
4: Még ma is olvassuk az írásait.
5: And we talk about the churches that he planted.
4: Beszélünk az általa alapított gyülekezetekről.
5: But Paul understood that it was the grace of God that enabled him to do that.
4: De Pál értette, hogy Isten kegyelme tette őt képessé mindennek elvégzésére, amit elvégzett.
5: He says the grace,
4: mondta,
5: God's grace towards me did not prove.
4: Ömről és a békéről fog szólni.
5: And also one of rest.
4: És a nyugalomról.
5: Later in the week I want to talk to you
4: később
5: about God at rest.
4: Később a héten majd beszélek nektek a nyugalomban levő Istenről.
5: I believe that grace determines whether we walk in victory or not.
4: De én hiszem, hogy a kegyelem határozza meg, hogy győzelemben élünk vagy nem.
5: Or whether we are the frustrated hamster on the wheel.
4: Vagy hogy mi vagyunk a frusztrált mókus a kerékben.
5: I don't want to live my life in the flesh.
4: Én nem akarok test szerint élni.
5: I want the grace of God to empower me.
4: Azt akarom, hogy Isten ereje, kegyelme adjon nekem erőt.
5: In 1 Corinthians 15, Paul talks about this very thing.
4: 15-ben pont erről van szó.
5: He says, by the grace of God, I am what I am.
4: Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
5: So here's Paul, one of the men that we hold as our example.
4: Az egyik olyan ember, akit példának tekintünk.
5: It's amazing what Paul accomplished in his life.
4: Egészen elképesztő, amit ő az életében elvégzett.
5: We still read his writings today.
4: Még ma is olvassuk
5: about
4: az írásait.
5: The churches that he planted.
4: Beszélünk az általa alapított gyülekezetekről.
5: But Paul understood that it was the grace of God that enabled him to do that.
4: De Pál értette, hogy Isten kegyelme tette őt képessé mindennek elvégzésére, amit elvégzett.
5: He says the grace,
4: mondta,
5: God's

0: In 1 Corinthians 15, Paul talks about this very thing. He says, by the grace of God, I am what I am.
1: Azt mondja, Isten kegyelme által vagyok, ami vagyok.
0: So here's Paul, one of the men that we hold as our example.
1: Az egyik olyan ember, akit példának tekintünk.
0: It's amazing what Paul accomplished in his life.
1: Egészen elképesztő, amit ő az életében elvégzett.
0: We still read his writings today,
1: and
0: we talk about the churches that he planted.
1: Beszélünk az általa alapított gyülekezetekről.
0: But Paul understood that it was the grace of God that enabled him to do that.
1: De Paul értette, hogy Isten kegyelme tette őt képessé mindennek elvégzésére, amit elvégzett.
0: He says the grace,
1: mondta,
0: God's grace towards me did not prove vain.
1: Nem bizonyult hiába valónak Isten irántam való kegyelme.
0: Ezt It's
1: mondja.
0: Possible for God to extend grace for us, but for it not to manifest in our life.
1: Isten adja nekünk a kegyelmet, de annak meg kell nyilvánulni az életünkben.
0: And Paul said, I labored even more than all of them, yet not I, but the grace of God with me.
1: És azt mondja itt Pál a tízes versben, sőt többet munkálkodtam, mint azok mindnyájan, de nem én, hanem az Istennek velem való kegyelme. Tehát Pál mindent kegyelem által tett.
0: This fits with humility that Don was talking about.
1: Ez összhangban van azzal az alázattal, amiről Don beszélt.
0: If we do it,
1: ha mi csináljuk a dolgokat,
0: we could boast.
1: Akkor dicsekedhetünk.
0: We could boast. But if it's the grace of God,
1: de ha Isten kegyelme az,
0: it excludes boasting.
1: Akkor ez kizárja a dicsekedést.
0: Because God did it.
1: Mert Isten tette.
0: It's amazing.
1: Megdöbbentő.
0: Everything that Paul did,
1: minden, amit Pál tett,
0: was a result of grace.
1: Minden a kegyelem eredménye volt.
0: I believe that God has called each of us in this room to make a tremendous difference in the coming harvest.
1: Én hiszem, hogy Isten mindnyájunkat, akik itt ülünk ebben a teremben ma, arra hívott el, hogy óriási munkát végezzünk a következő aratásban.
0: And we feel these great things that God wants us to step into.
1: És mi érezzük ezeket a nagy dolgokat, amiről Isten azt akarja, hogy beléjük lépjünk.
0: And it'll happen as we receive the grace of God.
1: És ahogy befogadjuk Isten kegyelmét, ez meg is fog történni.
0: Grace did not make Paul lazy.
1: A kegyelem nem lustává tette Pált.
0: It made him effective.
1: Hanem hatékonyá.
0: And what some are afraid of is that if you preach grace wrongly, that people will take advantage and they'll become lazy.
1: Némelyek attól félnek, hogyha ilyen radikálisan prédikálunk a kegyelemről, akkor az emberek el fognak lustulni.
0: See, I think when Christians become lazy when they hear a message grace, they've not really received grace.
1: De én azt gondolom, hogyha azok a keresztények, akik a kegyelemről hallanak, lustává válnak, ők igazából nem kegyelmet kaptak.
0: They're using it for their own license and their own reason.
1: Hanem a saját céljaikra és a saját az engedékenységre
0: használják önmagukkal szemben. Paul says in Colossians that Christ is all and in all.
1: Azt mondja Pál a Kolossi levélben, hogy Krisztus minden mindenekben.
0: That needs to become our definition of the Christian life.
1: Így kell meghatároznunk a keresztény életet.
0: It really is about Jesus.
1: Az egész igazából Jézusról szól.
0: In Galatians 2, Paul says, I do not nullify the grace of God.
1: Hogy én nem teszem semmissé Isten kegyelmét.
0: That word nullify means to frustrate.
1: Nem hiúsítom meg Isten kegyelmét.
0: Or to make of
1: nem
0: no
1: törlöm
0: effect.
1: El. Nem teszem hatástalanná, azt jelenti.
0: He says, I do not nullify
1: mondja,
0: the grace of God.
1: Én nem törlöm el, nem teszem semmi se Isten kegyelmét.
0: For if righteousness comes through the law, then Christ died needlessly.
1: Mert hogyha az igaz lelkűség a törvény által van, akkor Krisztus fölöslegesen halt meg.
0: So how much of what we are doing
1: tehát abból, amit csinálunk, mennyi fű az, ami Krisztus halálától függ?
0: I've come to the conclusion that I need the death and resurrection of Jesus every day.
1: Én arra a következtetésre jutottam, hogy Jézus halálára és feltámadására minden nap szükségem van.
0: And our righteousness must either come from our works or His.
1: Az igaz lelkűségünknek vagy a saját cselekedeteinkből kell fogadnia, vagy az övéből.
0: It can't be a combination.
1: Nem lehet a kettőből együtt.
0: It can't be God plus what we can do.
1: Nem lehet Isten plusz, amit mi tudunk megtenni.
0: It's never our best plus a little help from God to get us over the difficulty.
1: A nehézségen soha nem, a mi képességeink plusz egy kis isteni segítség.
0: It's either all God or all us.
1: Vagy minden Istentől van, vagy minden tőlünk
0: van.
1: Grace. És szükségünk van a kegyelemre.
0: I think that if we attempt it in our flesh, then we nullify the grace of God.
1: Azt gondolom, hogy a test szerint próbálkozunk, akkor ezzel semlegesítjük Isten kegyelmét.
0: It frustrates God.
1: És ez meghiúsuló élmény Istennek. Mert Isten azt mondja, hogy én meg akartalak változni.

0: I want to empower you to do all the things that I've asked you to do.
1: Erőt akarok neked adni mindennek az elvégzésére, amire megkérlek.
0: But you seem bent on trying to do it yourself.
1: De úgy tűnik, hogy te állandóan magad próbálod ezt elintézni.
0: It's like a little two-year-old child.
1: Olyan, mint egy kis két éves gyerek.
0: Who insists on doing something themselves?
1: Aki ragaszkodik ahhoz, hogy majd ő megcsinálja.
0: Because they want to prove that they can do it.
1: Mert meg akarja bizonyítani, hogy képes
0: and
1: rá.
0: We have to become good receivers.
1: És de nekünk jó befogadóknak kell lennünk.
0: Later on in the book of Galatians,
1: később a Galata levélben,
0: Paul says,
1: Pál
0: this
1: mondja,
0: is the only thing that I want to find out from you.
1: Ez az egyetlen dolog, amit meg akarok tudni tőletek.
0: Did you receive the Spirit by the works of the law or by hearing with faith?
1: A törvény cselekedeteiből kaptátok ki a szellemet, vagy a hit hallásából?
0: So how did you receive the Holy Spirit?
1: Tehát hogyan kaptátok a Szent Szellemet?
0: You just received it.
1: Csak megkaptátok,
0: did you,
1: nem?
0: Did you work for it?
1: Dolgoztatok érte?
0: Did you qualify for it?
1: Megfeleltetek a követelményeknek?
0: Sometimes Pentecostals think that they can generate the Holy Spirit.
1: Néha a pünkösdők azt gondolják, hogy fel tudják gerjeszteni a Szent Szellemet.
0: By pushing and pushing and working and
1: working. Azáltal, hogy nyomulnak, dolgoznak.
0: Sometimes it's nothing more than human hype.
1: Néha ez csupán emberi lelkesedés és adrenalin.
0: He says, are you so foolish, having begun by the Spirit, are you now being perfected by the flesh?
1: Ennyire esztelenek vagytok, amit szellemben kezdtetek el, most testben fejeznétek
0: this
1: be.
0: This is typically what happens to us.
1: Tipikusan ez történik velünk.
0: I remember the easiness of the Christian life when I was first born again.
1: Emlékszem, amikor újjászülettem, rögtön utána annyira könnyű volt a keresztény élet.
0: God treated me amazing.
1: Isten elképesztően bánt velem.
0: And then as I matured, I began to feel like it's sort of my responsibility now.
1: Elkezdtem azt érezni, hogy most már én vagyok a felelős a dologért.
0: And you can move out of grace into our own efforts when we do that.
1: Ki lehet lépni a kegyelemből, belépni a saját erőfeszítéseinkbe.
0: So Paul's saying, why, after receiving the Holy Spirit, would you return to doing this in the flesh?
1: Tehát azt mondja Pál, hogy miután megkaptátok a Szent Szellemet, miért térnétek vissza a test szerinti dolgokhoz?
0: And why, when it's free, would you begin to want to qualify for it?
1: És hogyha ez ingyen van, akkor miért akartok megfelelni egy szintnek?
0: And just like earthly sons and daughters,
1: ahogy a földi gyerekeink,
0: sometimes we continue to try to prove ourselves to God for His affection.
1: Néha folyamatosan megpróbálunk bizonyítani Isten előtt, hogy szeressen minket.
0: There is nothing that we can do to make God love us more.
1: Semmit sem tehetünk azért, hogy Isten jobban szeressen minket.
0: He loves us perfectly.
1: Ő tökéletesen szeret minket.
0: There's also nothing that we can do that will cause Him to love us less.
1: És olyat sem tudunk tenni, amitől kevésbé szeretne.
0: I'm not saying there's no sin.
1: Nem azt mondom, hogy nincs olyan, hogy bűn.
0: I'm not saying that sin is not important. But God's love never changes.
1: De Isten szeretete soha nem változik.
0: So this need to prove ourselves to Him.
1: Tehát ez, hogy bizonyítani akarunk előtte.
0: This need to work in our own strength.
1: Ez, hogy a saját erőnkben kell, hogy működjünk.
0: Is a lie that's been programmed into our brain.
1: Ez egy olyan hazugság, ami be van táplálva az agyunkba.
0: I want to begin to just receive strength from the Lord.
1: Én egyszerűen el akarok kezdeni úgy élni, hogy erőt kapok az Úrtól.
0: We don't want to be strong in our own power, but we want to be
1: nem a saját
0: strong in His strength.
1: Erőnkkel akarunk erősek lenni, hanem az Ő erejével.
0: In the power of His might.
1: És az ő hatalmának erejében.
0: That's sort of my goal this year.
1: Ebben az évben ez tulajdonképpen egy ilyen célom.
0: Is to begin to walk in a new grace.
1: Hogy elkezdjek új kegyelemben élni.
0: Let me just pray with you. Our time has come to an end.
1: Most már befejeződött az időm, úgyhogy imádkozunk.
0: I'll talk more about grace later in the week.
1: Majd később a héten még beszélek a kegyelemről.
0: But I want to challenge you.
1: De szeretnék kihívást intézni.
0: The Christian life can be one of rest.
1: A keresztény élet lehet a nyugalom időszaka.
0: It would be
1: élete.
0: A lot easier lived
1: sokkal
0: in grace.
1: Könnyebb lenne, hogyha kegyelemben élnénk.
0: And it's very frustrating living it by ourselves.
1: Nagyon frusztráló, amikor magunkban, a saját erőnkből élünk.
0: Let's pray.
1: Imádkozzunk.
0: Father, I want to thank you for your amazing grace.
1: Atyám, meg akarom köszönni neked a megdöbbentő kegyelmedet.
0: I ask you to give us revelation of it.
1: Kérlek, hogy adj nekünk erről kijelentést.
0: Make it for us to go beyond a word or a concept.
1: Segíts, hogy ez ne csak egy üzenet vagy egy fogalom legyen a számunkra.
0: We want to experience it.
1: Azt akarjuk élni.
0: And we want the grace upon grace that your scripture promises.
1: És akarjuk kapni a kegyelem egy rétegeit egymás tetejére, ahogy
0: a for each person here that's struggling with a challenge.
1: És nem akarunk küzdködni a kihívásokkal.
0: Being a parent or a spouse.
1: Mint vagyunk ugye házas felek, szülők.
0: Leading a church.
1: Vagy gyülekezetet vezetünk.
0: Managing a business.
1: Vagy egy vállalkozást vezetünk.
0: We acknowledge our inability
1: to
0: serve you properly without your grace.
1: Hogy képtelenek vagyunk téged a megfelelő módon szolgálni a kegyelmed nélkül.
0: We want you to manifest your grace in our lives.
1: És azt akarjuk, hogy nyilvánítsd meg a kegyelmedet az életünkben.
0: And then all of your characteristics.
1: És utána minden tulajdonságod.
0: And all of your will.
1: És minden akaratod.
0: Can become a reality.
1: Megvalósulhat.
0: Amen.
1: Amen. Amen.

0: Amen.
1: Amen. Amen. Amen.
0: I really want to re-emphasize this. This definition that the grace is God's ability.
1: Újra szeretném hangsúlyozni ezt a meghatározást, hogy a kegyelem Isten képessége.
0: And if I go back to the picture of this stream out of Ezekiel 47 that I gave you.
1: És hogyha visszatérek ehhez a képhez, a folyóról, az Ezekiel 47-ből, amiről beszéltem.
0: And having your feet in the stream of the Holy Spirit.
1: És ahhoz, hogy benne van a lábatok a Szent Szellem folyójában.
0: Grace is also an ability to literally, in reality, absorb the attributes of God.
1: A kegyelem adja képességet arra is, hogy Isten tulajdonságait beszívjuk és beépítsük a saját lényünkbe.
0: And then kind of out of this ability manifest him.
1: És utána ebből a képességből kiindulva nyilvánítsuk meg, mutassuk meg őt.
0: Also, you know, I was yesterday after dawn finished.
1: Tudjátok, tegnap miután Don befejezte.
0: Yesterday after dawn finished to speak.
1: Befejezte a tanítást.
0: And even today I became aware, wow, I didn't really properly introduce Don.
1: És ma is rájöttem, hogy nem mutattam be Don-t a megfelelő módon.
0: I did not properly introduce Don to you. Or I didn't properly introduce Barry.
1: És nem a megfelelő módon mutattam meg benektek Barry-t sem.
0: And I will probably not introduce Mark properly to you.
1: És valószínűleg Markot sem fogom a megfelelő módon bemutatni nektek.
0: You know what we used to do?
1: Tudjátok, mit csináltunk régebben?
0: We were saying, oh, this is a great man of God.
1: Azt mondtuk, ez Isten hatalmas embere.
0: Has a great work.
1: Nagyszerű munkát végez, nagy méretű munkát.
0: Serves in two-digit number of nations.
1: Kétjegyű számmal írható le, hogy hány országban szolgál.
0: An x-digit number of churches.
1: Akárhány számjegyel mondható el, hogy hány gyülekezetben szolgál.
0: But I felt we need to get away from that.
1: De most azt érzem, hogy abba kell ezt hagynunk.
0: You know how we should be introduced?
1: Tudjátok, hogyan kéne, hogy bemutassanak minket?
0: Don, Barry,
1: Don,
0: Mark.
1: Barry, Mark.
0: He is a man where Christ is deeply at work.
1: Olyan ember, akiben Krisztus mérehatóan dolgozik.
0: Amen. They are men that God has in the squeezer so that his
1: olyan
0: attributes
1: ők,
0: are squeezed out, squeezed into them and out of them.
1: Olyan emberek, akik benne vannak a présben, és Isten préseli őket, hogy kijöjjenek belőlük dolgok, és az ő tulajdonságai menjenek beléjük.
0: His attributes are coming, becoming visible.
1: Tehát, hogy egyre inkább Isten tulajdonságai legyenek láthatók bennük.
0: And that should be our strife. You know, many of you
1: erre kell törekednünk.
0: Have
1: tudjátok,
0: great works.
1: Sokatok végez nagy munkát.
0: But you know, the real work.
1: De tudjátok, a valódi munka
0: is showing the attribute of Christ in your life.
1: Az az, amikor az életedben megmutatkozik, megmutatkoznak Krisztus tulajdonságai.
0: So I will not recognize the size of your work anymore.
1: Tehát most már nem fogok beszélni arról, hogy mekkora munkát végeztek.
0: I will say, wow, the attribute of Christ
1: is really
0: showing forth in your life.
1: Hú, Krisztus tulajdonságai tényleg nagyon látszanak az életedben.
0: I can see that grace is operating in that life.
1: Látom, hogy a kegyelem működik ebben az életben.
0: I see somehow this person became able to do things in expressing the attributes of God that was not there before.
1: Látom, hogy ez az ember valóban most már képes olyan dolgokat elvégezni, amelyek jobban mutatják Isten tulajdonságait az életében, mint korábban.
0: Are you catching things?
1: Értitek? Leesnek nálatok a tantuszok ezekről a dolgokról?
0: Who wants to be in a hamster's wheel?
1: Ki akar mókuskerékben futni?
0: Who wants to be to live a life where somebody says, pray more, teach more, worship more?
1: Ki akar úgy élni, hogy állandóan azt mondják nektek, hogy imádkozz többet, taníts többet, dicsőíts többet?
0: Yeah, get into the stream.
1: Menj be a folyóba.
0: Absorb.
1: És szívd magadba.
0: Make it your main goal.
1: Ez legyen a fő célod.
0: That the manifestation of the attributes of God are showing through your life.
1: Hogy Isten tulajdonságai megnyilvánuljanak az életeden keresztül.
0: Amen.
1: Amen.
0: We're gonna have a 30 minutes break.
1: Lesz egy 30 perc.
2: Elhangzott Barry Whistler Isten kegyelme című tanítása.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

Jesus. We have the sweetest name. There is a name

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Halleluja. Nagyon sok szeretettel köszöntelek én is benneteket. Nézzük az időt, figyelünk, és Prédikátor könyvében azt mondja Salamon, hogy erősek azok a tanítások, amik egy pásztortól adattak, és jól le vannak verve, amihez kapaszkodhatunk. Nem a saját kútfönkből találtuk ki, hogy milyen üzenet legyen, csak megnyugtatlak benneteket, hogy ugye milyen nagy teher lement, hogy egyeztetve a pásztorunkkal ezekről a témákról beszélünk. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, amikor hallgatjátok a prédikált szót. Én annyira szeretem, amikor inspirál, és beindít gondolatokat, és tehát például az a rész, amikor Péter beszélt arról, hogy Istennek a beszéde képes bennünk is szétválasztani a lelkit a szellemitől, gondolkoztam így magamba, hogy tudnék-e erre mondjuk bibliai példát hozni nektek. És az jutott eszembe, most csak egy picit visszacsatolok így Péterhez, hogy Dávid sokszor mondja a Zsoltárában, hogy miért csüggetsz el én lelkem? Miért nyughatatlankodsz bennem? Bízzál Istenben, mert még hálát adok neki. A csüggedés az ebben az esetben leginkább a lelkünkhöz, az érzéseinkhez kapcsolódik, és egyébként tudunk szólni a lelkünkhöz. Ezt úgy mellesleg megjegyzem. De például, tehát mondjuk ha a csüggedés környékez, akkor 99%, hogy az nem a szellemedből jön, hanem az a lelked, vagy a lelkünk, az érzéseink, ami felett pedig van uralmunk, és a szellemet közben nem azt fogja mondani, hogy tényleg milyen nyomorult vagyok, és teljesen el vagyok veszve, és miért élek. A szellemed mit fog mondani, ami megvan írva a Róma 8-ban, hogy a bennem lévő Szent Szellem azt kiáltja, hogy Abba, Atyám. Tehát a szellemed nem csügged, a lelked csügged. Legtöbbször ez így. Tehát, hogy ezt csak arra mondtam egy konkrét példának, hogy hogy lehet külön választani magunkban is a lelket meg a szellemet Isten beszéde alapján. Vagy belém hasított az a történet, amikor Pál apostol Aténba ment, és látta, hogy a város tele van bálványokkal. Mit ír a Biblia? A Károli azt írja, hogy a lelke háborgott, de ha megnézitek az eredetit, ott pneuma van. Tehát Pál apostolnak a szelleme háborgott a sok bálványimádás miatt, és egy harag jött föl benne a bűn miatt, a bálványimádás miatt, nem az emberek miatt. Tehát utána ő hirdette az evangéliumot. Tehát ez nem egy lelki dolog volt az ő szempontjából, hanem a szelleme háborgott. Én ezt csak azért mondtam példának, hogy tanuljuk ezt magunkban is tanulunk magunkban is különbséget tenni, hogy most a félelem az a szellememben jött valami miatt, vagy a lelkemben. Vagy például lehet, hogy a szellememben minden rendben van, és mégis jön rám egy vádlás, kárhoztatás, bűntudat. És a lelkemben egy bűntudatot érzek. És akkor végig gondolom, hogy megbántam a dolgokat, amit csináltam. Jézus vére megtisztít. Akkor nem jogos az a bűntudat. Akkor annak ellene kell állni, és nem a szellemen, nem az újjászületett, megváltott szellemünkből jön az a bűntudat. Nem azt mondom, hogy olyan nem lehet. De hát nyilván a szellemünk is jelezhet, meg a megújult lelki ismeretünk a bűn tekintetében, de hála Jézus Krisztusnak, ezt könnyen le tudjuk rendezni vele, hittel, az ő vérébe vetett hitáltal. Szóval a szellem kardja az én fő témám, és először azzal kezdeném, ez eddig csak Péterhez kapcsolódtam, mert annyira inspirált, ahogy beszélt, hogy belecsöppentünk egy szellemi konfliktusba. Nem annyira akartuk mi ezt, de benne vagyunk, igazából már születésünktől, az újjászületésünktől, meg aztán végképp céltáblái vagyunk a sátánnak. Isten királysága és a sátán birodalma között van egy folyamatos konfliktus. Viszont nekünk nincs az a teher rajtunk, hogy nekem győznöm kell, mert Jézus közben már győzött. Tehát az első Biblia vers, amit mondok, a Kolossze 2:15, hogy Jézus Krisztus a kereszten Lefegyverezte a fejedelemségeket, a hatalmasságokat, és őket bátran mutogatta, diadalt vett rajtuk. Tehát ez nem olyan, hogy Jézus még most is küzdött a mennyben. Nem küzd. Ő győzött. Legyőzte ezeket a sátáni erőket. Az, hogy még mindig van velük problémánk, az azért van, mert a hazugság atya igyekszik ezt letagadni, úgy csinálni, mintha nem történt volna meg, de mi Isten beszéde alapján tudjuk, hogy ez megtörtént, a sátán le van győzve, és a mi feladatunk az, hogy itt a földön érvényt szerezzünk Jézus győzelmének. Foganatosítsuk az ő győzelmét az életünkben. És ezt persze kicsiben kell elkezdeni. Tehát nem az ország fölött lévő fejedelemségek ellen harcolunk, hanem elkezdjük a mi kis pici dolgainkkal. Mondjuk egy rossz álommal, vagy munkahelyen a főnöktől való félelemmel, vagy ilyen pici kis területen, vagy egy gyógyulásba vetett hitet, hogy harcoljuk meg a hitnek a harcát, amikor nem látunk még látható eredményt, de közben meg van írva, hogy már meggyógyultunk. Szóval ezek a hitharcok kicsibe kezdődnek el. És hogyha mi a kicsi területünkön tudunk győzelmet aratni, nagyon örültem Péter bizonyságának ez a glutén dolog, hogy ez egy nagyon szemléletes példa, hogy tudunk megragadni ígéreteket. Ha ilyen pici dolgokban, amik egyébként nem olyan kicsik ám, szóval ezek nem kicsi dolgok, tudunk győzni, akkor növekszik a hitünk nem csak egyénileg, hanem testületileg is. Minden megharcolt hitharccal maga erősebb lesz a Dávid sátor a gyülekezetben a hitszint. És ahogy nő a hitünk, úgy az Úr bele fog minket vezetni, hiszem, nagyobb hatalmi szintű csatákba is. Most ugrok egy picit, bocsánat, Panka, ő segít a kivetítésben. A 2 Korintus 10:3-4-et már Péter idézte, de én ebből most egy dolgot szeretnék kiemelni, hogy a fegyvereink szónál egy olyan görög szó van, a stratos, ami a hadseregből származik. És nekem ebből az volt a kijelentés, hogy a hadsereg az nem egy ember, hanem több. És a testületiséget akartam itt kihangsúlyozni, hogy vannak olyan erők, amik ellen nem egyedül kell harcolnunk, hanem a saját hitünket beletenni a testületi hitbe, és úgy tudunk győzni, harcolni, mint egy sereg. Úgyhogy ez csak egy előre ugrottam. A lényeg az, hogy van harcunk, de már legyőzött ellenséggel van harcunk, és a feladatunk az, hogy Jézus győzelmét foganatosítsuk itt a földön. Ehhez mondok nektek egy bibliaverset, 149. Zsoltárból, a 6-os meg a 9-es verset olvassuk fel. Azt mondja Dávid, hogy Isten dicsőítés legyen a torkunkban, két élő fegyver a kezeinkben. Mi a két élő fegyver? Isten beszéde, amiről Péter is a zsidó 4:12-ből felolvasta. Tehát két élő fegyver van a kezünkben, 9-es verse ugrok, hogy végrehajtsuk a megírt ítéletet. Jó? Tehát csak olyat tudunk meg... az ellen tudunk harcolni, ami kijelentetett, ami le van győzve, tehát a megírt ítéletet kell végrehajtanunk, és mindennek a titka a hit. Hit által történnek ezek a dolgok. Igen. Most pedig oda megyünk az Efézus 6-hoz, ahol le vannak írva, fel vannak sorolva a szellemi fegyverek. Kicsit hosszabb ez a rész, de így egy lendülettel felolvasnám. Efézus 6:10, a 18. versig olvasom. Végezetre, atyám fiai, vagy testvéreim, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmas erejében. Öltözzétek föl Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben, mert nem vér és test ellen van nekünk tusakodásunk, hanem fejedelemségek ellen, hatalmasságok ellen, ez élet sötétségének világbírói ellen, és a gonoszság szellemei ellen, amelyek a magasságban vannak. Azért, vegyétek föl Isten minden fegyverét, hogy ellenállhassatok a ma gonosz napon, és mindent elvégezve megállhassatok. Álljatok hát elő, körülövezve a derekkatokat igaz lelkűséggel vagy igazsággal, felöltözve az igazság vagy a megigazulás melvértjébe, melvasába, felsorúzva a lábaitokat a békesség evangéliumának készségével, vagyis az evangélium hirdetésének a készségével, igen, mindezekhez vegyük föl a hit pajzsát, amivel a gonosz minden tüzes nyilát meg tudjuk oltani, vegyétek fel az üdvösség sisakját. Másik helyen írja a Biblia, mert mi sokszor, amikor közösen mondunk megvallást, lehet, hogy már észrevettétek, hogy úgy szoktuk mondani, hogy fölveszem az üdvösség reménységének a sisakját. Itt Efézusban ott nincs odaírva a reménység, viszont a Tesszalonika levélben nem feltétlenül kell oda menni. Egy Tesszalonika 5-ben az is fel van írva, hogy az üdvösség reménysége ez a sisak. Tehát üdvösség, köszönöm szépen, az üdvösségnek a reménységébe öltözzünk föl, ez védi a gondolatainkat, védi a fejünket, tehát az üdvösség sisakja, vagy a reménység sisakja, vagy az üdvösség reménységének a sisakja. Mindegyik jó, ahogy mondjátok. Igen, vissza az Efézus 6-hoz, és utolsóként említi a szellem kardját, ami Istennek a beszéde. Mit tippeltek a beszédnél, logosz van vagy réma? Kiabáljatok be, nyugodtan. Logosz, én is arra gondoltam, és képzeljétek, réma van. De nem baj, nem baj, senki nem kap rossz pontot, csak lássam, hogy figyeltek. Jó, tehát réma van. Igen, ez azért fontos, mert ahogy Péter is már több érzékletes példát mutatott, amikor maradjunk a kis személyes életünknél, harcolunk, akkor nem elég nekünk egy olvasott Biblia verset idézni, hanem kell, hogy az ige, az a Biblia vers nekünk nagyon személyes kijelentésé váljon, és hittel tudjuk azt mondani. És akkor lesz ez nekünk réma, amikor nem embereken keresztül halljuk, vagy nem csak embereken keresztül egy közvetítéssel, hanem olyan, mintha közvetlenül neked mondaná az Úr. A füledbe, a szívedbe, és ez persze a prédikált szóból is átválthat abba, ezért tudtunk megtérni. Ahogy olvasod a Bibliát, abból is válthat át olyanná, hogy olvasod, és egyszer csak hoppá, ez konkrétan nekem szól most. Az a réma. De ehhez persze olvasni kell, és keresni kell, mert lehet, hogy olvasol 20 percet, és a 21-nél indít meg valami. Vagy ha nem minden nap jön össze, akkor is nagyon fontos a logoszt megragadni. Tehát tudom, hogy rémát mindig tud szólni az Úr, de harcolni a réma szóval tudunk, ami nekünk a szívünkbe kijelentetett hit, és kijelentés azzal kapcsolatban, és a szellem kardját akkor használjuk, amikor kimondjuk, amikor megvalljuk. A szellem kardja nem tud nekünk úgy hatékony, támadó fegyver lenni, hogy olvasom. És hogyha a rémát aláhúzom, ha már aláhúztam, akkor elfutott a félelem. Nem elég aláhúzni, kiemelni, hanem ki kell mondani hittel, és akkor ez egy olyan kard lesz, ami ketté vágja mondjuk most a félelmet. És kész, elmenekül. A szellemi fegyverzet után szeretném azt elmondani nektek, ami, ahogy olvasgattam meg, Pali segített nekünk és adott anyagokat, és nekem egy nagyon bátorító kijelentés volt az, hogy igazából Jézus Krisztus személye a fegyverünk. Alapvetően őt kell felöltöznünk magunkra. Ha Krisztust felöltözzük, akkor védve vagyunk minden sátáni támadástól. Ezt több módon megtehetjük azt, hogy Krisztust felöltözzük. Mutatok erre Biblia verset, Róma 13, 12. vers, meg utána majd a 14-es. Az éjszaka elmúlt, a nap elközelített, vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit, 14. vers, megmagyarázza, hogy ezt hogy kell értenünk. Öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Másik, Galata 3.27. Akik Krisztusba merítkeztetek be, Krisztust öltöztétek fel. Tehát mikor öltözzük fel Krisztust? Például, amikor bemerítkezünk vízbe, az Úr Jézus nevében, vagy az Atyafiú Szent Szellem nevében, nincsen ilyen szempontból különbség, akkor Krisztust öltözzük fel magunkra. Az Ellen Vincent beszélt erről a görög szóról, ez a felöltözni, enduo görögül. Ebbe az is benne van, hogy nem csak egy rajtad kívülálló ruha, hanem valahogy a lényed részévé válik, és belédivódik. Ma már csinálnak ilyen sci-fi filmeket, nem a Vasember, mert ott azt hiszem nem válik teljesen a testévé a ruha, de vannak ilyen fantazik, meg ilyen akciófilmek, hogy a maga az öltözet válik a test részévé, és legyőzhetetlen harcos lesz az emberből. Egyből regenerálódik, megvágja magát, és mindjárt meggyógyul. Szóval, hogy így kell valahogy Jézus Krisztust magunkra öltöznünk. Köszönöm, elfogadom. Nagyon kedves szolgáló testvérünk van. Aki nagy akar lenni köztetek, legyen mindenki szolgája. Vizet kaptam. Jó, jó. Maradhat, köszönöm. Úgyse, most nem terveztem ugrálni, úgyhogy marad. Szóval Krisztust felöltöztük a bemerítkezéskor, mégis valami miatt Pál apostol mondja ezt a Róma 13-ban újra, hogy az Úr Jézus Krisztust öltözzük föl. Én ezt nem tudom máshogy elképzelni, mint hogy ezt is hittel kimondom. Tehát ugyanúgy, ahogy hittel kimondom, hogy most megerősítem a fejemen az üdvösség sisakját, vagy a reménység sisakját, ezt is hittel kimondom, hogy Uram, én most téged öltözlek fel. Vagy most Krisztust felöltözöm magamra. Tehát ezek így működnek. A szellem kardja nem működik úgy, hogy csak olvasol, hanem ki kell mondani, meg kell vallani, és párosítani kell hittel, és működik. Hogyha tudunk hozzátenni, nem mindig lehet, de ha olyan helyzetben vagyunk, tulajdonképpen amikor a szellemi fegyvereket magunkon megerősítjük, ez kicsit olyan, mint a prófitai cselekedeteket hajtanánk végre. Ugye ezekre is nyitottak vagyunk. Tehát miért csináltunk, volt már, hogy csináltunk olyat, hogy Magyarország térképét letettük, és akkor óvatosan ráléptünk, és megvallottuk Józsué könyvéből, hogy a föld, amelyre lábunk lép, véges végig a miénk. Ez egy prófétai cselekedet volt, és hittel csináltuk. És az Úr számára, hogy neki, az ő uralma alá hajtsuk az egész országot, nem magunk miatt. Tehát a szellemi fegyverek felvétele is lehet egy prófétai cselekedet. Lehet egy prófétai cselekedet, most csak, hogy pont Sárikára néztem, el tudom képzelni azt is, hogy előveszünk egy nagy kendőt otthon, és azt mondom, hogy most Krisztust öltözöm fel. Jó, tehát nem feltétlenül kell ezeket csinálni, elég, hogyha hittel kimondjuk, csak adom nektek az ötleteket. Meg közben én is gondolkozom. És az, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb szellemi fegyverünk, erre mondok még néhány igazságot, hogy Jézus hogy tölti be a mi felszerelésünket. Most olyan sorrendbe megyek, ahogy az Efézus 6-ban Pál apostol felsorolta, az első az igazságöve. Károli úgy írja, hogy igaz lelkűség, de ott itt olyan igazságról van szó, angolul itt mondja azt, hogy truth. Belt of truth, amiről Jézus is azt mondja, hogy én vagyok az út, az igazság és az élet. Tehát Jézus az igazság, ez a fajta igazság, ez nem a megigazulás, hanem az az igazság, ami az őszintesség, a valóság, hitelesség, egyenesség, becsületesség. Ez az igazságnak az öve. Ha sorrendbe megyünk most, ezt vesszük először fel, és Jézus Krisztus az igazságunk. Utána jön az igazságnak vagy megigazulásnak a mellvértje. Erre Biblia vers, hogy ez miért vonatkozik Jézusra, az 1 Korintus 1.30. Jézus Krisztus lett nekünk is, igazságul, ott van ez a szó görögül, tehát itt most nem az aletheia van, nem a truth van, hanem a righteousness, vagy görögül a dikaiosune. Tehát Ő lett nekünk Jézus Krisztus igazságul, vagy megigazulásul, szentségül és váltságul. Tehát egy jogszerűséget veszünk magunkra. Megigazulást, jogosságot öltünk magunkra, amikor a mellvértet fölvesszük. Utána fölvesszük a békesség saruját. Efézus 2.14, Pál azt mondja, hogy ő a mi békességünk. Tehát amikor Krisztust felöltözzük, mindezeket fölvesszük. Most csak részletezem, hogy Jézus hogy tölti ezt be az életünkben. Ő a mi békességünk. Nem kell kikeresni, a Bírák 6.24-ben Gedeonnak is megjelent így az Úr, amikor elhívta Gedeont, hogy a midianitákat legyőzze, ott az Úr angyala jelent meg neki, és nagyon megijedt, és az Úr megmondta, hogy ne félj, nem halsz meg. Ott a tűz csóvában felszállt az áldozat, és ott épített Gedeon egy oltárt, és azt a nevet adta neki, hogy Jahve Shalom. Az Úr a béke. Vagy az Úr a mi békességünk. Tehát ez például, még ezen soha nem gondolkoztam, de ahogy Péter beszélt arról, hogy Jézus hogy idézte az Ószövetséget, még ez soha nem fordult meg bennem, hogy az Ószövetség az ne tudna réma lenni a harcban, de most úgy érzem, hogy ezt jó, hogy tudatosítjuk. Tehát az ószövetségi kijelentések is neked fegyverek tudnak lenni, és azokat is ugyanúgy használhatod, nem kell úgy gondolkodni, hogy hát, az csak az Ószövetségben volt. Nem, Isten beszéde egy. A pajzs, az minek a pajzsa, hogy mondjuk, fölvesszük a minek a pajzsát? A hitnek a pajzsát vesszük föl. A Zsidó 12-ben azt olvassuk Jézusról, hogy ő a hitünk szerzője, vagy fejedelme, mind a kettőt jelenti. Tehát ő kezdte el azt a hitet, amit bennünk folytat. Ő ennek a nyitánya, hogy kell jól hinni. És ami egyik kedvenc Biblia versem, 1 Mózes 15.1, Ábrahámnak mondja ezt az Úr, hogy ne félj, Ábrahám, pajzsod vagyok. A te jutalmat felette bőséges. Tehát az Úr azt mondja, hogy én vagyok a te pajzsod. Ha jönnek ellened a tüzes nyilak, ezek ugye beszédek legtöbbször, sajnos néha lehetnek gonosz imák is, de alapvetően beszédek, mennek, és akkor te a hit pajzsát feltartod, Jézus Krisztus eléd áll, ő téri, és őróla pattan vissza. Ilyen a hit pajzsa, aki nekünk Jézus Krisztus. Ő a mi pajzsunk. Ez Dávid nagyon sokszor elmondja a Zsoltárokban. Nem is mondok hozzá több példát. Igen, a sisakunk, az pedig az üdvösség és a reménység sisakja. Ez volt az 1 Tesszalonika 5-ben. Hát Jézus Krisztus a mi üdvösségünk, és akkor a szellem kardja, ami Isten rémája. Péter beszélt arról, hogy Jézus Krisztus a testélet szó, de még egy Biblia verset hadd mutassak a Jelenések 1.16-ban, amikor János látta a megdicsőült Jézust. Ő úgy látta, hogy a szájából kétélű éles kard jött ki. Hogyha nem lenne egyértelmű, hogy most hogy kell használnunk a kardot, tehát ez a szellem kardja, ez nem a kezünkben kell legyen, hanem a szánkban, ahogy Jézusnak is a szájából kétélű kard jött ki. Mi is a szánkba tesszük a rémát, a kijelentést, megvalljuk, kimondjuk, és így kezd működni a sötétség lerombolására. Tehát ez egy támadó fegyver. Péter beszélt arról, hogy Jézus Krisztus megkísértésekor Jézus mindig a Bibliával válaszolt, ráadásul minden válasza az 5 Mózesből volt. Az első példa az, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden rémájával. Mert ez a Lukács 4.4-be van. A sátán ugye próbára tette, hogy már biztos megéheztél, milyen egyszerű lenne, csak mondd a köveknek, hogy kenyerek kiváljanak. És Jézus ebben nem ment bele, hanem idézte a Bibliát, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem Isten minden rémájával, ami Isten szájából származik. Nagyon érdekes, hogy a Lukácsban nem írja hozzá ezt a kicsi részt, hogy ami Isten szájából származik, de Máté leírta ezt is hozzá. Miért? Miért tartjuk ezt fontosnak? Mert elhangzott már az, hogy az ördög is tudja idézni a Bibliát, és nem mindegy, hogy kinek a szájából hangzik el a réma. Ismernünk kell a Szentírást, és persze, amikor bemerítkezünk, annyi minden fontos dolog történik, úgyhogy aki még nem merítkezett be vízbe Jézus Krisztus nevében, nagyon bátorítom, hogy keresse erre a lehetőséget, az alkalmat. Például olyan is történik a bemerítkezéskor, hogy a szívünket, a szellemünket körülmetéli az Úr, és a törvényét beleírja a szívünk hústáblájára. Tehát igazából a megtéréskor, újjászületéskor a szívünkbe kerül az Isten beszéde, ami még több is, mint a Biblia. Mégis szükségünk van arra, hogy az elménket trenírozzuk, és értsük is, és ismerjük a fejünkkel is a Bibliát. A kard attól működik, hogy használjuk, és az adott igazságot magunkévá tesszük. Volt valami, akartam nektek mondani egy ilyen nagyon vicces dolgot, hogy mennyire nem mindegy, hogy milyen Biblia verset vallunk meg. Ezt most lehet, hogy nem fogom megtalálni, de nem baj. Szóval sok Biblia vers van, de hogyha te olvasol egy olyat a könyörgő zsoltárokban, hogy Uram, a sötétség biztosan elborít, és hogy minden körülöttem merő hiába valóság, hát ezt ne vald meg. Tehát, hogyha csüggetsz, akkor ne ezt ragad meg. Ez is benne van a Bibliában, hanem azért nagyon fontos a Szent Szellemnek a vezetése, meg hogy Istent is úgy ismerjük, mint jó apát. Ez egy kiindulás. Isten jó. Isten jó. Ő nem büntet téged betegséggel, Isten nem gyötör téged, nem kísért téged. Ez mind az ördög. Meg esetleg a saját kívánságaink is vihetnek ilyen helyzetekbe, de olyan Biblia verseket ragadj meg, ami kiragad és kivesz téged abból a nehéz helyzetből. Bibliai történetekkel is lehet azonosulni. Akkor már többször mondtam a félelmet, még annyit akartam mondani, hogy ne legyen egyikünkben sem egy olyan vallásos félelem, hogy csak akkor működik a Biblia idézet, hogyha mindent szó szerint ugyanúgy mondok, az ést, az amely, és akkor annak okáért, és a szám és a személy is egyezik, csak akkor működik, hogyha károliasan mondom, vala, nem. Nem. Tehát a 2 Timóteus 1:7-et, hogyha tudsz odaugrani, Panka, bocs, hogy itt kicsit nézem az időt közben, azért ugrálgatok. Itt most a szó szerint úgy olvasom, ahogy le van írva, mert nem félelemnek szellemét adott nekünk Isten, hanem erőnek és szeretetnek és józanságnak lelkét, szellemét. Na, mi ezt hogy mondhatjuk? Nyugodtan attól működik, hogyha te átváltod egyes szám első szemére, és azt mondod, hogy nem a félelem szellemét kaptam. Lényeg, hogy az igazságnak a magva legyen benned kijelentés, nem az, hogy most milyen számban, személyben van, és ez egy nagyon jó megvallás tud lenni, amikor az embert körbeveszi a félelem, akkor nem azt mondom, hogy csüggedezésemben azt mondom, minden ember hazug, meg van írva, hát nem ezt mondom, hanem ellenállok a félelemnek, és azt mondom, hogy nem magamtól, hanem ahogy az Atya tanított engem, úgy szólok. Még egy verset kérek szépen, azt hittem, hogy a 29-nek is, igen, mindenkor azokat cselekszem, amelyek neki kedvesek. Hát azért van egy kis kihívás, hogy ezen a szinten éljünk, de a lehetőség ott van bennünk. A lehetőség ott van erre, mert Krisztus bennünk van, Krisztust felöltöztük, és az ő beszéde bennünk él. Jaj, megtaláltam ezt a... Jaj, igen, csak nem vastagítottam ki, ez annyira jó. 55. Zsoltár 6. verset, hogyha beírtam. Nem írtam be? Lehet, hogy nem írtam be? Mert ez csak egy ilyen példának, hogy... Ne ezt vald meg, félelem és rettegés esett én rám, és borzadály vett körül engem. Tehát, Tehát ez benne van a Bibliában, de értitek, hogy mire gondolok, hogy nem ezt kell nekünk megvallani, hanem például vannak dolgok, amikor lehet könyörögni, és lehet például kérni az Urat, hogy kérlek téged, Uram, hogy szabadíts meg engem ezektől a gyötrő gondolatoktól és ezektől a kísértésektől. Kérlek, szabadíts meg engem. Lehet így. Hanem Pali szokta használni ezt a kifejezést, hogy úgy felszívod magadat. Én is felszívom magamat, és egyszerűen beazonosítom, hogy ez egy ellenség, akinek én ellenállok. És akkor megmondom neki, hogy az Úr Jézus nevében minden rémálom, elhagysz engem, mert meg van írva, álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. És ahogy Péter is mondta, a sátán teljesen tisztában van Isten beszédének a tekintélyével, hogy az fölötte van. És neki engedelmeskednie kell, ha te hittel mondod, és van benned egy, a gonoszszal szemben kell egy szent harag. Tehát ott nem, az ember nem úgy imádkozik, hogy légy szíves, menj el, vagy valami. Tehát az ördögnek határozottan kell szólni. Befejező Biblia versem, Zsoltár 45:4-5, ezzel bátorítalak benneteket, közd derekadra kardodat, vitéz. A dicsőség, ezzel bátorítalak most benneteket, hogy Isten beszéde a szívetekbe is benne van. Olvassátok, hallgassátok Isten beszédét, hogy minél több rémátok legyen, olyan kardotok, amit a megfelelő időben a Szent Szellem által ki tudtok mondani, és megfutamodik az ellenség, megfutamodik a betegség, minden, ami gyötör benneteket és bennünket, együtt ezeknek ellenállunk, és elfut tőlünk az ördögnek minden ereje, és Jézus Krisztus nevére szerzünk dicsőséget, és azon munkálkodunk, hogy az ő lábának a zsámolyául legyenek hajtva minden ellenségei. Amen.
2: Ez volt az Éjfélhez közel.
0: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.